0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, ez pedig egy újabb óra, amiben jönnek a legnagyobb kedvencek. Most például David Guettától és Bibi Rexától az a dal, ami hát szerintem több mint fél évig uralta a slágerlistákat. És még mindig imádjuk, ez az I'm Good a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Ray, és a Where Is My Husband az a dal, ami most uralja a slágerlistákat, és az a dal, amiről néhányan próbálták lebeszélni, mondvá, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb siker, amikor legelőször megfutatta az ismerősök meg a munkatársak körében. Hát, mennyire igaza volt, hogy nem hallgatott ezekre a hangokra? Szerintem óriási. Ray, Where Is My Husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy igazi nyári kedvenc a folytatásban Alex Kenji-től a Bambolé, és ha már nyári hangulat, akkor fesztivál hangulat, és a fesztivál hangulat, akkor Rádió 1 ezen a héten újra játék, Strand Fesztivál páros belépőkért bennük lehet bízni, ha nagy bújra vágyik az ember, és nagy kedvencre akkor is, Alex Kenji Bambolé, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözik.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobbak már a következő órában is bekészítve. Tényleg jó válogattam. Hozok például Rádió egy DJ-től újdonságot, Regan Lilitől, de itt lesz Jennifer Lopez és David Guetta és a Save Me Tonight is, sőt, Martin Garrixet is hozom. A kezdésben pedig Tóth Abigail és Accent párosát. Az igazi mai slágeres Sugar Daddy, ami mindjárt indítja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a hétvégét, meg hát a múlt hét második felét. Azért javarész Debrecenbe töltöttük a kampuszon, Rádió Stage-el. Nem azért mondom, de tényleg nagy hangulat volt. Az egyik pedig, akinek ez köszönhető, Regál Lili, mert hogy ő is zenélt, az igazi mai slágere pedig a Hear Me. Ezt indítom már is.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa zenélt, akinek ezen a héten jön az apukájával közös fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál Koszovóban, ahol az egyik fellépő Martin Garrix lesz. Elég menő a line-upjuk. Az igazi mai sláger Martin Garrix-től pedig a Butterflies, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

A Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, aki előző héten ünnepelt a születésnapját, 57 éves lett Jennifer Lopez, és még mindig milyen táncokat nyom le a showiban, meg ebben a klipben is. A legújabb a David Guettával közös Save Me Tonight Jennifer Lopez-től, amit már is indítok. Don't know.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Na rá, hogy ma is jönnek Balázsék 6-tól, viszont most picivel 4 előtt járunk, a következő órát pedig a Wonderful Life-val indítom. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön mindjárt, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 4 óra után, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, új hét indul, ezen a héten is lesz játék a rádió egyen, és ezen a héten is nálunk szólnak az igazi mai slágerek, most Kuki újdonsága, a Fire, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
2: ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a rádió egy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy pici tempóváltás? Mehet? Sam Feld, Rosalind és a Hotline Bling, és ne felejtsük el, ma is lesz játék, Strandfesztivál páros belépőt lehet nyerni a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Bibi Rexha fogyadásban, akit egy időben megpróbáltak lebeszélni az éneklésről, pontosabban nem akarták hagyni, hogy énekeljen. Jó pár éve le volt már szerződve egy kiadóval, ahova óriási slágereket írt másoknak, többek között Eminemnek is például. Viszont ő akart énekelni. És milyen jól tette, hogy ki is tartott emellett, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger vele. Bibi Rexha Faithless dallal. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Loit hozom, akinek az előző dala miután a top 10-be került Európában, és erről szólt a menedzsmentje, olyan szokin örült egyébként, ez az első nagyobb nemzetközi áttörése, hogy azonnal egy csomó videót is csinált róla, és egy csomó üzenetet küldött a magyar követőinek. Na hát akkor lassan szerintem lehet készíteni az újabb videót, mert hogy itt az újdonság, ami óriásit megy Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Levélben fejezte ki elismerését Sopron testvér városának japán polgármestere. Különleges kenutúrákat szerveznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sikeresen zárult az Itran Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Levélben fejezte ki elismerését Sopron japán testvérvárosának polgármestere a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar lemeze kapcsán. Shinji Sasamoto azt írta, Soproni József negyedik szimfóniájának felvételét hallgatva olyan érzése volt, mintha a mű ősbemutatójának történelmi pillanatát élhetné át. A lemezt a Kazunói helyi rádió is bemutatta, mondta el rádiónknak az együttes művészeti vezetője Kócán Péter.
3: Néhány évvel ezelőtt egy distribútor céggel kötöttünk szerződést, és az több platformra fölrakja a lemezeinket, így kerülhetett el Japánba is. Nagyon örültünk, hogy a testvérvárosunkban is rátaláltak erre a felvételre, különösen azért, mert egy új művet szólaltathattunk meg ezen a felvételen. Első alkalommal csendült föl Soproni József szimfóniája. Nekünk az a legfontosabb, hogy a soproni közönség szeressen minket, és jön a koncert. És szeresse meg a minőségi muzsikát, de hát természetesen minden ilyen visszajelzés fontos számunkra. Az elmúlt évben is eljuthattunk Szlovákiába, Ausztriába, Olaszországba is, úgyhogy ezek a sikerek, ugye a városnak a sikerei is, és mindenhol a város jó hírét próbáljuk kelteni a zenekaron és a szimfonikus zenén keresztül is.
2: Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A túra ajánlott a természetjáróknak, madármegfigyelőknek, családoknak és mindenkinek, aki a vízről szeretné felfedezni a Fertő érintetlen élővilágát.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
2: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmeneti végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 12 perccel, július 27-e van a Liliának és az Olgák a névnaposok, én pedig arra gondoltam, hogy indítsuk egy igazi nyári kell.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig újra játék nálunk, strandfesztivál páros belépőket lehet nyerni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádióesztegert, és adjuk a belépőt. Közben pedig megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek. Most a Clean Medit, Emery, David Gett és a Cry Baby, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, belsőre lehet számítani minden mellé olyan nagyjából 25 fokra. És meg persze egy csomó igazi mai slágerre. Itt a Rádió 1-en Metzger Viki, Nagybogi, Miss Mood, Éden, a hírek után ezt indítom. Aztán jön a Balázsék beszólna pénteki nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Azt tudom, hogy Zsül mit csinál, tudom, hogy Anna mit csinál, azt tudom, hogy Eszter mit csinál, azt tudom, hogy én mit csinálok a szabadságom alatt, és most már tudom, hogy te is mit csinálsz.
2: Ez a beszéd. Ide nekem a programokat.
1: Megtaláltam, kérlek szépen, azt a programot, amit gyakorlatilag neked találtak ki. Ugye te mondtad, hogy ilyenkor nyáron te nem utazol külföldre.
2: Nem nagyon megyek.
1: Balatont. Hát kérem szépen, én rájöttem, hogy te önkéntes munkát fogsz vállalni majd. A Hunren ökológiai kutatóközpontnak fogsz dolgozni.
2: Egy kis önkéntes munka szerintem jól jön. Mindenkinek tisztességből el kell vállalni. Erre nem mondhatok nemet. Nem tudom, mi az, ez be kell vállalnom.
1: Mondom, neked semmi más dolgod nincs,
2: igen?
1: Mint a két hetes szabadságunk alatt.
2: Na, szemetet szedek.
1: Nem.
2: Csíkeket takarítok.
1: Nem.
2: Vasútállomásokat tisztítok meg.
1: Nem.
2: Na, mit csinálok?
1: Hát kérlek szépen, te nem mást fogsz csinálni, mint eleget teszel az ő felkérésüknek, akik arra kérik a lakosságot, hogy gyűjtsenek szúnyoghangot.
2: Ne. Nincs. Ez már nem Magyarországon történik.
1: De?
2: Mi az, hogy gyűjtsünk szúnyoghangot?
1: Gyűjtsél legyészes szúnyoghangot, ugyanis én
2: miért
1: se tudtam.
2: Számoljuk őket akkor már, érted?
1: Lehet, hogy számolni is kell. Ugye 50-valahányféle szúnyogfaj él Magyarországon, én ezt se tudtam, én kettőre szavaztam, hogy árva meg, akinek van apja, anyja. Ugye,
2: igris, meg az afrikai, meg a mit tudom,
1: igen,
2: van egy csomó
1: nagyon
2: fajta.
1: Sok van, úgyhogy ők azt mondták, hogy legyél kedves letölteni a telefonodra a moszkitjún.
2: Nincs. Álmodom.
3: De ez a rackának a szervező csapat is
2: jelent.
1: Ugye?
2: Ők a rackások.
3: Ne,
2: tehát van egy applikációm.
1: Tehát letöltöd a Moszkitjún alkalmazást, kiülsz a tópartra.
2: Nincs ilyen.
1: Várod a naplementét, amikor a zzzzng, és te fölveszed a szúnyoghangokat.
2: De az, ami a fejem fölött van felhőformájában, vagy ami a testem körül köröz, és az iPhone-nal, vagy az applikációt követem, hogy felvegyem a hangját.
1: Nem ne tudom, csinálj, hogy melyiket, de gyűjtöd a szúnyoghangokat, és ezt ugye be fogod küldeni majd nekik, ők pedig nemzetközi moszkitjúner alkalmazáson keresztül a nemzeti adatbázist bővítik.
3: De honnan tudod, hogy ez igazi moszkitjún, vagy pedig automoszkitjún?
2: Igen, mi autótyúra tették, igen.
3: Jó, figyelj, én tudom, hogy mi fog következni, szerintem is tudjátok, mi fog következni. Mert ezt a rádiót, ezt naponta 1,5 millió szúnyog hallgatja.
2: Ne, süllyedjünk ide. De akkor afrikai tigris szúnyogot kérjünk.
3: Jó, afrikai tigris szúnyog, ára szúnyog, nem? Akkor apa szúnyog és anya szúnyog, ezekre vagyok kíváncsi. Meg vannak azok nagy testesek is, tudod?
2: Igen, igen, tudom, amelyik nem bánt, igen.
3: 3-4-8-an mit csinálnánk a hátteri videóban? Azt mondd meg összítőt, mit tudsz elé jobban mondani?
2: Egyébként tényleg. Szúnyog hangutánzó verseny. De mondd meg, hogy gyűjtöm a... Hát hogy fogom be a hangját?
1: Na, tehát és honnan tudja az alkalmazás, vagy honnan tudja a húrentes kolléga, érted, hogy te milyen szúnyog hangot gyűjtöttél be? Le is kell fotózd a szúnyogot? Kell egy skic rajz hozzá, hogy nézett ki a szúnyog, érted?
2: Igen, és ők mit csinálnak a hanggal? Tehát lesz egy csomó különböző frekvenciájú szúnyog hanguk, ebből ők lekutatják, hogy hányfajta szúnyog él nálunk, vagy mi a kutatás lényege? Megnézik, hogy szaporodtak el, nem tudom, invazív szúnyogfajok? Hogy mit csinálnak ezekkel?
1: Óriási kérdések. Ökológiai kutatás, ennyit ír ugye a izé. Hogy hívják a hír, hogy... Jó, hogy járványügyi készültséghez is hozzájárulsz, nézd meg, milyen nemes célt fogsz szolgálni két héten keresztül. Monitorozol, támogatod a szúnyogmonitorozást, és ökológiai kutatásban veszel részt.
2: Igen, azért itt még van más dolog is, ahogy most már látom én is. Az űrlapot ki kell tölteni, majd össze kell állítani a postán kiküldött ketrecet. Ezek után le kell tölteni a moszkitunt, és egy szúnyog befogása után rögzíthetem majd, illetve beküldhetem annak a hangját. Végül a befogott példányt egy melléket válaszborítékban küldjem be. Hát ilyen
1: bocsán,
2: nincs.
1: Ezt én már nem olvastam, én azt hittem, hogy
3: ne haragudjatok meg, ez egy szúnyog holokauszt.
2: Igen, megvan, hogy egy szúnyog ketrecén üldögélek a stégen, és várom, hogy jön az első áldozat az applikációval az ölemben. Majd becsomagolom egy borítékba a szúnyogot, és föladom postán. De ilyesen irális.
1: De ráadásul fölmerül a kérdés, hogy a rabságban tartott szúnyog nem másképp zümmög. Ugye, hogy engedj ki, engedj ki.
2: Ja, várjál, tehát, hogy a szúnyog ketrecet azért küldik, hogy abba rakjam bele a szúnyogot, és ott rögzítsem.
1: Ott rögzíted a hangját, de hát ott szegény ott kiabál, hogy édesapám, édesanyám.
3: Azt hallott, hogy a fogságban tartott szúnyognak abszolút más a dialektusa.
2: Igen, tájszólással beszél. Igen, és nagyon káromkodik.
3: Ej, már ne!
2: Ej, már engedjél már ki. És mi az, hogy szúnyog ketrec? Jó sűrűnek kell lenni, hogy ne repüljön ki közül. Mire én összerakom a szúnyogketrecet, az egész feladatban ez lenne. Tessék?
3: Szúnyoghálókból van.
2: Hát ez egy jó kérdés. Azt mondják, hogy a postán kiküldött szúnyogketrecet te szereld össze magadnak otthon, fogd meg egy példányt, tedd be a ketrecbe, és utána fogják majd, utána kezd el rögzíteni a hangot. Hát megőrülsz, milyen tudományos.
3: És utána... Úristen, de jól néz ki a szúnyogketrec, nekem én is

0: más országból származó hangokkal. Szúnyog monitor, hát megőrülsz. Itt van maga a ketrec, ebbe teszed be, kis hálószerkezet, és utána rögzíted a hangmintát. És beküldöd a szúnyogot is, hogy megnézzék, hogy esetleg nem csaltál. Köszi, Feri, szerintem ez egy jó program.
1: Ugye? Azért szeretnék gondoltam, hogy egy... szerintem ezzel elmegy a két hét.
2: Egy videót, ahogy Balázs alszónadrágban a szúnyog zével, szúnyog ketrecével próbál elkapni egy szúnyogot, ugye a hálószoba falán este 11 órakor.
0: Igen, a szúnyog ketrecre a kezemben.
2: Igen. Majd lecsitik a család, és mondja, nem halljuk. És ráteszi egy GBR-re erősítés, azon hallgatják családilag.
0: Igen. De tudjuk, hogy a fogságban került szúnyogat kihangot? Mi van, ha durcás? Mi van, némát kapok el?
1: Igen, így áll, összefont kézzel a sarokban.
0: Összerakja a kezét, és azt mondja, kap be köcsög, én neked nem adok hangot, tudom, hogy ezért fogtál el, én is hallgatom a Balázsikat, hát rohadjatok, meg vágyom vagytok.
2: Hogy elkezdem olyan hangot utánozni, amit egyáltalán tudsz használni, tudod?
0: Igen.
2: A Darázs.
0: Igen, hirtelen meglepő. A befogott szúnyogból darásaink jöttek elő. Megkapták ők is a támogatást, mint Pási Zsülik, ezt el kellett költeni a pénzt.
2: Simellett.
0: Ez nagyon durva. Kemény. Jó, köszönöm. Ez szerintem ez egy hasznos program lesz ezért nekem.
2: Azt mondja, azt ír egy hallgató.
1: Szolgáld a népedet.
2: Hogy a szúnyog nem szagra megy, ami jó hír, hanem a testhőre. Tehát csak ki kell raknod a meleg testedet a szúnyog ketrec alá, érted?
0: Na de várjál, akkor ez hogy vagy? Vagyunk többen a társaságban, és akkor valakinek ott magasabb a testője, és azért eszik meg a szúnyogok, míg te alacsonyabb vagy, és téged nem kajálnak?
2: Igen, jó, viszont akkor ilyen alapon akkor azoknak a testrészeinek kéne jobban összecsípve lennie, amik melegebbek.
0: Na.
2: Ami ebben az esetben ugye a heréd.
0: A heréd, a feneked, az ánuszod.
1: De azt nem éri el.
0: Ugye? De oda nem tud berepülni,
1: ott
0: így van.
1: Azon ülsz a feneked.
2: Valami önnézet csak szorul beléjük, hogy...
1: mindent azért mégsem.
2: Igen. Én nem szeretem, hogy olyan meleg a vér, én azt szeretem, hogy egy közepes, langyos vér.
0: Igen. Mennyit kell várni, kérdezi egy hallgató, míg megnyugodjon a fogság, vagy újra hangot adjon.
1: Remek kérdések,
0: nagyon
1: gyerekek,
0: sok jó kérdés van, és ez egy magyar tudományos fogadta kutatás. Én ilyettében elnémul, soha büdös életben nem szed ki belőle hangot, fogságban tartott szúnyog már nem ad ki hangot.
2: Igen, és azok a szúnyogok, akivel én találkoztam, azok mindig repülés közben szoktak zümmögni, szúnyogoskodni, nem pedig amikor egy kicsi dobozban van, mert abban nem tud repülni.
1: Tényleg, hogyha amikor már leszáll, akkor már nem zümmög.
2: Akkor nem zümmög, akkor úton van. De most ebben a pici, ez a 2x2-es kockában hogy tud zümmögni akkor?
0: Egyébként tényleg igazad van. Tehát amikor repül és te este alszol, akkor megbolondulsz, mert ott köröz a fejed fölül. De ha már egyszerűen leszáll,
2: igen,
0: és vért akar inni, onnan már nem tudod, hogy hol van, csak érzed a szúrást.
2: Pusa,
0: és
2: tele van a pofája.
0: Igen, onnan már, utána már nem zümmög.
2: Nem zümmög, az akkor a lopakodóban van. Na, akkor most mi van? Az egész egy szar.
0: Beborítottuk, 3 évig dolgoztak rajta, fölvették a támogatást, ökológiai kutatóközpont, 10 percet megfejtettük, az egész egy baromság. Semmi értelme.
2: Visszaküldöm a ketrecemet, ennyit erre.
1: Hogyha akarunk egy nagy ilyen ízét csinálni, akkor magyar lakosság, egy üres borítékot küldjetek el a Hunrendnek, és írjátok rá, hogy ez egy nagyon speciális, ritka faja, láthatatlan néma szúnyog.
0: Igen, mert ha leszáll, már csak szűrcsöl, de fújod a ketrecet, akkor hát, ha megmozdul.
1: Tényleg. Vagy futni kell a ketrecsel, hogy legyen légáramlat.
2: Úristen.
0: Ő felszáll, mert érzi, hogy
1: igen,
0: repül.
1: Hogy ez már megy, és akkor rögzítesz.
2: Akkor csak tedd a kocsi tetejére. Jó.
0: Ha láttok Szárszon két Vladimir után egy kicsi ketreccel a kezemben rohanni, egy babettán üldögélve, nagyon fura tempóban kacsázom menve, akkor a ketrec van a kezemben, és telefonnal próbálom a szúnyogot életre kelteni egy lila babettával. Az vagyok én. Jó? Ne üssetek el, és vigyázzatok rám. A gyerekek, kemény. Kemény ez a kemény
2: nehéz,
0: az a nyelv.
2: Nagyon nehéz, hogy megtalálni az embernek így a callingját, hogy miért vagyunk a földön, de...
1: Látod, de végre ez egy szép cél.
2: De a szúnyogmonitorozás, azt mondjuk, hogy nem szerepel közöttük.
1: Azt tudod, hogy van olyan is, hogy például szúnyogszámláló, ott félmeztelenül ki kell üljél.
0: Jaj, nem áll.
2: Ez egy
1: Nem már, hogy ezt nem tudjátok.
2: Ez igazságtalan, már most, mert az én félmeztelen felületem sokkal nagyobb, mint egy kisebb
1: embernek. Szúnyog számláló biztosnak is jelentkezhetsz, azt nem tudom, hogy ez nem úrrentes, azt hiszem, és akkor ott az van, hogy ki kell ülnöd a tópartra félmeztelenül, és számolnod, hogy hány szúnyog száll rád adott időn belül.
0: Teljesen beteg.
1: Lecsaphatod-e őket?
0: Teljesen beteg. És odaültetsz magad mellé valakit, aki nézi, és megnézi,
1: hogy mert a hátadon nem érzed, hogy mennyi van.
0: És akkor kiderül az adott területen a szúnyog sűrűség, hogy igen, körülbelül fél perc igen alatt a félmeztelenül mennyien szállnak rád. Na de most nem, közben ez illattól, meg testhőtől is függ, tehát ez se epre se reprezentatív értelme.
2: De milyenek a szúnyogbeszélgetések egy ilyen hosszú nap után? Leülnek egymás mellé, na, te mit szívtál most?
0: Igen, te kit találtál?
2: Hát na, egy langyos büdöse az ott ma. Igen. Találtam egy ilyen nagyon forró testűt, annak meg ilyen vaníliás

0: pontjaga volt.
1: Letöltöttem az applikációt.
2: Megvan?
1: Megvan, letöltöttem, igen.
3: Tudtam, hogy benned abszolút, partner találok.
1: Abszolút letöltöttem, igen, és itt van Magyarország térképe, és hogyha ráböksz a nyugodtan bökére a színekre, akkor lehozza, hogy milyen fajok, milyen sűrűségben hol vannak, és akkor leír róla dolgokat, igen.
2: Csak mondom, nyugodjatok meg, hogy a japán bozócúnyog Siófokon nem valószínű.
3: Hála,
1: igen,
3: jó?
1: Nem.
2: Ha esetleg egy kicsit ide.
0: Milyen hangjelet a japán bozócúnyognak?
1: Igen, nincsenek fönn sajnos hangfájlok, hogy szerettem volna.
2: Ezt írja valaki, tök igazán. Tök mindegy, hogy rakod be a borítókba, a postán egy pecséttel nagyon ütik. Ne! A szúnyogom! Uram! Hát ezt kell feladnom a hurrámnel. Az élő szúnyogon a borítókba. Köszönöm. Kész. Vége van. Csak halott szúnyogokat fognak kapni.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A vadakra is figyelni kell az asszály idején. A következő napokban különösen fontos a véradás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A fiatal erdők és a vadállomány védelme is kiemelt feladata a tanulmányi erdőgazdaságnak az asszály idején. Sopron térségében az itatókat és a dagonyázó helyeket is feltöltik vízzel a társaság munkatársai, mondta a rádiónknak Köves Kuti Zoltán, erdészetvezető.
2: Ez a nyár nagyon asszályos volt, nagyon forró, nagyon meleg, nagyon száraz. Szenved, erdő, vad, próbáljuk a vad élőhelyét komfortosabbá tenni. A kiapadt források, a kiapadt vízfolyások, ahol csak lehetséges, ezeket a helyeket próbáljuk vízzel pótolni, a természetes mederrészeket feltölteni vízzel, egyrészt ivóvizet biztosítani a vad számára, másrészt pedig dagonyázó helyet. A dagonyázó hely azért is fontos, mert ezzel a vad, az erdei vad a testhőmérsékletét tudja szabályozni, magyarul hűteni ez esetben.
1: Az Országos Vérellátó Szolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13:30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Sikeresen zárult az ITRAN Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: számolja kredencet? Vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: De most mostában mit csinálom? Mostában azt csinálom, hogy amikor jövök reggel, vagy megyek délután valóban, akkor kiszúrok buszmegállókba embereket, és lehúzom az ablakot, hogy elvigyem-e.
3: Nem, á, nem hiszem el, hogy te megállsz, és ezt fölajánlod.
2: Elmondom a ma reggeli történet. Ma reggel megint megcsináltam.
3: Ó, nagyon jó.
2: Jövök le a Budakeszi úton, sötét van, sehol senki, és áll egy bácsi a megállóba. Mondom, megint itt a jó cselekedett lehetősége. Lehúzódok, és kérdezem, hogy elvigyem-e. Áll a bácsi, megállok, nézem, de tudod, egyedül áldogál, hideg van, sehol a busz, hát gondolom fél óránként egy járat, vagy 20 percenként, és föl szoktam venni idősebb embereket, és elviszem őket valameddig. Nagyon, nagyon cuki, figyelj!
3: És várj, mit mondasz?
2: Nagyon
3: BKV
2: komoly élettörténetekkel találkozom. El kell, hogy mondjam. Nagyon komoly élettörténetekkel találkozom.
3: És
2: nagyon...
3: Van, aki beszám el?
2: Hogyne. A múltkor én stoppoltam, és felvettek.
3: A városban?
2: A városban felvett egy bácsi.
3: De mi,
2: és fiatal úrnak.
3: Kifogyott a benzin?
2: Nem, valahol mentem, stoppoltam. Le kellett tenni a kocsit, minden is. Hülye, aki nem sétálok, stoppolok. Elkezdtem stoppolni a Szilágyi Erzsébet fasoron, és megállt egy bácsi.
3: Meg is felvett?
2: Fogalma nem volt, hogy ki vagyok, és kérdezte, hogy hova megyek. Mondom, jövök ide a bakcsomópontra, itt tegyen ki engem, mert itt nekem dolgom van. Kitett a vakcsomópontot, és végigbeszélgett a közutat, és fiatal úrnak szólított végig. Fiatal úrnak szólított, és arról beszélgettünk, hogy milyen jó dolog utazni, hogy ő mennyire elrontotta, hogy nem utazott, hogy menjek és utazzak sokat, mert ez mennyire megváltoztatja az életét, és hova készül fiatal úr. És úgy hívott végig, hogy fiatal úr. És kaptam abban a 10 percben egy olyan tanítást az idős bácsitől, hogy megőrülsz egyébként. Elmondta, hogy őt hogy hívják, személy szállítással foglalkozik, és ahogy kitettem a kezem. Nem, iskolás gyerekeket visz úszni.
3: Aha,
2: és ment itt a hegy alján. Nekem még nem kellett. A kocsim letettem, stoppoltam, és bestoppoltam magam ide a bakcsomópontig.
3: De majd ilyen papírtáblákat tartsál a kezedbe, tudod, bakcsomópont.
2: Imádom. Bestoppoltam, és elmondta, hogy igen, hogy menjünk és utazzunk, és hogy időskorra mire jössz rá, hogy mit rontasz el fiatal korodban.
3: Oké, de a pénztárcáját elhoztad.
2: Nyilván kiraboltam.
3: Ja, jó,
2: tehát azért a telefonját, a pénztárcáját, az iratait.
3: Jó, akkor arra, hogy mit tanultál tőle.
2: És akkor elkezdtünk beszélgetni, és a bácsi konzekvensen végig fiatal úrnak szólított, aminek én nagyon örültem, mert fogalma nem volt, hogy ki ült be mellé, és nem arról kezdtünk beszélgetni, hogy hol dolgozik, és a műsor, és jaj, de szeretem is, de hallgatom, mert azt én tökre unom. Nem érdekel már. Ez egyáltalán nem érdekel. Az érdekel, hogy ő mit akar mondani, és ő milyen. Érted? Már nem érdekel, hogy hallgatja a műsort, meg nézi a nyerőpáros, meg akkor tényleg a Balázsokban azok statiszták. Ezek meghalok ezektől a kérdésektől, nem tudok mondani. Vidáman elbeszélgettünk, és most elkezdtem én felszedni embereket, hogy stoppolok. És
3: most kanyarodsz a busz megállóban, lehúzod az ablakot, és kiszólsz, hogy jó reggelt.
2: Jó reggelt, persze, ma is megtudom. Jó reggelt, elvigyem-e. Mondja a bácsinak, hogy tessék! Mondom, csak azért álltam itt félre, hogy elvigyem-e esetleg valameddig. Tessék! Mondom, hogy
3: nagy lesz a menet.
2: Közelebb lép a bácsi, nagyon cuki, hogy közelebb, és mondja, tessék! Mondom, elvigyem! Gondolkozik a bácsi, néz jobbra-balra, mögöttem azért már picit áll a forgalom, majd elkezdi menni, hogy 2 kilometers down and after Szél Kálmán Square. Mondom, nem! Elvigyem! Vedetszik szállni? Nézel, bácsi, nem, köszönöm!
3: Azt nem. Hitte, hogy angolul kérdezed.
2: Persze, nem értette,
3: de
2: hogy...
3: mi az, elvigyem,
2: nem
3: azt mire
2: tudom,
3: lehet
2: szerintem
3: élni?
2: Nem hallotta. Nem hallotta, hogy ez történt. És akkor már jött a busz mögöttem, és mondja, nem, már itt a buszom. Jó, mert mondom, szívesen elvittem volna a Szél Kálmán térig. Nagyon szép kocsia van, és maga nagyon jó képű.
3: Pedig még ebben
2: mondom, köszönöm szépen, nagyon kedves. És tovább mentem. Figyelj, nagyon nagy fest.
3: De volt már, aki beszáll?
2: Van, aki beszáll, persze. Van, aki beszáll, hogy nem. Minden reggel elsütöm. Ha látok valakit a megállóba, és nézem, hogy bizalmatlan, bemer szállni, mond valamit, elzárkózik. Az emberek nagy többsége nem mer beszállni, megijed, nem érti, és látod rajtuk azt a fajta döbbenetet az arcukon, hogy egyszer csak valaki megállt egy fehér autóval, a sötét Budakeszi úton, ahol őzek mennek meg vaddisznók hajnalban, 5 óra magassága, fél hát van, és megkérdezi, hogy elvigyem-e. És nagyon embere válogatja egyébként, hogy ki az, aki beül, ki az, aki nem ül be. Minél fiatalabb, annál inkább beül, minél idősebb, annál inkább nem ül be. Ezért lepődtem meg nagyon az idős bácsi, aki felvett engem, amikor stoppoltam. Az például azonnal megállt, félreállt, és a világ legtermészetesebb módján egy jó 20 percig elbeszélgettünk.
3: Jó,
2: szóval a bácsi ma nem értette, hogy én mit akarok kérdezni, de mire behajolt a kocsiba, és én ott már kiabáltam, hogy csak azt akartam kérdezni, hogy elvigyem!
3: Elvigyelek, már nem érted!
2: Nem érted, öreg! Szállj be maradt, kocsimá! Olyan is nevelesz meg így a napi jó cselekedetem, öreg! Na, ő azt hitte, hogy útbaigazítást kérek. És vidáman elmondta a tört angolossága, hogy menjek 2 kilométert, egyenesen ott forduljak jobbra, és leérek a Szél Kálmán Square-re. Mondom, hát köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdés.
3: Elvihettem, mi lehet az angolul? Elvihettem.
2: Szerintem csak egész ezért nem mondta, sapka volt rajta. De aztán meg nagyon barátságosra váltott, és akkor szép az autó, és maga nagyon jóképű. Hú, mondom, holnap is megnézem itt áll a bácsi.
3: És miről beszélgetsz azokkal, akik beülnek?
2: Amiről akar.
3: De várjál, hány százalékban ismernek föl?
2: Nagyon ritkán. Minél inkább tiszta lappal indulok, annál több időm van arra, hogy ő mesélje magáról valamit. Minél inkább megismer, azon ördögi körbe kerülünk, hogy ugyanazokat a köröket futjuk, amit én már nem akarok futni, mert engem ez nem izgat, és nagyon unom ezeket a köröket.
3: Ha nem ismer meg, akkor azt meg szokták kérdezni.
2: Nem, hát most azért még nincs 10-20 utasom, tehát hogy azért még nem tartok itt. Forrazosan 2 vagy 3-szor vallottam már sikert például a reggeli Budakeszi út begyűjtéssel. És gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kis minisorozatot, élettörténetek címmel, ahol beül és 10 percig megpróbálok A-ból B-be eljutni vele. Tudod, hogy úgy valamiről szóljon az a 10 perc, amit ott csinálunk. Eljutunk valahogy, de ne csak egy ilyen felszínes mértát, meg jaj, de kedves, hova megy, hanem gyorsan, minél inkább valahova jussunk el. A gyerekeivel, az életével, az unokájával, velem teljesen mindegy, csak legyen ennek egy kifutása, hogy mire kiszáll a Szél Kálmán téren, addigra úgy érezze, hogy wow, ez valami nagyon jó és kellemes sztori volt, ami vele történt. És a legjobb, ha fogalma nincs, hogy ki vagyok. Az a legjobb.
3: Persze, az a jó.
2: Az a leges
3: és
2: legjobb.
3: Tök érdekes, úgyhogy most ismeretlen embernek, akivel életedben először találkozol, van olyan eset, hogy sokkal könnyebben elmeséled a bajaidat.
2: Persze.
3: Mert valahogy ugye családban, nem barátnak, nem?
2: Persze.
3: Tök idegenül odaállsz egy valahova, és elkezded mondani, és sokkal könnyebben megnyílsz neki.
2: Igen.
3: Nagyon érdekes.
2: Igen. Ez a bácsi, aki például engem felszedett, mikor stoppolt, ez még annó kolumbiai út előtt volt. És akkor kérdezte, hogy hova megyek. És akkor elmondtam, hogy hát készülök egy hosszabb útra Kolumbiába. És ott ő elkezdte mesélni a saját történetét, hogy ő mennyi mindent megbánt, hogy nem utazott, és hogy legyünk bátrak, és hogy menjünk, és hogy igen, és hogy az élmények, mert hogy ő mennyi mindent elrontott az életében. És az alatt a 15 perc alatt ő elmondta nekem 70 évesen, hogy mi az, amit ő valójában megbánt, és rosszul csinált. És amikor ott ülsz vadidegenül 40 évesen, egy 75 éves bácsi mellett, akinek már csak az a legnagyobb öröm, hogy gyerekeket visz úszni, és elmondja neked egyébként, hogy mi az, amit ő megbánt, és mi az, amit ő rosszul csinált, és min változtatna, az egy nagyon-nagyon nagy tanítás neked, hajnalba, sötétbe, valahol, valahova menbe, vagy este, tök mindegy, érted?
3: Aha.
2: És elmondta a bácsi, igen, hát, hogy ő nem utazott eleget, és hogy...
1: És hogy Marikát hogy... a vállalati büfébe lehúztam.
2: Hát, igen. És hogy ezek a megbánt pillanatok, emlékek, dolgok, kihagyott lehetőségek, ezek végig kísértenek téged. Az egész utadon jönnek veled, és nem fognak soha elengedni. És azért vágj bele, és hajtsd végre az álmaidat, és csináld meg, amit szeretnél, mert a be nem váltott, be nem töltött álmok, azok megbánást generálnak, és amíg le nem hunyod a szemed, mindig rád koppint, hogy eljjjjj, ezt nem akartad megtenni, nem tudtad megtenni, nem csináltad meg, nem voltál elég bátor, nem ugrottál bele, stb. És egy nagyon érdekes tanítást adott az öreg egyébként. Nagyon szépen mesélte ezt el, amit nem így mondott el, hogy én most elmondom, de a mondandóján a lényege tulajdonképpen ez volt.
3: És adtál neki 2 repülőjegyet Kolumbiába, hogy akkor na bácsi, tessék.
2: Na bácsi, nézzel, kivel hoztam szeses, egy Balázsú best of, azt nézzük. Úgyhogy most ez az új addikció, figyelem a busz megállókat, és felveszek stopposokat.
3: Én már
2: és
3: látom, hogy
2: viszem őket, ki fognak nyírni előbb-utóbb belülök.
3: Nem, úgy ki fognak rabolni. Dolog, hogy ugye 6-ra jössz reggel.
2: Mondjuk egy hete nem találom a bankkártyámat, ez nem biztos,
3: hogy valaki elvitte.
2: Simán lehet, tényleg nincs meg. Tehát ez egyébként simán megtörtént, bedobod előre a pohártartóba. Egyelőre nem volt tranzakció, amit nem ismerek.
3: 7:30-kor még itt fogsz ülni az épület előtt, mert nem akar majd kiszállni az utasod, és csak mondja.
2: A vállamra is csak sír, igen. Mi lehet a jó meg? 1, kirabolnak. 2, eltűnik a telefonom.
3: Igen,
2: 3, eltűnik valami az anyósüléső. 4, egyszer csak én sem veszem föl reggel a telefon, de tudod, hogy ha kések, akkor tudod, hogy valószínűleg egy stoppos nagyon csúnyán elvált. 5, elrabolnak, 6, leütnek és elviszik a kocsit. Ez a legrosszabb, ami történt.
3: Jó, emiatt csak JP úr izgulhat. A kocsi ad menjen.
2: De nem egyébként tudod, ennek az a pszichológiája, hogyha valaki felvesz, tehát hogyha stoppoltál már, akkor te is felveszel stopost. Ha te felveszel stopost, akkor valószínűleg stoppoltál, mert tudod, hogy milyen jót, és így jó kerül össze jóval. Tehát én ebben nagyon hiszek, hogy hát, az vesz föl stoppost, aki valamikor stoppolt és akar segíteni, és az stoppol, aki lehet, hogy egyszer már segített, vagy tudja, hogy megbízik abban, aki mondjuk felveszi. Tehát, hogy nem igazán tudsz ezzel az energiával, meg ezzel a térrel magad körül szerintem egyébként rosszba belenyúlni.
3: Hát és ezért én nem stopposoknak nem, elég sok rossz
2: sztoriuk van. Oké, most nyilván, ha a 66-os úton stopposz Amerikában, azért beülhetsz valami kretén mellé, aki aztán elrabol és babáznod kell egy gödör alján, életed végéig messzelenül egy huskyval.
3: Tehát, hogy... A husky különösen fölizgatott.
2: De ezek a kicsit komfortzónán túli helyzetek, vagy ezek a szituációk, ezek borzasztóan sokoldalúak és nagyon szórakoztatóak tudnak lenni. Úgyhogy majd most, ha megint felveszek valakit, elmesélem.
3: Na, meg
2: holnap megpróbálom megint. Tehát ez most nálam folyamatos. Ma a bácsi valószínűleg nem hallotta, hogy mit akarok. Mire letárgyaltuk, ordítva megérkezett a busz.
3: A következő egy fiatal hölgy lesz, majd aki sikítva
2: fog. De nagyon cuki bácsi volt.
3: Sikítva fog segítséget kérni a busz megállóba, hogy briganti el akar rabolni.
2: Figyelj, megáll melletted egy lesötétített ablakú fehér nagy kombi Mercedes, és megkérdezi, hogy elvigyem, önmagában nem biztos, hogy beszállnék.
3: Nem, egyáltalán
2: nem biztos, egy sötét úton, hajnali 5:45-kor, úgy, hogy egyedül állsz a busz megállóba. Ugye milyen bizalmatlanok vagyunk, milyen nem is tudom milyenek, de hogy valahol érthető. De miért ne szállnál be?
3: Hát egyébként igen, miért ne? De pont ezért, mert sötét van, egyedül vagy, nagy merci, nagy, a franc.
2: Nyilván, ha nő vagy lány vagy fiatal vagy, nem is nagyon vennék, tehát nem állnék meg, sokkal szívesebben állok meg idősöknél. Tehát nem állok meg egy 20 éves fiatal lány, hogy elvigyem, mert nagyon hülye helyzetet tud teremteni, miért? De ha bent áll egy idős ember, akkor miért ne kérdeznéd meg, hogy esetleg bemere ülni melléd, és elmere veled tölteni mondjuk 15 percet, és kidobod a Moszkvatéren.
3: És csak reggel csinálod? Délben, délután?
2: Általában reggel, igen, tudom megcsinálni, mert akkor van valódi segítségértéke, hiszen akkor ritkán jár a busz, akkor tud gyorsan lent lenni. Most azon az útvonalon, ahol én tömeg, vagy autójárok, ott azért van jó tömegközlekedés, tehát most nem az agglomerációban jövök.
3: Napközben
2: már nem olyan érdekes, igen. Úgyhogy ez egy izgalmas. Ma bácsi nem értette, mit akarok.
3: Hát már retteg, vigyázz!
2: Nem. Igen, megcsinálom civilbe, az elviszlek magammal. Civil történet. Igen. Az megy még a Détot Krisztának?
3: Persze, csinálja a Kriszta. Igen. Már csinálják. A Garami is csinálják már egy páran. De jó maga a műfaj, hogy
2: ez az valami... autós vezetés, hogy elmész ilyen celebekkel vagy sztárokkal vezetni, nem?
3: És akkor beszélgetsz. Igen. Ugye a riporter vezet általában, és akkor a riport alany meg ül és mesél. Valahogy szerintem annak is az lehet a varázsa, hogy egy ilyen feszélyezett stúdió légkör helyett ülsz egy tök hétköznapi helyen, egy autóban. És mentek. Tehát, hogy talán azért jobban megnyílik az ember, érted? A Krisztánál is. Nem az van, hogy beülsz egy kivilágított stúdióba, jön a sminkes, meg mit tudom.
2: Hát egy egyszerűbb helyzet. Laza. Ez amerikai formátum egyébként, igen.
3: Laza a sztori, és akkor szerintem jobban megnyílnak. Ugyanúgy, ahogy neked megnyílt a bácsi, aki elvitt téged.
2: Igen, nagyon cuki volt egyébként.
3: Jó, tehát akkor nem izgunk. Meddig ne izguljak? Fél hétig vagy
2: azért fél hétkor csörges meg. 3-4-7-kor hívd a rendőrséget. 7 órakor kezdje a kutyákkal keresni. 4-8-kor hív fel a feleségemet, hogy nem vagyok adásban. Nagy a baj.
3: Sajnálom, hogy tőlem kell megtudod a hírt.
2: Rossz ember ült mellé.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
3: Madeinwood.shop.
4: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
5: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keletélyes hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keletélyes ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
7: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészárú osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
8: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz? Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkásabb vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap, hétvégén is, 8 és 12 óra között várja, hogy megalapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron, mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
9: Kint kánikula van, nálunk viszont a kaland forró, a levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron, szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
10: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
9: Foglalj most sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron, több élmény, több kaland.
11: Szevasztok gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Viszerét végeznek a Lőveruszodában. Nyomozás indult az aszbeszennyezés miatt bezárt kőbánya ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vízcserét végeznek a soproni Lőveruszodában. Először a 25 méteres úszómedence, majd az 50 méteres versenymedence, a 120 cm-es tammedence és végül a 80 cm-es tammedence következik a sorban. A leürítés és töltés alatt lévő medencék nem használhatók, mondta a rádiónknak Németh Tamás, létesítmény üzemeltetési csoportvezető.
13: Nagyon sok olyan tevékenységet tudunk ilyenkor végrehajtani, amiket üzemszerűen nem tudunk megtenni. Azért fontosak ezek a karbantartások, mert minden egyes nap, amikor nyitva vagyunk, némi pótvizet adagolunk a medencékhez, de ez a pótvíz ez ahhoz elég, hogy tiszta maradjon a víz, különböző vegyszerezéssel, de hogy teljes tisztaságot elérjük, ezért is nagyon fontos, hogy évente két alkalommal megtörténjen a vízcsere.
12: Nyomozást indította az Eisenstadti ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy az aszbeszennyezés miatt bezárt burgenlandi kőbányákról készült szakvéleményeket jogosulatlan civil szervezetekhez juttatták el. Az ügyben egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, hivatali titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja miatt. Az ORF cikke szerint Frank Enkhorn, a pörgölényi kőbánya üzemvezetője úgy nyilatkozott, továbbra is bíznak abban, hogy a kőbányák hamarosan újra megkezdhetik működésüket. Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
12: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
14: Van forró vized, Zsül? Tudsz forralni? Forralni?
15: De nagyon forrót?
14: Ki akarok próbálni valamit?
15: A kísérletet.
14: Tessék?
15: Hangyákra?
14: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
15: Mehetünk,
14: csináljuk?
15: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
14: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
16: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
14: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
16: Zsűl, tudja, hogy miért hozzá?
14: Ne, fogalma nincsen
15: egyébként. Nem, de az a baj, hogy nekem hozzá, tudod? Tehát, innentől kezdve
16: én azért részbólok egy kicsit. Más nem csak azért nézem, ezt tetszik, ez így jó lesz.
14: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
15: Elég!
14: A repülőgépen.
15: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
14: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken.
16: Micsoda?
14: Ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
15: Tehát égési sérülések.
14: Farmeron keresztül. Nadrágon keresztül.
15: Persze.
16: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
14: Ez reptéri kávé?
15: Ez már a repülőgépen volt.
16: Repülőgépen. Nem.
14: Igen, ez a repülőgépen
15: igen,
14: történt,
15: és ott
14: persze.
15: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. Melegíti a felületet a farmer nadrág.
14: Az nem védi meg?
15: Hát nem. Azt mondja, másodperc a tálca.
14: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és az, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez milyen odaadott csúvárdeszek. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
16: Pizsomát?
14: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
15: Hát az látszik, az éget bőr, azt figyelj.
14: Az megmarad?
15: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
16: de ugye odaraktál. De akkor miért tudja visszaszívni magába?
14: A kávét?
16: Nem, a pénzét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
14: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
16: Igen, szóval ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. De igen. Nem lenne vicces, hogy ez egyszerűen...
14: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fej behúzódik a páncélba, igen, és eltűnik.
16: Igen, nem most kapja.
15: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
16: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondom, hogy
14: durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket, ez létezik.
16: Hát, ha ilyen érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
14: Ne csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
15: Nem, hogy nem lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
16: Mert tudod, a súrgódást nagyon fáj neki a hú.
14: Most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
15: Ugyanaz csak lent.
14: Atya úr is.
16: De nem lehet ezt kicserélni, ezt a bőrt valamire, egy sárpelynek a tokájára?
15: De az átültetés is fáj. Meg hát, de után, kicsit, de meg nem lesz
16: ki kell
15: olyan.
16: Bírni, de utána már jó lesz. De
14: azt írja Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
15: Jó fejek.
16: Ezek kívül kapnék 600 kilométert légi.
14: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
15: egyébként nem működik
16: elég
15: a szerszám.
16: Elég fontos dolgot vettek el tőle, igen.
14: Igen. Nektek van olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamában. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vagináról.
16: Epeműtét, 2010.
15: Az már gyerekkor.
14: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
15: De neki csak lelkisérüléseim
16: vannak.
15: Nekem főleg
16: lelkisérüléseim vannak.
14: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
16: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
14: Gyerekkorban?
16: Nem, ez is tavaly volt.
14: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bármi.
16: De. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy 4 lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
14: a lábfejről. És azok ilyen kalapácsújjaid vannak?
16: Addig is azok voltak.
14: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
16: Igen, én kapaszkodó szújjaim vannak.
14: Abszolút. Téged nem lehet fölökni.
16: Nekem nagyon hosszú lábujjaim vannak. Igen.
14: Bárki neked vagy nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
16: Erkélyre még visszafogok rajta.
14: Olyan, mint a denevér.
16: Igen.
14: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
16: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
15: Az meg nem látszik.
14: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
15: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
14: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
15: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
14: És dobta a nagykést.
15: Én meg alányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
14: És ott is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
15: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
14: Tényleg full érzékeny?
15: Full.
16: Csukba a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
15: Jó, mikor nyalogatjátok már. Tessék.
14: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülés érzékeny. Ránézel a testedre, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapámmal ezért elesett a létráról, ott álltam alatta. Ezek ilyen szeretemsebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
16: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
15: Végre normálisan helyre tették.
14: Kiegyenesedett a kis ujjad.
16: Igen.
15: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai
14: de
15: napig
14: jó
15: ott van.
14: Arcok!
15: Nagyon szerettem.
16: Ezt apámban is csinálták, amúgy
14: ez
16: akkor
14: minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
15: Herpes.
17: Nekem
14: csak azért rögül, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
15: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
14: Nem beszélek vele többet, ha nem szúrod bele váratlan a Feri új begyébe, úgy, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
16: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
14: Tényleg érzéketlen?
15: Itt, igen.
14: Szad már bele, akkor gyorsan.
16: De egy gyors vércukot nézünk.
15: De várjál, ha bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
14: Mint a Bud Spencer filmen. Nein! Szúrd meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal, fia, hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált, és behozott egy pikádot.
12: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
14: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
17: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöszített, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
15: Tényleg van.
14: Van egy ilyen kis dolog a kezedben.
17: Ez egy kicsit fölfelé.
14: Nagyon durva.
17: A szemöldököm még az, az egyik.
14: Az az a nagyapád, kicsit, az nem az az, az csak az Gálbölgyics. Az egy kicsit Gálbölgyics. Ott
17: kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
14: Semmi köze hozzá, csak Gálbölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó, jó sérülések, én ezeket szeretem.
12: Na mondjad, igen, nekem mit van.
14: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
18: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
14: Húsvágóbárd.
18: Húsvágóbárd, rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztva.
14: Igen, igen, igen.
18: Meg így lehajoltam. Fölálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
14: Ne csináld, de neki ilyen súlya van.
18: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
14: De hogy megmarad, mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol, kivel, mikor.
16: Én szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hagyotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasalt vele. És de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérdelt a visszapillantót az őrbe.
15: És
16: az összes tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így. Hát szerintem ez így nem lesz jó, és akkor utána összevarták neki, meg kiszedegették be azért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sűn úgy nézett ki a térde.
14: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig, tehát valahogy ez természetesen is volt.
15: Anyád, senki nem szirkuszolt rajta.
14: Jó, oké, na, kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál,
16: figyelj,
14: tovább.
16: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a mellbimbóm, képzeljétek el. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, meg elstartolt, és pont így megkarmolt egy a mellbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külső elemnyel, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, anyának, csak a macska karmol. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolognak, akkor mondtam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd a hűvös folyosón.
14: Gyerek idő.
16: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment, hogy figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres mellbimbók, és a többi, és a többi.
14: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag, Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
16: Ne!
14: Olyan Isten... volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
16: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt így a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, majd napig senki
14: nem. De hogy elesett, és megbotlott, és beleakadt a kampó?
16: Ott megkapaszkodott benne, fel volt akasztva egy korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy elakadt a kampó, és felakasztott így a szemébe.
14: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
16: Semmi olyan nem lett, de...
14: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát ittam. Tényleg, és akkor itt a tetanusz az megvan.
15: Bizony.
14: Seggben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz. Mindenre tetanusz.
16: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, teljesen nem kijelentő, de gyerek fogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenkit kezemben volt két magyar legó, és van egy csiga lépcső a házunkba.
15: És, lehet, és a legót pedig nem engedjük
16: el. Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy voltam. Elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
14: Elmúlt a beszédhibát. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulál.
16: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
14: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legó darabot.
19: És akkor egy rövid szünet. Anna jó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ez itt az Aranyka Show.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
3: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelésre.

0: Írok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
0: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
2: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Twilight on the Ranch.
5: A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Isten széke tanyán, Harkán.
6: A naplementétől induló 4 órás Armen Miranzett, valamint Eric von Collar és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
7: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024. Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása? Akkor harajda, de mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel, amivel még biztonságosabb és precízebb eredményt érünk el. Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából. Várjuk ingyenes konzultációra. harajdadent.hu.
8: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
9: Isten széke tanya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készítésű házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széke tanya, szenvedély minden tányéron.
10: RBF Nyilászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyilászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, pár kányok, szúnyoghálók.
11: 800 darabos készletből válogathat.
10: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
12: Költözne? Hova? Lignova!
13: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
14: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99 335 270.
15: Vegyél részt te is a 39. Soproni kispályás labdarúgó tornán a Városi Stadionban. Jelentkezz csapatoddal a Patentkupára. A szervezők több mint 300 ezer forintos összdíjazással készülnek. Időpont augusztus 20-21. A mérkőzések mellett családi sport és gyermekprogramok. A Patentkupáról minden további információt megtalálsz az svss.hu oldalon és a Facebookon.
2: Reklámot hallottak.
3: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
16: Levélben fejezte ki elismerését Sopron testvér városának japán polgármestere. Különleges kenutúrákat szerveznek, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sikeresen zárult az Itran Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Levélben fejezte ki elismerését Sopron japán testvérvárosának polgármestere a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar lemeze kapcsán. Shinji Sasamoto azt írta, soproni József negyedik szimfóniájának felvételét hallgatva olyan érzése volt, mintha a mű ősbemutatójának történelmi pillanatát élhetné át, A lemezt a Kazunói helyi rádió is bemutatta, mondta el rádiónknak az együttes művészeti vezetője Kócán Péter.
17: Néhány évvel ezelőtt egy disztribútor céggel kötöttünk szerződést, és az több platformra fölrakja a lemezeinket, így kerülhetett el Japánba is. Nagyon örültünk, hogy a testvérvárosunkban is rátaláltak erre a felvételre, különösen a

0: Azért, mert egy új művet szólaltathattunk meg ezen a felvételen. Első alkalommal csendült föl Soprani József szimfóniája. Nekünk az a legfontosabb, hogy a soprani közönség szeressen minket, és jöjjön a koncertjeinkre, és szeresse meg a minőségi muzsikát, de hát természetesen minden ilyen visszajelzés fontos számunkra. Az elmúlt évben is eljuthattunk Szlovákiába, Ausztriába, Olaszországba is, úgyhogy ezek a sikerek, ugye a városnak a sikerei is, és mindenhol a város jó hírét próbáljuk kelteni a zenekaron és a szimfonikus zenén keresztül is.
1: Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A túra ajánlott a természetjáróknak, madármegfigyelőknek, családoknak és mindenkinek, aki a vízről szeretné felfedezni a Fertő érintetlen élővilágát.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
1: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
4: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettő ilyet láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kertbe derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod ott a jobbra, a szullámasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kertbe derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, amikor még nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
5: És mi milyen szövegek vannak rajta?
4: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
5: de
4: hogy...
5: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
4: Büszke vagyok rád?
5: Igen!
4: Hát apám se volt. Te ne legyél.
5: Akkor ez a bajod.
4: Kispolgári jó embereskedés.
5: Nem, ez egy szívből jövő.
4: Képzeld, de hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
5: Jobbá teszi a világot.
4: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
5: De miért? Mi a bajod
4: én,
5: vele?
4: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
5: és
4: birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok
5: rá. Miért ne írná?
4: Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen
5: jó,
4: úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
5: De nem, nem vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
4: Kis polgári jó embereskedés.
5: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
4: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irritál?
5: Hát nem.
4: Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézem, ne csinál, ne is tovább megyek.
5: Hát nem elmos, adok. Nem mosolyodsz el.
4: Nem mosolyogok azt, azon a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. nem akarok az ő számában jó lenni, nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
5: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel, megcsinálja.
4: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
5: Milyen haszna van belőle? Semmilyen haszna nincs.
4: Sokkal többet táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
5: De nem.
4: Sokkal többet. Nem, köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem. Hát én majd a családom megköszöni, hogy felkeltem.
5: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért. Nem. Megfesti a táblát, hogy szebbé tegy.
4: Kispolgári szeretethiány. Borzasztóan smúzoló ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
5: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudom. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
4: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél. Igen. Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást, neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
5: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
4: nem
5: boldoggá
4: vagyok boldog emiatt.
5: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
4: Nem tudok velük
5: hogy
4: mit kezdeni.
5: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
4: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében, vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád? Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
5: Mert akkor
4: legyenek
5: elgondol...
4: rám büszkék azok az emberek, akik ismernek.
5: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
4: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam a táblájától.
5: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtóval?
4: Önző hatásvadászatnak tartom.
5: Nem, ezek ez egy emberek... jótékony dolog, odaadja egy gyereknek.
4: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből menne ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
5: Hát,
4: miért?
5: Vagy?
4: Nem adok.
5: Nem
4: olvasom el a tábládat.
5: Nem mosolygok.
4: Nem
5: olyan
4: mosolygok.
5: Aranyos az egész történet.
4: Borzasztóan nem érzem ezt kézre.
5: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos
4: szerintem elvesz.
5: Rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
4: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
5: Igen, igen.
4: Ő
5: igen.
4: Akar tőlem elvenni, nem adni akar.
5: De
4: megfejtettem, az ő létezésük
5: vacsorára.
4: Maga az elvétel.
5: Nem, hát...
4: 100 autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Hát ő jobban éhes a figyelemre.
5: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsérd meg te is, egy egált akar. Mert
4: nincs
5: ő...
4: egál.
5: De kell, hogy
4: nincs.
5: Legyen, de.
4: Nincs.
5: Hát az az egál, hogy...
4: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá, de a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
6: Igen.
4: Igen?
6: Én szeretem.
4: Mit? Hogy büszke
6: vagy. Jó érzést ad nekem.
4: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
6: Ne, igen.
4: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
6: Tök minden.
4: Ő se tudja, hogy te
6: tök minden.
5: Mi az, de nem kell, vagy? Hogy tudja.
6: Miért
5: hogy
6: kell, de miért kell tudnom, hogy ki az?
4: Hát ezt nem hiszem
6: el. Nem, magát egy jó érzést ad.
4: Igazából ő elvesz.
6: Nem.
4: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
5: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
6: Dolgozik
5: ott tölt,
6: vele.
4: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
5: Hogy egyszer meg fog ölni.
4: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenkit üljen elő. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
7: Az ilyen szarkavaróktól ennyit gondolok róla.
4: Már nem rámondott konkrétan, ez
5: mi
4: egy
5: szállam. Mi a bajotok?
7: Ez csak így...
5: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
7: Anyám nem volt rám büszke.
5: Mindenre. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
4: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg.
5: Jó, de benned van egy bohóc gyűlölet.
4: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
7: szeretnék melletted ülni Balázsapa az autóba.
4: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
5: Mindig érted? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorodsz.
4: De ettől nem lesz egy jobb kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt az a táblával. Hát normális vagy? Ne legyél.
5: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
4: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
5: Nem, adni akar. Nem a... Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden szereted, reggel megcsinálnak.
4: Mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
5: ő mindenkit szeret.
4: Ti hülyék vagytok?
5: Nem.
7: Nagyon sok ráérő ideje
5: a
7: van.
5: Világ,
7: tegyük hasznosra.
5: A világ jó.
7: Tegyük hasznosra.
4: Így van.
5: Értem?
4: Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt. Szia, Csaba.
8: Sziasztok, jó reggelt, szervusz Balázs!
4: Egyébként
8: mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
5: Hol találkoztatok?
4: Honnan?
8: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolába jártál a Tímár utcába, képzeld el.
4: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
8: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
4: A Horváth András?
8: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így. Itt, ott egy pár szor.
5: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
4: Nem. De te az általánosban nem jártál be, a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig. Nagyon tudom. Jó barátom volt sokáig az András, és te az Andrásnak vagy a barátja.
8: Igen, és én a Mókus utcai suliba jártam, egy pár szor, hogy megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok, körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára a telefonon.
5: Na újra!
4: Ha Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
8: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
4: Ja, arról az apukád, ő tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi paterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint élnék az öreg, jól van.
8: Na, figyelj. Nem az igaziról, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
4: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
8: teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk egy szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszedtem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem hogy véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát ha van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
4: Aha,
8: nem ez
4: te
8: volt
4: kiírtad,
8: az
4: hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
8: Amikor kiírtam azt, hogy szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és voltak, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
5: És összeszedte a szemetet is, Andrácska. Hoppá! Hát akkor...
4: Az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
5: Nem,
4: érdekes,
5: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
4: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy, és elsírja magát.
5: Ez az életének...
4: Köszönöm, én ezt nem hallottam.
5: Nem hallottam,
4: hát, komolyan
5: mondom,
4: baj
5: óta.
4: Van ezzel a világgal.
5: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne legyen.
8: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Ez nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élek, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongom, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
4: igen,
8: mert
4: hát
8: így valaki ízlel, hogy foglalkozik.
4: Ő se épp, igen.
5: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életében, amit Csabától kap meg.
4: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
8: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van, Na? Büszke vagyok rád. Na. Most például mit, mai napon például Vizeki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
4: Úristen, borzongok.
5: Új, de jó, gyönyörű.
4: Hát ez kemény, ez kemény, ez kemény.
8: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
4: de
8: elég.
4: Azért, az itt vagyok, ez az elég. Az ilyen... Átról megérkezik, hogy egy török bocsánat. Kamionos, itt vagyok, az elég.
8: Nem, itt vagy, ez elég. Jó. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Holász... Zavarba volt, mint egy kicsit.
4: Holász, Maki Csaba, csak hogy nehogy arra menjek. Hogy, ja, hogy merre vagy ma? Hol leszel?
8: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig. Ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra. És most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, mert egy rossz irányba táblam, akkor tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled. Igen, és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott. De például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamint ebben egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon ez nagy volt, mert igazából...
5: Csaba, beszólás igen. volt már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy...
8: Beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van, például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én ott 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
4: De nem lehet, hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébe, nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
8: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt, aki rakva az
4: igen,
8: a táblát.
4: Büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet, egy fél órát nem lehet kérni holnap?
5: Nem érdemled meg.
4: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
5: Mi a zsüllyel, köszönjük.
4: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
8: Persze.
4: Jó.
5: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkói fölse hívja.
4: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
5: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük a Zsüllel.
4: Jó, gyerekek, velük.
5: Vége a rádiónak.
4: Barhúzzuk a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
5: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
4: Igen.
5: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
4: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak kell lennem.
5: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelki állapototokban erre a táblára ráírnátok?
4: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
5: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
4: Nekem is Annának van egy mondatom, vagy mert külön, neked, külön. Ki tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van. Tehát
5: lehet,
4: nektek,
5: bárki.
4: Nektek a szép vagy, mosolyog,
5: mi
4: ilyen van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
5: így
4: rá.
5: Így van.
4: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
5: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő Zseni. Kereszteződésnél
4: Zseni.
5: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden jó. érvényét veszti, amivel okay. mi Zsüllel mosolyogva
4: mondom,
5: álltunk.
4: Mondom. De te ott állsz. Jó.
5: Igen, tehát mi ott állunk Zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
4: Jó, Laci vágni. Már elmondta az ő táblájának, kérj tőlem bocsánatot.
5: Háj, de jó vagy.
4: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
5: Érezd magad szarul.
4: Igen, írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, mi a mondatod?
7: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
5: Oh,
7: ezt írnám.
4: Én fölírnám, a nem az élet kemény, te vagy, csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölénem, hogy nem az élet kemény, te vagy, csak a Zsűl tarts fel a tábládat, Zsűl mit írt? Tehát várjál, de a Zsűl, legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
5: Tessék.
4: A büszke vagyok rád, mindjárt ányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
5: Én tudod, mit írok föl?
4: Anna,
5: tudod,
4: a tényleg mit írok az föl? Ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Tudod, fölírt a Zsűl, hogy büszke vagyok
5: tudod,
4: rád.
5: Hát mit írok
4: most,
5: föl? Lend,
4: most tök lendezek.
5: Tudod, mit írok fel?
4: Mi?
5: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én, ide, ezt fogom, Anna, én ezt adom át.
7: Segíts! Nem Balázs, engedd el, hát ezt nem figyelj.
4: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi? Jó, hogy jöttél, mikor mész?
7: Ez is jó.
4: Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
5: Jaj, de
7: és rajzolt egy napot.
4: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ?
7: Hát, itt,
4: hát érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön, figyelj. Dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, van, gyerekek, oké, köszönjük szépen.
7: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
4: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot húzzál tovább. Remélem, jó vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van már programod augusztus 1-ére?
3: Mi tudunk egyet!
2: Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
3: Fradi öreg fiú gálamecs
2: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
4: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu
5: Triton Life Aqua Medical Center, ahol az önegészsége az első. MR ultrahang, laborszolgáltatás és széleskörű szakorvosi rendelések. Modern, barátságos környezetben. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alfa Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
6: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
7: Kint kánikula van. Nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron! Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
8: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
7: Foglalj most! sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
9: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
10: Madeinwood.shop.
6: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyós ülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
11: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
12: www.napelemsopron.hu
13: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
14: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: A vadakra is figyelni kell az asszály idején. A következő napokban különösen fontos a véradás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A fiatal erdők és a vadállomány védelme is kiemelt feladata a tanulmányi erdőgazdaságnak az asszály idején. Sopron térségében az itatókat és a dagonyázó helyeket is feltöltik vízzel a társaság munkatársai, mondta a rádiónknak Köves Kuti Zoltán, erdészetvezető.
16: Ez a nyár nagyon aszályos volt, nagyon forró, nagyon meleg, nagyon száraz. Szenved, erdő, vad, próbáljuk a vad élőhelyét komfortosabbá tenni. A kiapadt források, a kiapadt vízfolyások, ahol csak lehetséges, ezeket a helyeket próbáljuk vízzel pótolni, a természetes mederrészeket feltölteni vízzel, egyrészt ivóvizet biztosítani a vad számára, másrészt pedig dagonyázó helyet. A dagonyázó hely azért is fontos, mert ezzel a vad, az erdei vad a testhőmérsékletét tudja szabályozni, magyarul hűteni ez esetben.
15: Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Sikeresen zárult az E-Trend Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
15: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
17: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
18: Időjárásunk, Ferenc?
19: Napos.
18: Köszönjük szépen!
10: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
18: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
20: Nagyon kíváncsiak rá, hogy az emberek amúgy utána hogyan
21: mesélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
18: Eddig jó, Laci. De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul. Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
20: Miért nem?
18: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
20: Jó.
18: Menj ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
20: Egy jó szóra számítom.
18: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne add oda a Tibit.
20: Mit kell érzek Dénes, de a jó szóra.
19: Dargoncás és Éva.
18: Halló!
22: Köszönjük, Balázs Attila!
18: Attila, jó reggelt, Attila! Egy rádióműsorból telefonálunk. Sebessége Balázs, itt a Rásko Eszter, meg a Rákóczi felé zavarhatunk egy pillanatra.
20: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy most már ne farolj ki.
18: Zavarhatunk egy pillanatra?
22: Persze.
18: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
22: Gépészmérnök. Debrecen.
18: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
22: Jól vagyok, köszönöm.
19: Van meló, megvan a család. Boldogság van, nyugalom, béke.
20: Túsz vagy?
22: Így van. És veletted.
18: És velünk? De kedves vagy. Rendben. Jól vagyunk, megvagyunk. Egy rovaton mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó, meló, amit csinálsz?
22: Szeretem, igen.
18: És már
22: el vagyok.
18: El vagy vele.
22: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
18: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
22: Igen, már bent.
18: Már bent vagy a munkahelyen. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
20: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
22: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én is, mikor van időm, szoktam, de...
19: De ma nem
20: négy volt. Éve, de nincsen.
18: De gépészmérnökként nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
22: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
19: Köszönjük, ciao. Mérnök úr.
18: Gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
20: Ezt egyre szeretem bennük, hogy...
18: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
20: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De te megnyugodott.
18: Nem túl közlékenyen magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
20: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
18: Igen, jó, én női hangot érzek.
22: Igen, tessék.
18: Mondom. Kiválóan érzed. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebessy Marács, egy rádióműsorból telefonálunk.
22: Igen, tessék.
18: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma. Milyen a közérzeted? Egy nevet mondasz legelőször.
22: Endre vagyok.
18: Endre, szia Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
2: Veresegyház.
18: Mivel foglalkozol, Endre?
2: Folyamatmérnök vagyok a GeroSpace-nél.
19: Mérnök reggelünk van.
18: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
19: Magyar mérnökök, ez volt a kereső szó.
18: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan, mit csinálsz?
2: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat részeket újítunk fel.
19: Micsoda?
20: Pont jó, hogy beszélünk.
19: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
2: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
18: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
2: Igen, igen, igen.
20: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
2: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
20: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
2: Igen, igen.
18: Ez milyen durva, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
2: Nem, maga a légitársaságnál vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, a szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
19: A vízergépet például szervizeltek?
2: Például azt is, igen.
18: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltak?
2: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, között más szájtok.
18: Azt a mindig. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
2: szép? Persze, azt maszekba, persze. Délutánonként.
18: Igen,
2: megkaptátok. Ott van a garázsba.
18: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
2: Tulajdonképpen.
18: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
2: Így van.
18: Hát ez nagyon menő.
19: Nyaralást terveztek.
2: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is akkor lesz.
18: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
19: Mi a célállomás?
2: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
19: Legjobb.
18: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja.
2: De jó, köszönöm.
18: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad, azt mondja, hogy kolléga.
2: Igen, azt tudti. De miért rádiót hallgat, még nem dolgozik?
19: Tehát, na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
18: Sólyominak szóljunk, hogy kezdjen dolgozni.
2: Ez csúnya bukta. Igen, most éppen kín vagyok szüneten, úgyhogy mindjárt bemegyek és megkérdezem, hogy igen. Miért rádióznak.
18: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk jól van. Úgyhogy komolyan
2: mondom. Hát az egy jó reggel akkor.
18: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
20: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtóművük, de most már nem aggódnak.
18: Igen.
2: Nem kell.
18: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Ciao.
2: Köszi szépen, sziasztok.
18: Hello. Túl jó arc mérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
20: Ez biztos,
18: mérnök.
20: Hogy valami alumni adatbázisból van.
18: A Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozza ezeket a
20: tervet. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
18: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szóval
20: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymással vannak hívásba.
19: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
18: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
19: Harmadik mérnök.
18: És jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
20: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
18: Arra én is.
20: Ugye? De más indokokban.
18: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
20: Átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
18: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
3: Igen.
18: Zavarhatunk egy pillanatra?
3: Tessék.
18: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Rácskó Eszer, meg a Sebessé Más, egy rádióműsorban telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
20: És ez nem számít zaklatásnak.
18: Így van.
20: Nagyon fontos információ.
18: Hogy vagy ma reggel?
20: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
18: Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
19: De melyik az fontos? Nagylábúja.
18: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
20: Szexfüggő
18: délegyházán dolgozik a bányatavaknál.
19: És valaha mérnök volt.
18: És egyszer mérnök fontos. Volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
3: Haló!
18: Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebestyén Balázs.
3: Én Magyar Géza vagyok.
18: Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
3: Igen, miről van szó?
18: Csak szeretném megkérdezni, hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
3: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
18: Na, miért?
3: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
18: Gyerekek, Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
20: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
3: Hát öt unokával el lehet képzelni, Osz, hogy neki. Nem győztem köszönteni őket, és hát ez az ő napjuk volt.
20: Géza, te nem hangzol nagypapának, ez a 30-as férfi hangod van.
3: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír, de ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást, jó munkát kívánok.
19: Köszönjük, nagyon még egy fontos, köszönjük. Géza, hogy mérnök vagy mérnök voltál valaha?
3: Hát van mérnöki végzettségem,
18: ezt
3: igen.
18: Komolyan mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
20: És milyen mérnök
3: igen?
20: vagy?
3: Igen. Hát ez ilyen műsor. Aha.
20: Milyen mérnök vagy? Gépész?
3: Híradástechnikai.
18: Híradástechnikai mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
3: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam, tehát
18: aha, és a munkáról. És most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
3: Én most Nagykőrösen vagyok.
18: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapodó van a magyar így kedden reggel.
20: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó igen, egészséget.
3: Köszönöm szépen. Szép napot.
18: Hello.
19: Köszönjük. Ciao, ciao, ciao. Hello.
18: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Mi
20: én posztromat.
18: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebessé, Vás, Rákóczi, Ferenc, Rásko, Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
4: Jó, egy persze. Sziasztok!
18: Hello! Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
4: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
18: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
4: Bankba dolgozom.
18: Bankba? Helyileg merre?
4: Budapesten.
18: Ó, hát akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
4: Melinda, nem mondtam. Sziasztok!
18: Szia Melinda! Hello, csak Melinda.
20: Na, jól van.
18: Hogy vagy Melinda? Rövid kis közvéleménykutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
19: Most nem vagy bent.
4: Munkával indul. Tessék?
19: Bent vagy a bankban?
4: Igen, dolgozom.
19: Milyen laza?
18: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
4: Igen, itt vannak a kollégák is.
18: Igen? Üdvözöljük őket, mondd meg.
20: Éppen inkasszóztok embereket? Mit csináltok?
4: Nem inkasszózunk, nem nyugodjatok meg, nem vagyunk ilyenek.
18: Rendes bankosok vagytok.
4: Persze, természetesen.
18: Nagy lábújad megvan, Melinda, ez nagyon fontos.
4: Nagy lábújam, persze. Jó. Miért ne lenne?
20: Nem, most egy olyan embert keresünk. Kettő?
18: Igen, keresünk egy olyan embert, akinek ma nem lesz meg, és fixernek, hogy találunk egyet. Jól van, mi
4: nem,
18: a jókedv oka?
4: Vagyok.
18: Van valami oka, különösképpen így a júniusi
4: hát,
18: jókedv?
4: Hát, veletek beszélünk, persze.
18: Az nagyon jó.
20: Úristen, Melinda, te egy Balázs rajongónak tűnsz.
4: És... Balázs? Nem, én szeretem mind a hármatokat, sőt, az egész Rádió egyet szeretjük.
20: Na figyelj, de hogyha bármit kérdezhetnél. Bármit kérdezhetnél a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
19: Annácska, vagy Annának, Laci?
20: Vagy Iszi, vagy... Anna.
4: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
20: Na jól van, akkor ezek szerint a mindent tudszulunk, ez is valami.
18: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már, ne intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedv oka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
4: Mit csinálok? Semmit.
18: Ez a beszéd.
20: Ti az a fajta munkahely
4: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
20: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismerjük egymást a többiekkel?
4: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
18: Aha, tehát vannak bármi. Ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
4: Persze, jól van.
18: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
4: Persze, szoktanak minden nap.
18: Aha,
4: amikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
18: HO, hát a HO az, igen.
19: Nagyon szeretek én is.
18: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
4: Igen.
18: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
4: köszönöm,
18: ott.
4: Köszönöm, nektek is.
18: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
4: Hello.
18: Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Latkó kis mágikus számgenerátorából került elő Melinda is.
5: Halló?
18: Há igen, halló, jó napot kívánok! Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebessyváros Rádió, egyből zavarhatunk egy pillanatra?
5: Igen.
18: Hogy hívnak? Szia!
5: Martin Tibornak.
18: Tibor, szia Tibor! Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
5: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
18: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
5: Székesfehérvár.
18: Fehérváron értünk el.
19: Fesvérem.
18: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
5: Jól vagyok, köszönöm szépen. Hétvégén lesz az esküvöm. Úgyhogy nagyon készültek.
18: Ó, te szegény.
20: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
7: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nem.
18: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
7: Igen, így van, így van, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
20: Mi jaj. Volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
7: Soroljam.
19: Jöhet, gyerünk.
20: Ja, figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
18: De fia, a táncóra mindent elmond. Tehát az mindent. Hogy
19: az te... olyan szép, nem áll.
18: Szegény.
19: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
7: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket.
18: Édesem,
7: de...
18: te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
7: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
18: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen. Mióta vagytok együtt?
7: Két éve.
20: Ó, és akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
18: Há, vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
7: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
18: Esküvő után. Aha. Hát
20: önkéntesen veszel részt ebben.
7: Így van, abszolút.
18: És merre lesz? Nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
7: Balaton világos van lesz.
18: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De ja, szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Nektek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
7: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
19: letegye a kis pénzeket.
7: De mennyasszonytánc, mint úgy, aki
20: egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
7: Ide lehet utalni.
18: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, ezt szájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
7: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
20: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
18: Igen, ott lehet majd látni.
20: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
7: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
18: Nagyon helyes, nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérdésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-re nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
7: Igen, nagyon nagy.
18: Hogy nem megtalálni?
19: Igen, hallja.
18: Hallja a párod most egyébként?
7: Szerintem nem szokott feljóta.
20: Retrút hallgat.
7: Igen.
20: Arra gyakorol.
18: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
7: 33.
18: Hát, éjfélkor kérdezi egy hallgató, éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
7: Igen.
18: Jó. Klasszik esküvő, telesportzöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
20: nem jelentem, hogy örülnék.
19: Kilopja el a mennyasszonyt.
18: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó, van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
7: Köszönöm.
18: Kitartás, erőt, és
19: leszel egyszer még szabad.
18: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állsz. Csáv.
20: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebesti Balázsa.
18: A gyerekek, jó ez? Esküvő, nyár, nagy szerelem.
20: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
18: Esküvő, nyár. Esküvő. Egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jó van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
20: Laktózos. Szerintem laktózos érzik.
18: Haló, jó reggelt kívánunk!
8: Igen.
18: Jó reggelt,
20: a szomszédban nagyon van, kiabálnak.
18: Igen, zavaratunk egy...
8: Kellett volna, aztán nem találtam, de nem ja.
18: Igen. Igen, zavaratunk egy pillanatra, rádiós közelmű kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
20: És Sebestyén Balázsra.
8: Jó, de
20: úristen, ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
18: Ki a kolléga ott melletted?
20: Lehogy mellett letetted.
19: Letetted,
20: kutya!
18: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
20: Ez mondom neki, ez brigád volt.
18: Nagyon kevésbe voltak.
20: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Vissza kell menni a tüzépre. Igen.
18: Nagyon, nagyon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én.

0: Szeretek a cofidis.hu-n.
1: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláge? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
8: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
11: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanalitelfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanalitelfutár.hu.
12: Itt a nyár, és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
13: A Kardunk Home is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
14: Fellép még Koli, a 4-es Street,
13: a Parnograst, az Au Revoir.
14: És itt lesz a Songs of Bonnie and Live.
13: Ne maradj le, te se a 4-napos fesztiválról.
14: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
13: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
15: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlang Színház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hang kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
16: Autós iskola kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
17: From home.
16: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
17: From home.
16: Több mint 20 szerződött oktató.
17: From home.
16: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
17: From home.
16: Részletek fromhome.hu.
18: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
19: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
1: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Viccserét végeznek a lőverúszodában. Nyomozás indult az aszbesztszennyezés miatt bezárt kőbánya ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: vízcserét végeznek a soproni Lővő

0: úszodában. Először a 25 méteres úszómedence, majd az 50 méteres versenymedence, a 120 cm-es tammedence és végül a 80 cm-es tammedence következik a sorban. A leürítés és töltés alatt lévő medencék nem használhatók, mondta a rádiónknak Németh Tamás, létesítmény üzemeltetési csoportvezető.
1: Nagyon sok olyan tevékenységet tudunk ilyenkor végrehajtani, amiket üzemszerűen nem tudunk megtenni. Azért fontosak ezek a karbantartások, mert minden egyes nap, amikor nyitva vagyunk, némi pótvizet adagolunk a medencékhez, de ez a pótvíz ez ahhoz elég, hogy tiszta maradjon a víz, különböző vegyszerezéssel, de hogy teljes tisztaságot elérjük, ezért is nagyon fontos, hogy évente két alkalommal megtörténjen a vízcsere.
0: Nyomozást indította az Eisenstadti ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy az aszbeszt szennyezés miatt bezárt burgenlandi kőbányákról készült szakvéleményeket jogosulatlan civil szervezetekhez juttatták el. Az ügyben egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, hivatali titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja miatt. Az ORF cikke szerint Frank Enkhorn, a pörgölényi kőbánya üzemvezetője úgy nyilatkozott, továbbra is bíznak abban, hogy a kőbányák hamarosan újra megkezdhetik működésüket. Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátóintézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
0: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Egy kis észak-koreai kis hírecske. Mi történik Észak-Koreában? Te láttad ezt a ballonos hírt?
3: Nem. Mi ez? Nem. Észak-Koreában mi történik? Demokrácia.
2: Észak-Koreában demokrácia deficit van. Az nincs. Nem tudjuk, hogy nagyon mi van, mert nagyon zárt ország, ugye? Tehát, hogy igazából sok hír nem jut ki. Se ember nem jut ki. Senki nem jut ki, meg nagyon be se jutnak újságírók.
3: Várj, és
2: de tudjuk, hogy nem élnek jól.
3: Ha bejutnak, akkor úgy viszik őket körbe, hogy óriási, hogy csak a propagandát mutatják nekik. Tehát jó létbe élő állampolgárokat mutatnak, 5 kilométerrel arrébb éhező emberek vannak. Igen. Szóval nagyon kemény.
2: Igen. Igen. Kemény. És ugye az van, hogy most kitalálták az észak-koreaiak, hogy ilyen zsákokban kezdik el bombázni Dél-Koreát, és kiderült, hogy a földet ért zsákokban vegyesen volt szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. És figyelj, és lefotózták a dél-koreaiak, hogy megérkeznek ezek a zsákok Észak-Koreából. Na ennek vajon mi az üzenete? Itt vannak a ballonok, megjöttek, és kiderült, hogy ugye 4-4 írtam, hogy az Észak-Korea több mint 150 fekáliával és szeméttel megkapott léggömböt küldött Dél-Korea területére.
3: Aha. Mi lehet a felirat? Mert van a léggömbökön felirat.
2: Azt
3: ezek
2: tudom
3: úgy
2: elolvasni.
3: Néznek ki gyerekek, mint ilyen nagy óvszerek, és az alján van a csomag valóban.
2: Igen.
3: Alján van a csomag. Szerintem ez egy bizonyíték, hogy igenis mi jól élünk itt, mert vannak műanyagpalackjaink, elemeink, akkumulátoraink és kakink.
2: De ezt így nem tudják hova tenni, és akkor így átrakják a másik oldalra.
3: Ahol van hely, akkor az ott azért van.
2: Igen. Azt mondja Kim Jong-un, ugye nagyon begőzölt azon, hogy Dél-Koreából néhány nap röplapokat repítettek át az északi határon, és erre lehetett a válasz a szőuli, vagyis a dél-koreai vezérkar jelentése szerint, hogy léggömbök helyi idő szerint kedd éjszaka meg is érkeztek Dél-Korea területére, különféle helyen landoltak.
3: Megvan az észak.
2: Vegyes szemét, műanyagpalack, elem, akkumulátor, cipődarab és trágya. Elhiszed, de normálisak.
3: Megvan a, hogy hívják a nagy gyűlés, az észak-koreai diktátor, hogy összehívja a vezérkart. Uraim, ez a röplapszólás bosszúért kiált.
2: Igen.
3: Mink van.
2: Toroljuk meg.
4: Szarunk, igen. Főnök, szarunk, az van, gyerünk.
2: Dél-Koreába szokott menni így a segély, át Észak-Koreába, azt mondják. Na most ők ezt akkor visszaküldték, csak részben a maradványokat. Igen, az észak-koreai atombomba.
3: Mi van, ha rossz felől fúj a szél?
2: Akkor nem jön át.
3: És akkor várnak, addig vár, amíg nincs déli szél, ami átviszi Dél-Koreába?
2: Akkor igen, meg kell nézni, hogy honnan fúj a szél. Igen, az észak-koreai űrprogram. Igen.
3: Mi a baj? Hát most nyilván értjük, hogy mi a baj ezzel, de hogy tulajdonképpen ez a 150 zsák szemét, hát nem volt olyan sok. Ha Magyarországon szétnézel egy ilyen szed magad szemét akcióba, sokkal többet összekaparunk, mint ők, amit most átküldtek. Hogy ez például diplomáciai fricska?
2: Szerintem igen.
3: Amikor egy ilyet, és mi a megszólás?
2: Szerintem igen. Valamilyen röplap átmehet a Dél-Koreából, lehet, hogy akár az észak-koreai állam, vagy a vezetés ellen, vagy bármi, és akkor erre ezt visszatolták, hogy akkor ezt nektek, itt van a fricska. Hogy ne küldjetek nekünk semmit.
3: Addig jó egyébként, míg nem ballisztikus rakétát küldenek, ugye? Már nem tudjuk, hogy van-e, vagy nincs. Azt mondta Kim Jong-un, hogy nagyon fejlesztenek mindenféle rakétaizét. Amíg nem azt küldik, hanem egy kis kakit, én boldog vagyok.
2: Igen, inkább a szemét menjen légömben. Igen, ez egy jó kis történet, igen.
3: És még egy fontos dolog, hogy lehet, hogy ezt nem is egyébként a koreai vezetés, az észak-koreai vezetés találta ki, hanem ez egy új szökési módszer lesz. Most ugye azt kísérletezik ki, hogy hány kilót emel a léggömb. Emlékeztek, amikor Janit Balaton partján megröptették.
2: És repült is. Nagyon sok héliumos lufi kellett hozzá, igen. De föl tudott emelkedni, igen, a levegőben. Ugye, igen, volt egy kötél, egy vezető szár, amin nem engedtük elrepülni, de Jani fölröpült. Tehát, hogy meg tudtuk emelni. Na. Nem kevés lufi kellett hozzá.
3: Így van, tehát most ez lehet, hogy ez egy kísérlet, ugye, a helyi emberek így fognak átszökni majd Dél-Koreába. Egyelőre szeméttel próbálták meg azt kipróbálni, hogy mennyi, hány kilóra kell lefogyni ahhoz, hogy át tudj menni a lufival.
2: Igen.
3: Észak-Koreában a fogyókúra az egy ilyen népi nemzeti vonal, tehát támogatott, ugyanis nem, igen, kapsz enni.
2: Nem nagyon van mit enni. Elvileg, hát azt halljuk, de valószínűleg ez igaz. Igen.
3: És akkor most zajlik a kísérlet, hogy mikor tudnak elindulni vele.
2: Na jó, de hány ilyen szomszédi viszony lehet, gyerekek, amikor így fogod és átdobod, ő visszadobja. Te átdobod, ő visszadobja. Nem?
3: Tehát, hogy az... Igen, nem a miénk, véletlen esett át.
2: Igen, hányan szenvednek a rossz szomszédi viszonyt? Észak-Korea, Dél-Korea, mint a gyerekek egyébként, nem? Két tesó, aki marja egymást. Észak-Korea, Dél-Korea. De ez a szomszédi viszonyban is megvan. hogy átdobod, átteszi, visszateszi. Át nagyobbat teszel, visszateszi. Hányan küzdenek így ezáltal? Vagy ettől? Nekem mindig jó szomszédaim voltak, nem volt ilyen szomszédháborúban igazán részem, de azért ez nagyon meg tudja keseríteni.
3: Hát nálunk új kígyóson ez egy népnemzeti vonal volt egy darabig, pedig ugye rendes paraszt emberek élnek még most is ott, de volt, nekünk volt egy rokonunk, aki küzdött a szomszédjával. Igazából nem
2: voltak jobban?
3: Hát nem nagyon, de pont ez az átdobálós rész, amit nem értesz. Mert hogy az egyből kiderül, hogy az nem a tiéd. Ugye? Tehát ha a szomszéd átdob valamit, amit neked nincsen egyébként, tehát
2: igen,
3: akár
2: ami
3: szemétet,
2: nem te vagy.
3: Ami nem te vagy, az egyből kiderül, hogy csak onnan jöhetett, és akkor a rokon visszadobta, a szomszéd ezen fölháborodott, hogy miért dobja vissza, és elkezdődött a beszélgetés, hogy de ez nem lehet az enyém, mert nekünk ilyen nincsen, tehát ezt te dobtad át. Nem, hiszen most dobtad át. Igen, de én azért dobtam át, mert egyszer már átdobtam.
2: Igen. Ez ilyen megállíthatatlanul mérgesedik el nagyon gyorsan, nem? Tehát, hogy ez egy rossz szomszédi viszony megindul, onnan nem nagyon van kibékülés. Vagy onnan nem nagyon van, nem is tudom, visszaút. Ha egyszer az elmérgesedik, akkor elindul az egymás könyörtelen csesztetése. Nem tudom, hogy ennek... És egyik se lesz bölcsebb, mert hogy nem áll meg egyiknél se. Tehát az oda-vissza cseszegetés.
3: Ott kéne okosnak lenni, amikor azt mondod, hogy oké, üljünk le, ígyunk meg valamit, beszéljük át.
2: Igen, igen.
3: Mert nem szeretsz hátra vonulni, tudod? Tehát ha egy ilyen ízű buliba benne vagy, ott neked már harcállásaid vannak. Ott területvédelem van, a igen. Családod élete a tét, előbb igen. Vagy utóbb.
2: Ez vidéken van inkább, vagy Pesten, szerintem agglomerációban? Vidéke?
3: Nem,
2: szerintem a vidéken megszokta a szomszédot az ember, nem? Tehát ott, hogy tudod, hogy ki a szomszédod, ismered, valószínűleg a szülők is együtt laktak, vagy egymás mellett. Tehát ott valahogy azt szerintem én ezt békésebb dolognak gondolom. Nem feltétlen?
3: Ha jóba vagy, akkor igen. De ha nem, itt is, ha jóba vagy a panel szomszédoddal, akkor tök normális a viszony.
2: Aha.
3: Itt ugye nem tudsz átdobni valamit. Itt tudod, mi megy? A folyosói adok-kapok. Tehát a közös folyosón...
2: Japanel van?
3: Igen, hát az... a közös folyosón meddig tart a terület, a tiéd átlógott. Most ti jártatok át előttünk sáros cipővel, és pedig én most mostam föl a folyosót. Ott inkább ilyenek vannak. A szomszédi viszony, a kerítésen való átdobálás, az meg a vidéké.
2: Amikor fogod és átrapad.
3: Átlógott a gyümölcsfám, de nem szedheted le a gyümölcsöt, hiszen az az én gyümölcsöm.
2: Azek annyira pitik.
3: Igen.
2: Ez annyira piti.
3: Na, ezt akartam mondani, hogy az a legalja. Tehát van egy cseresznyefám, amiből három ág átlóg. Én nem tudom leszedni, mert ahhoz át kéne mennem a kertedbe, de te ne szedd le, mert az az én cseresznyefám.
2: Igen. Itt nincs épés, csak háború írja valaki, aki valószínűleg...
3: Mondtam olyan, hogy lövészárkok.
2: Igen, valószínűleg itt meg ez nagyon, nagyon elmérgesedett. Igen, igen, igen. Nálunk a szomszéd letakarta a kéményt, mert felé ment a füst. Azért az milyen?
3: Hát így aztán megfulladt az egész család, mert visszajött.
2: Azért letakarod a kéményt.
3: Hogy ez a föl kell mászni a házamra.
2: Hát meg az letakarod, hát azért az elég veszélyes. Igen. Nálunk a szomszéd a kutyát kuláztatta mindig az ajtónk elé, összegyűjtöttem neki havigyadagot zacskóba, feldobtam neki az erkére, még ő volt megsértődve. Igen, ezek a szomszédok általában nagyon önérzetesek is, nem? Tehát, hogy ez a legrosszabb egy önérzetes bosszúálló szomszéd, aki mindenért büntet és mindenért bosszút áll, igen.
3: Én a legjobb.
2: Na?
3: A szomszéd öreg lány azt mondta, hogy tőlünk mennek át hozzá a legyek, így azok a mi legyeink.
2: Na ez átok. De na, hosszú évekig élni így, én szerintem ez pokol. Tehát egy ilyen, gondold, egy ilyen nővel élsz, aki a legyekről azt gondolja, hogy tőled ment. Tehát, hogy az gondold el. Hú, nekünk ilyen szomszédunk volt Diósdon, vettünk egy másik házat Török Bálinton. Mihály és Laura ott rohadnak azóta.
3: Mihály és Laura.
2: nem tudjuk, hogy kiről van szó, de nem lehetett túlságosan jó a viszony, igen. A szomszédunk elvett közel 200 négyzetméter területet tőlünk, mi vagyunk a szar szemét szomszédok, mert ügyvédelmi szereztük. Mi az, hogy elvett 200 négyzetméter? Mi az, hogy egy szomszéd elvett?
3: Kerítést építesz, és egy picit arrébb húzod. Így szoktuk csinálni. Vidéken.
2: Anyukám a szomszédon annyira összebalisztak, hogy sodrófával harcoltak egymás mellett. Ez egymás ellen esztergomban. Gondold el, mikor nekiállnak már verekedni a sodrófával.
3: Két nő.
2: igen. Végén már a lépcsőházban meglátták egymást, elkezdődött a harc. Nem áll. Jézus Isten. Vidéken az a baj, hogy a pesti paraszt kiköltözik vidékre, és zavarja a kakas meg az ilyenek. Na, ebben is van valami.
3: Ezzel egyet igen. Tudok érteni, hogy azért mindenkinek van a vidékről egy negédes álma.
2: Igen, egy romantikus álom, ami nem úgy van.
3: Így van, hogy gyönyörű kerted van, de ehhez semmit nem kell csinálni, mert az magától úgy van, minden reggel csönd van és nyugalom, nincs flex, nincs fűrész, nincs fűnyíró, nincs kakas. És amikor kiköltözik valaki vidékre, akkor szembesül, hogy ez nem így van. És innentől kezdve jön a szomszéddal való vitatkozás, igen, és a szomszéd mondja,
2: hogy hangos a kakas.
3: Hogy oké, én meg itt élek 50 éve, és azóta van kakasunk. Nem igen, ugyanaz, mert néha lesz belőle egy jó pörkölt, de változó kakas, de a kakas az ilyen, az reggel kukorékon.
2: Igen. Nagyapám átment a szomszédot panaszkodni, hogy találta veteményesben egy negyed téglát, ő dobhatta át. Honnan tudja, kérdezi a szomszéd, onnan, hogy tegnap előtt én dobtam át, mert a tied, a veje volt. Panelban a fenti szomszédra riasztó pisztolyjal lövök a nappaliban. Ez tényleg a pokolban, hidd el. Jézus, atya úristen. Nagymamám egy közös portál lakott egy másik öreg asszonya, volt egy macska, aki mindenkinél evett volt, amikor elpusztult a macska, egymás ajtaja elé dobálták két napig, hogy a tied, nem a tied, nem a tied. Érted? A halott macskát dobálták egymásnak. Nálunk a szomszédunk megette a kutyánkat.
3: Nem,
2: hív föl Anna.
3: Nem hiszem el.
2: Azt mondja már el nekünk. Persze, megette a kutyát, nyilván megette a kutyát. Azt, hogy eltette lábbal, oké, vagy eltüntette, oké. Honnan tudod, hogy megette?
3: Mert az elmondta, volt a terv, hogy megette. Hogy úgy eszi, hogy úgy tünteti el, hogy meg is eszi.
2: De nézzük, próbáljuk meg hát, ha elmondja. Ki eszik kutyát? Az idegesít egy kutya, akkor megeszed. Hát maximum elteszed lábalól.
3: Lehet, hogy kínai volt.
2: Nem eszed meg. Lehet, hogy kínai volt, igen. Az én szomszédom autógumikat tett ki a kocsi mögé, telepakolt a téglával, hogyha tolatok, kitörje az össze az autómat. Bosszúból mesztelen csigákat dobálok át hozzá.
3: És micsoda szellemi energia van ezekben.
2: De, ugye, nagyon, borzasztó. Hatalmas diófa zavarta a szomszédot, mert átlógott, ő nem fog levelet szedni, tőből kivágatta. De akkor az azt jelenti, hogy a tetelkeden kivágatta
3: nem
2: a fát.
3: Nem vágathatsz ki
2: a hát az hogyan? A szomszédunk olajjal, motorolajjal öntött el az utcát előttünk, hogy ne poroljunk. Az milyen?
3: És micsoda környezet.
2: Milyen emberek vannak?
3: Sima följelentés, gyerekek.
2: Milyen emberek vannak? Atyaisten. Hétvégi telkünknél a szomszéd a levágott gazt állandóan átdobta. Megelégeltük, mert 20 deka élesztő ment az emésztőjébe. Intéztünk neki egy fürdőfelújítást. Azt tönkre teszi?
3: Hát visszanyomja persze az emésztő gödörből. Ugye elkezd dolgozni az élesztő.
2: Tényleg? Haló, jó reggelt!
1: Haló, sziasztok!
2: Hello, hogy hívnak? Ciao.
1: Hello.
3: Krisztián! Csak úgy az ország részt körülbelül lőjük be, hogy hol történt az eset.
1: Hát Feri, nem kell mondom, ez Alföldön történt.
2: Alföldön.
1: Nem volt kérdés.
3: Jó, de hát igen, mondom azért mégiscsak. Jó, Észak-Alföld vagy sajnos. Dél?
1: Szolnoktól nem messze, okay. Marfi környéke.
3: Marfi-es környék.
2: Jó, ez egy elmérgesedett szomszédi viszony volt?
1: Igazából nem, mi egymás jobban voltunk, csak hát nem nagyon volt pénzük, valószínű. És így egyik reggel arra mentünk ki, hogy hát nincs meg a kutya. Kerestük mindenhol, és a öcsém átterett látni hozzájuk, és ott átlátott, és hát mondta át, hogy megtalálta a kutyát. Mi ennek örültünk első körbe, de utána láttuk, hogy fel van téve száradni neki a bundája.
2: Jaj, nem! Mi az, hogy fel van téve? Mi kihámozták
1: ez
2: a kutyát?
1: Német kutya igen. Volt. Igen, ez egy nagy kutya volt, és ott volt feltéve a bundája, és hát ő meg ott főtt egy bográzsba.
2: Ne csináld, Jézus de. Mária! De milyen szomszédod volt? Mi az, hogy megfőzött egy német juhász kutyát? Azért ezt nem szokták, vagy legalábbis nem tudom, hát legalábbis azért nem egy bevett dolog.
3: A bundáját el tudod adni farkasnak, ugye?
1: Nem, ő után azt ő hordta.
2: Jaj, ne. Jaj, de. És akkor mindig láttad, hogy jön buksi, egy kabátnak álcázva? Ne csináld!
1: Téli időszak volt, és gondolom, hogy se ételem volt neki, se ruhájuk, és így megoldották a kutyánkkal.
2: És sajnos. Akkor kiment a rokonod, és látta, hogy ott bográcsban, ott az öcsét, ott fő a kutya bográcsban?
1: Igen, igen, és ott volt mellette sajnos mert ugye azt gondolom nem főtt meg, hát a feje letéve.
2: Ja Istenem, ez nagyon kemény.
3: Igen. Hú, szerencsétlen kutya. Buksi, hogy örülné ezeknek a csontoknak?
1: Bobby-nak hívták szerencsétlen, de most be is fejezte a pályafutását.
3: Igen. Mit mondtatok, hogy mi, de beszéltetek erről, hogy szomszéd? Hát azért ez
1: hát
3: kutya.
1: Utána megbeszéltük, de az nem publikus, mert nem volt szép a sztori vége. De utána igen, utána azért átbeszéltük, hogy ezt még egyszer nem kéne.
2: Átbeszéltétek, aztán értem ezt a
1: nem volt kutyánk, utána már nem mehetünk kutyát vinni, mert veszélyes környéken laktunk.
2: Azt mondom, ezért ez kemény az ilyen szomszédi viszonya, nem is nagyon tudsz mit csinálni, ő se akar költözni, te se akarsz költözni, de azt még azt is el tudja rontani, hogy a kertbe legyen kedved kimenni. Szóval, hogy ezért ez így kemény ebben a formában.
1: Ez egy igen. Ez
2: azóta is ott vagytok, hogy egymás mellett vagytok azóta is, vagy eljöttetek?
1: Nem, ez már régen volt, ez 2000-ben történt, én azóta külföldön él a családomban, ez még akkor történt, ez 24 évvel.
3: Jó, de nagy kérdés, de kutyád is van?
1: Macskánk van.
3: Macska.
1: De az csak bent. Azóta csak bent megyük tartani az állatokat, kint nem, mert mit lehet tudni, látjátok.
2: Igen, kicsit ilyen Hannibal Lecteres, de ebédre nem hívott meg a kutyából. Tehát az írja valakit, az lett volna durva a szomszéd, meg is hív. Igen, kóstolottan.
1: Nem, hál' Isten. De ez megtörtént, szóval
2: mindenki
1: vigyázzon a kutyájára.
2: Simán el, egy kicsit simán el tudom képzelni. Tehát ebben csak megdöbbentő a történet, de nem hihetetlen. Szóval meg ahogy elmondod, én azt gondolom, hogy ez igaz.
1: Főleg az Alföldön nem, igen.
2: Igen.
3: Ez, jó, most ne sározzuk be az alföldieket, hogy állandóan megeszik a szomszéd kutyáját, rendesen sertésből szoktunk olvászt
1: csinálni. De néha előfordul.
2: Mi mérgesedett el ennyire egy viszony, mikor már szomszéd megeszi a kutyádat? Tehát az mi tud ennyire elmérgesedni? Akkor ez egy hosszú távú szomszédvita volt, gondolom, nem?
1: Igazából jó, nem volt semmi gond köztünk, megkérdeztük, hogy miért csinálta, és azt mondta, mert ugatott.
2: Hogy ez volt a magyarázat arra, hogy megette a
1: kutya.
3: Mit csináljon?
1: Ezek úgy mondtam neki.
3: Igen, nyávogni nem tud szegény.
2: De nem jelezte, nem jött át, nem szólt, hogy legyen csendesebb. A kutya egyszer csak rotyogott a bográcsban a német juhász.
1: Igen, átjött és átvitték láncot, de utána visszaadták a láncot. Csak már nem volt rajta kutya.
3: Nem áll.
2: Azt a mindenségét.
3: Az a mekkora süttyóság, hogy a láncot vissza.
2: Nagyon kemény.
3: Hát legalább ne szóltak volna.
2: Igen. És mennyi időt éltetek utána még egymás mellett? Tehát utána ez még meddig tartott ez a szomszédi viszony?
1: Aztán még két évet.
2: Két év. De nem tűnt el semmi, nem történt semmi, tehát utána ez úgymond idézőjesen
1: rendeződött. Nem volt állatunk több, nem mehetünk tartani. Igazság szerint.
2: Azt a mindenségét neki. Azért ez kemény.
1: Megtörtént teljes mértékben.
2: Én elhiszem, abszolút.
3: És egy feljelentés nem adtál be a rendőrségre? Hát figyelj, ez állatkínzás. Nem is kicsi.
1: Igen, persze állatkínzás, de ők egy elég ilyen furcsa család voltak, ilyen nagyon balhés család voltak.
2: Ja, nem akartátok elmérgesteni
1: még jobban belevinni, nem.
2: Hát igen, egyébként meg az ember fél, vagy sokan vannak, vagy többen vannak, vagy igen, akkor azért...
1: Kisgyerek volt a házban, nálunk is ilyen öcsém, mi pici volt, nem mertünk belemenni jobban, de utána ilyen nem történt, mert nem volt több állatunk.
2: Azt a mindegy.
1: Fokkal nem tartottunk, tényleg.
2: Na jó, hát köszi, hogy elmondtad, azért ez egészen megdöbbentő. SMS-be ugye beolvastuk, csak azért hívtunk föl, mert ezt mi se akartuk elhinni, hogy el tud mérgesedni szomszéd viszony, de hogy valaki a bográcsba teszi a másik kutyát, azért ez egészen szürreális.
1: Valaki elmesél, és ezt én nem látom, azt mondom, hogy hazudik, de az abszolút megtörtént.
2: Igen, tényleg. Kemény. Jó van, de most nyugi van, körülöttetek.
1: Persze, most már kívánja a külföld, itt a szerencsére nem annyira vannak ilyen fajta.
2: De nem emiatt mentél külföldre, hanem ott laktok, vagy ott éltek?
1: Southampton szílekünk, igen, Londontól nem messze.
2: Uh-huh. Igen. És milyenek a londoni szomszédok? Nyugisak? Nem esznek kutyát?
1: Most költöznek el mehetünk lévő szomszédok, de...
3: Jó, már megettük a kutyájukat.
2: Igen, nem szeretik, hogy azon, hogy mi is megesszük a kutyájukat.
1: És az is ugat, szóval veszélyben van, azok azért mennek. De nem, szóval itt minden okés. Minden okés.
2: Na jól van. Köszi, hogy elmondtad, kemény.
1: Igazán is mit. Ciao. Tényleg az. Sziasztok.
2: Hello.
3: Nem egyedül az eset.
2: Görcsben van a gyomorom a sztori hallatán, írja valaki.
3: Hát gyerekek ez.
2: Én szerintem ez nem egy egyedi eset. Szóval az van, hogy simán el tudom
3: kérdezni. Jönnek az eset,
2: simán el tudom kérdezni. Gyerekek, annyian sztori van, ami el se jut meg. Azt gondoljuk persze itt Budapest, hogy jaj, ne viccelj már, túlzás, meg hazudik. Simán el tudom képzelni, hogy kimész, és ott van a kutyád bográcsba, és megnyúzták, és ez egy teljesen hétköznapi dolog, sajnos. Durva, de hogy ez csak így nekünk
5: kemény. Agató rá is fűzött erre. Szereted a Bobit? Szedjél még!
2: Én vagyok, ha izé értem.
3: Az érzéketlen szahó.
2: Jó, hallgató küldte.
5: Hallgató.
2: A Bobit.
5: Szedjél még.
2: Jó, muszáj ezt a sztorit valahogy oldani egy kicsit. Szereted a Bobit? Igen, akkor még egy tányérra.
3: Nokedli hozzá, savanyú.
2: Jelekek, nagyon kemény. Igen. Finom is az a bundás kegyér ide valaki. Na jó, álljatok le, létszi. Nem tudjuk folytatni.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban, a Győri út 50 perjében.
3: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
4: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandor.
5: Hallottad? A Pakóhaus megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
6: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
7: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
8: Madeinwood.shop.
9: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
10: www.masterpartner.hu.
9: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban minden megtalál, amire szüksége van. Csavarok, kötőelemek és a Fischer rögzítés technika teljes szortimentjét. Profi és barkács kisszerszámok nagy választékát. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
12: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
13: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tában. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
14: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Levélben fejezte ki elismerését Sopron testvér városának japán polgármestere. Különleges kenutúrákat szerveznek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sikeresen zárult az Itran Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Levélben fejezte ki elismerését Sopron japán testvérvárosának polgármestere a soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekar lemeze kapcsán. Shinji Sasamoto azt írta, soproni József negyedik szimfóniájának felvételét hallgatva olyan érzése volt, mintha a mű ősbemutatójának történelmi pillanatát élhetné át. A lemezt a Kazunói helyi rádió is bemutatta, mondta el rádiónknak az együttes művészeti vezetője Kócán Péter.
16: Néhány évvel ezelőtt egy disztribútor céggel kötöttünk szerződést, és az több platformra fölrakja a lemezeinket, így kerülhetett el Japánba is. Nagyon örültünk, hogy a testvérvárosunkban is rátaláltak erre a felvételre, különösen azért, mert egy új művet szólaltathattunk meg ezen a felvételen. Első alkalommal csendült föl Soproni József szimfóniája. Nekünk az a legfontosabb, hogy a soproni közönség szeressen minket, és jön a koncert. zenénkre és szeresse meg a minőségi muzsikát, de hát természetesen minden ilyen visszajelzés fontos számunkra. Az elmúlt évben is eljuthattunk Szlovákiába, Ausztriába, Olaszországba is, úgyhogy ezek a sikerek, úgy a városnak a sikerei is, és mindenhol a város jó hírét próbáljuk kelteni a zenekaron és a szimfonikus zenén keresztül is.
15: Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A túra ajánlott a természetjáróknak, madármegfigyelőknek, családoknak és mindenkinek, aki a vízről szeretné felfedezni a Fertő érintetlen élővilágát.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
15: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
18: Milyen időnk lesz?
19: Ketté szakad az ország, öcsém! Már hogy időjárásilag is 28, meg 40, meg eső. Meg...
18: Köszönjük szépen!
8: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
18: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodszorra csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
19: Na várjál.
18: Na álljunk meg egy pillanatra.
19: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
18: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és beállsz, igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
19: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
18: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
20: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
18: dézsaszerű valamiben.
20: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
18: Igen.
20: Bemész a rózsaszín dézsába, ami honnan ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
18: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
19: De tehát... van, ez ajtó. Tehát, hogy érted,
20: csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
19: Csak egy ilyen félkör?
18: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
20: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
18: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
20: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
19: ez futóverseny, itt nincs portékád.
20: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi.
18: Letolod a nadrágot.
19: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
20: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
18: Te miben futsz, esküvői ruhába?
20: Igen.
19: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
18: Síruhában vagy
20: nem,
18: ezek?
20: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
18: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, áldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
20: de
18: dolog.
20: De csak be lehet látni.
18: Igen, belátsz. Konkrétan nyitva van a teteje, persze.
20: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és az, tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
19: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
20: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
18: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
20: Hát, attól függ, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
19: Magasítsák meg.
20: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
18: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucska.
19: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
20: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
19: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
20: vagy. De mi az
19: vagy.
20: Etikett, hogy belépsz, és akkor és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisilésként.
19: Nem vagyunk hülyék.
20: De nem.
18: Nem odalépsz csöndben, konstatálsz, igen.
20: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valaki nagyon erősen pisil.
18: Igen.
20: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
19: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
20: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen négy bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
19: És akkor büszkén körbenézel, hogy
20: ez én voltam. És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
18: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
20: Akkor ez egy
18: nem?
20: Ilyen cowboy szituáció?
18: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
19: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
18: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek? Gyerekek, ti nektek ez megvan?
19: Van ilyenünk?
18: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
20: Én tudom az enyémet.
18: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
20: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, felhívott az enyém.
19: Csak veszekedés után gondoltam.
20: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
18: Ez a
20: Wi-Fi-tek otthon. Ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
18: Ja, a tudás legjava, igen.
20: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
18: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye a
20: telefonodnak.
18: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
20: Eltopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
18: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs olyan kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
20: Mennyire vicces?
18: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
19: Igen, ki akadt rá erre?
18: Hogy akadnak rá United Airlines, amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
19: beteg.
18: Azért túl
19: ez
18: biztosítva?
19: Ez beteg.
18: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
19: Plafonon nem megy hát a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
20: meg az azbestből,
19: Wi-Fi, amit... meg a emelet Wi-Fi.
18: Komoly vasbetonból építkezzetek.
19: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
18: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
19: Balázsék a... Wi-Fi jel, hát nincs, hülyeség. Mi
20: nem, nekünk a dögös kancák XX-el.
18: Tedd oda, hova nem való, 1-2-3.
19: Zsülnek biztos, hogy van.
18: Zsül, úgy képzelem, hogy az összes összes wifi-ének van neve, az összes bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket. Jó,
20: csak hagyj kérdezni, csak annyit kérdezik, science fiction?
2: Jules.
18: Jules!
19: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
20: Az füles, fules.
18: Az meg fules.
19: Az is Zsül. Jó.
2: Ahogy, de Zsül telefonja.
19: Zsül.
18: Mennyire kell szereted a wifi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
20: elmondom,
18: adni a wifi-üknek?
20: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát te, ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj, meg de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
18: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
20: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a wifi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, egy, mondom, 1-0-9 darab ötös.
18: Hát én nagy, ez, nagy LVVLK, igen, ha megfogod.
20: Dollárjel.
18: Igen.
20: És igen.
18: Az a jelszó megosztása.
20: Igen, igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifi-ket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
18: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King.
20: Ne.
18: Azt a mindenségét neki. Úristen.
19: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
18: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
20: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
18: Acceleri bomba.
20: Nem mindegy.
18: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
20: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, hogy láttam ezt leírott a jó ég.
18: Ja, ez ugye megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusom benne.
20: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
18: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifi-üket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
20: individualizmus. Szeretem, amikor ezt tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
18: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifi-üket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
20: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelem azt üvölt,
18: hogy bomba. Igen. Azaz.
20: Ez nem lett könnyű neki, nem?
19: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
20: Bum, bum.
18: Hétfőn küldtem egy játék ötletet, de lehetséges, hogy nem tetszett nektek, én most mégis feltennék nektek egy kérdést. Hát ha válaszoltok rá, láttuk, van egy ilyen kártyajáték, ami arról szól, hogy vagy-vagy. Tehát, hogy melyiket választanád az életben a két rossz közül, és akkor ezen itt tudsz egy ilyen gondolatkísérletben gondolkodni. Tehát,
19: már rá is eresztettük a Juli gyereket.
18: Igen, rá is engedtük a Juli kicsőbe.
20: Ez nem kell segítség, ez magától lejátszol.
18: Igen, de hogy ezt magunktól játszunk, az pont olyan, mint a beleélni, szexelni, vagy elvenni feleségül, vagy megölni című játék. Feritől kérdezi előtt, hogy soha többet nem gyűjthatnál rá, vagy soha többet nem ihatnál alkoholt. Neked ez a kérdésed, Binki kapott egyet. Nincs több cigi, vagy nincs több pia?
19: Pia.
18: Melyiket választanál?
19: Öngyilkos lennék!
18: Na, nehéz kérdés.
20: Most meghallnám magadt az elvonási tületek
19: miatt. Igen. Ugye a dohányzás a sajnos mindennapi, míg az alkohol nem, viszont ugye baráti társaságban meg az olyan...
18: Azért jól esik meginni valamit.
19: Igen, nyomorult, hogy egyedül ülsz, akkor alkohol.
18: Akkor, hogy no more alkohol?
19: Nem, hogy a cigi...
18: Ja, hogy nincsen több cigi.
19: Nincs több cigi. Aha. Igen, de baráti társaságban is nem jut.
18: Jó, kérdezek mást. Soha többet szex, vagy soha többet motor?
20: Hát tudjuk, hogy mit csinál.
19: Nem értem a kérdést. Hát, ilyen vagy, 56 vagyok. A motor öreg.
18: Semmi dilemma nincs benne. De soha többet.
19: Hát, mit okay, kérdezel?
18: Akkor soha többet erekció, vagy soha többet motor?
20: Szerintem ezt...
19: Soha többet erekció.
18: De minden? Nem tudok olyat.
19: Hát szerintem igen.
20: Elmélyen szomorú, hát nem hallottam még soha, mint két meleg motoros, hogy néz egymásra, és azt mondja, hogy nem kell, jó, hogy... Kemény jó legyen a brém.
19: Igen, okay, már az volt.
18: Jó, kapsz te is egyet.
20: Jaj, de jó.
18: Soha többet Dunkin, vagy soha többet Nutella?
20: Én egyiket sem szeretem.
18: Nem szeretem.
20: Egyiket sem. A Dunkin alatt a mátogatás gondolod,
18: nem, pedig a Dunkin alatt. Imádom. Nem ettél.
20: Még soha nem ettem. Még soha értem el a Dunkin.
18: Dunkin Donuts, nem ettél.
20: Nem, de az ugye az a
18: tocsogós, ilyen vaníliakrémes, csokoládéval leöntött, beleharapsz, és ilyen vajpuha krém omlik a szádban
20: szét. Na, kinek van perdiabétesz? Nem, soha nem volt. És a Nutellát meg egyáltalán nem szeretem, soha nem is szerettem, úgyhogy...
18: Tőled azt kérdezi, hogy soha többet rádió, vagy soha többet tévéműsor?
20: Soha
18: többet tévéműsor, ugye? Mert ha a stand-up megvan, akkor a stand-up és rádió az összeillik, de a tévéműsort el lehet engedni.
20: A tévéműsort nagyon könnyen el tudnám engedni. Ha választanak én a rádiós a stand-up között, a stand-up azért jobb, mert ezt nem rögzítik, tehát sokkal jobban el lehet szabadulni. Tehát igazából...
18: Szabad a azért, műfaj.
19: Jó, de ha szabad a rádióban is elszabadulnod, tehát mondjuk ez neten van.
20: Az a baj, hogy nincs visszajelzés, tehát ha lenne élő közönség, akkor szívesen rádióznék, de hogy szívesebben, vagy nem tudom, de az, akkor látom a reakciót, tehát tudod, hogy jó irány van. Itt meg ugye csak ideget látlak, hát ez meg nem jó irány. Ez a baj.
18: Igen. Várj, mi tőled, mit tudnék, ami tényleg elgondolkoztatna?
19: Egy nagyon jó. Fontos érv jött ugye a motorozás, mert a motor feláll egy kerékre.
18: Az igen, az fel tudod kapni.
20: Mi a beizború?
18: Az fel tudod kapni, igen.
19: Soha többet tanga, vagy soha többet magas sarkú.
18: Elég szar a megítélésem, azt gondolom.
19: Hallgatunk, kérdezte.
18: Soha többet csupasz férfi bálkos, vagy soha többet motorozás. Hát akkor engedjük el a motorozást.
19: Szemüveges leszel, vagy elhízott?
20: Ez nagyon fáj.
18: Hát így rátok nézve.
19: Magam is vagyok benben a dologban, tehát nem éreztem, hogy ezzel bárkit is megsértenék.
18: Szemüveges.
20: Jó, nő lennél? Vagy meleg férfi?
18: De jó kérdés, hogy miért nem lennék meleg férfi.
20: Hát ugye a tapasztalatot
18: azt már kipróbál.
20: Nő.
18: Hát miért legyek olyan, ami most vagyok?
20: Valami újra vágyom.
18: Ez a játék arról, hogy újat kell. Nem, mert én szerintem a női lét nagyon izgalmas. A női lét tök jó. Tehát, hogy nyilván maga minden nehézségével, de inkább nő lennék. Meleg férfi nem, azt nem. Oké, tessék, én kérdezek, hallgató küldte. Inkontinenciád lesz, vagy hirtelen váratlanul befosol?
19: De sokszor.
18: De az inkontinencia viszont egy nagyon zavaró, állandó inkontinencia. Jó, inkontinencia. Vagy csak összefosod magad, de nem tudod.
20: Inkontinencia. A másikból már volt tapasztalatom. Most kipróbálnám az inkontinenciát.
19: Hányszor fosod össze magad?
20: Van egy barátom laktózos, de laktóztagadó, azt mondta, sértem. Nem bír egyáltalán laktózt, és elmentünk enni, nézzét, jutúró sztrapacskát, és mondta, hogy hát ebben nincs, ez jutúró. Jött a 4-es-6-osra.
19: Nem értem az, ami... Jó, de a befosás az napi egy befosás.
18: Váratlanul. Mindig, amikor életed nagyon fontos pillanatán vagy, nem tudod, hogy mikor van, egyszer csak váratlanul, úgyhogy meg se tudod fogni. Én
20: kell menjen 40 centi vastag tenalédi a lábam között, mint az, hogy befossak bármi.
19: Soha többé orgazmus, vagy soha többé ölelés.
20: Az egyikből sose kaptam még sokat. És az az ölelés. Szarok az ölelésre. Ennyi. Öleljed magadat, mit érdekel.
18: Nekem is jött egy nagy dilemma, fájdalmak teli hosszú szenvedéses elmúlás, vagy gyors, kegyes, de a budin vécézés közben úgy, hogy úgy találnak meg a mentők, és valószínűleg egy szelfi is készül rólad.
19: Oda
18: nézd! Tessék! Budin gyors. Budin gyors, csináld meg a szelfit, gyere haver, röhög egy jót.
19: Szerintem
18: ez az ajándékom ott, jó, igen, meg így félre leborulva megtalálok a vécére.
20: Balázs úgy sem neki már a vécére érezni, hogy jön a vég.
18: Már valószínűleg nem, igen. Fornetti metró megállóba vagy újra Wundersönt?
20: Gyönyörű naphallgatója, naphallgatója.
18: Fornetti üzletet újra megnyithatnám metró megállóba vagy Wundersönt, kérdezi Sanyika. Fú, nem, Wundersön soha többet, akkor inkább bevállalom, hogy még egyszer bukok a Fornetivel. Tessék,
20: mi
18: minden.
19: Nem értették, ez nagyon előremutató volt.
18: Nem volt még felkészülve rá a tévénéző közönség a Wundersön és szuperszexire. Nem, akkor inkább az, hogy még egyszer nyissunk egy nem létező üzletet, egy nem létező metró megállóban. Abszolút.
20: Azt kérdezik, hogy sörhas vagy vízfej?
18: Ez is egy jó kérdés egyébként. Sörhas.
20: Igen, a vízfejet nagyon nehéz eldugni egy crop toppal.
18: Igen.
20: Azt kérdezik, hogy a Maldív-szigetek, vagy a rakamazi gumis? Hát,
19: lehet kérdés.
18: Igen. Örökké szarszagot érzel, vagy nem érzel szagot, de neked van szarszagod.
20: Vagy nem érzel szagot, de szar vagy.
18: Nagyon nagy dilemma. Én azt mondanám, hogy akkor... De várjál,
20: hát ezt tudjuk, ezt az is szokszalakoztad már.
18: Elmész egy előadásra, és akkor azt mondják, hogy itt jön a büdös.
19: Igen. És ahogy végignéz, mindenki érzel.
18: Aláírás Balázsom. Ja, már üres a terem. Semmi. Balázs, mostában valahogy ezek az autogramok nem mennek. De várj, inkább örökre szarsz. Örökre
20: szarszagod. És mész és csíkot húzom magad.
18: Nem, hogy örökre szarszagot érzel.
20: Igen, mert egyszer el fogsz fáradni ebben.
18: Nincs elfáradás. Örökre.
20: Nem, nem, nem, nincs elfáradás. Örökre.
18: Anna, gyere, te vejj,
20: szerintem, hogy ilyen lett óvodapedagógusnak lenni.
18: De ezek egyébként, na ez egy jó dilemma. Amin gondolkozol minél többet, és nehéz eldönteni, ott van jó arányjal kiszállva. Anna, melyik?
3: Ez nagyon tetszik. Figyelj, így. Én azt választom. Szagoljátok!
18: Te a szagoljátok? Igen,
3: nem,
18: szagoljátok.
3: Én abszolút, én nem akarok egy élet, de azt szagoljátok.
20: Marad a rádiózás, ennyi marad. Aztán már nem fogják érezni. Kész, semmi, semmi.
3: Aj, ez de jó vagy.
18: Úristen, mi a bajtuk a szarcokkal, kérdezik valaki. Jó, eszer neked jött még egy nagyon nagy dilemma. Egy éjszaka Rokkóval, vagy kettő?
20: Ha olyan ilyenek mondják, akkor elmondjuk egy, ebben egyik bőven elég. Én egyszer láttam a Rokkót a filmet, ahol eléggé kicsek voltam, úgyhogy én már kicsit lejöttem erről, de hogy...
18: De jó, egy szerves vagy. Inkább kettő. Köszönjük szépen.
21: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
4: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebook Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi!
7: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
8: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
7: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
9: Mentsük meg a barátainkat!
7: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
10: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
7: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz? Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkása, vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap, hétvégén is, 8 és 12 óra között várja, hogy megalapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron, mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
12: Szeretjük Sopront. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobil hálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
13: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
14: A Kardunkó ma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
15: Fellép még Koli, a Négyes Street,
14: a Parnograst, az Orevoár.
15: És itt lesz a Songs of Bonnie M Live.
14: Ne maradj le, te se a négynapos fesztiválról.
15: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
14: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
16: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
17: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
18: Akvasopron.com.
19: Építkezel? Felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyét, Pavilonsor 6, Sopron, Iparkörút 16.

0: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé, petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99 335 270.
1: Reklámot hallottak.
2: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A vadakra is figyelni kell az asszály idején. A következő napokban különösen fontos a véradás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A fiatal erdők és a vadállomány védelme is kiemelt feladata a tanulmányi erdőgazdaságnak az asszály idején. Sopron térségében az itatókat és a dagonyázó helyeket is feltöltik vízzel a társaság munkatársai, mondta a rádiónknak Köves Kuti Zoltán, erdészetvezető.
4: Ez a nyár nagyon asszályos volt, nagyon forró, nagyon meleg, nagyon száraz. Szenved, erdő, vad, próbáljuk a vad élőhelyét komfortosabbá tenni. A kiapadt források, a kiapadt vízfolyások, ahol csak lehetséges, ezeket a helyeket próbáljuk vízzel pótolni, a természetes mederrészeket feltölteni vízzel, egyrészt ivóvizet biztosítani a vad számára, másrészt pedig dagonyázó helyet. A dagonyázó hely azért is fontos, mert ezzel a vad, az erdei vad a testhőmérsékletét tudja szabályozni, magyarul hűteni ez esetben.
3: Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Sikeresen zárult az ITRAN Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
3: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
6: Gyerekes szülők előnyben lesznek a következő témánál. Régen volt ilyen gyereknevelős témánk, ugye, hogy kit mivel tud igazán kiborítani a saját gyereke. Egy anyukát szeretnék nektek bemutatni. Nem tudom, hogy jó vagy nem, de minden esetre...
7: Tetszik, hát, fogadjuk, hogy
6: azt
7: tetszik.
6: Azt gondolom, hogy meglehetősen. A régi módi gyermeknevelést követi ő, egy amerikai anyukáról van szó, ugyanis 12 éves volt a gyereke, beült a kocsiba, egy wisconsini anyukáról van szó, és hát elkezdtek menni valamilyen autópályán, vagy valamilyen autóúton Wisconsin felé, és elkezdtek beszélgetni a gyereknek a jegyeiről. Ugye? Hát, és megbeszél a gyerek, és a gyerek elmondta, hogy van egy-két egyes, meg kettes, becsúszott, nincsenek túl jó jegyei, és ez úgy kibontakozott egy ilyen komolyabb vitává, fajult bent a kocsiba, hogy miért nem tanulsz, mi lesz így vele 12 éves sem. És a rendőrök a csütörtökön találtak rá a forgalmas autópályán sétáló síró kisfiúra, aki azután elmondta, hogy már 5 perce gyalogol, és nem voltak házak a közelben, a fiú továbbá nem viselt jól láthatósági öltözéket, a ruhái vékonyak voltak az időjáráshoz képest, telefon sem volt nála, amivel segítséget hívhatott volna. Elárulta, hogy az édesanyjával veszekedett, és az anyuka egy ponton, amikor megtudta, hogy milyen jegyei vannak a gyereknek az iskolába, azt mondta, hogy már pedig akkor.
7: Akkor gyalogmész.
6: Akkor kifelé az autóból, és úgy, ahogy van a leállósában, kirakta a gyereket az autóból, majd elhajtott.
7: Mondjuk anyuka.
6: Mama kemény.
7: Ott azért becsúszik. Hintát.
8: Mama egy ostoba. De figyelj, de most legalább megmagyaráztad, miért vannak szarjegyei a gyereknek az iskolában, mert ha ezt az intellektust örökölte, akkor azért ebből nehéz szerintem jót kikerekíteni.
6: A mama tovább ment az autópályán, és a 3 kilométerre található centernél ő várakozott a fiára, pontosan 3 kilométerre onnan, ahol egyébként a gyereket kitette, és azt mondja, hogy a fia nem értékelte kellőképpen mindazt, amit értetett ebben az elmúlt 12 évben, és meg akarta vele értetni, hogy mi az a kemény munka.
8: Ezért kockára tette az életét. Mert majd akkor?
6: Mert a gyerek nem tanult, nem hozott jó jegyeket, és azt mondta, hogy eddig nem tovább. Azt mondta, hogy a forgalom nagyon lassan haladt az autópályán, hogy a fiú biztonságban legyen, és később pedig tervezett felvenni őt.
7: 3 kilométer múlva.
6: Igen, aztán visszament, hogy felvegye a gyereket, megfordult az autópályán, visszament, de addigra már nem találta meg, mert...
7: Akkor a rendőrök felszették.
6: Mert a rendőrök felszették, 500 dolláros óvadék fejében tud szabadulni a mama, mert hogy a rendőrök becsukták. Gyermek elhagyásával, illetve elhanyagolásával vádolják 500 dolláros óvadék ellenében helyezik majd szabadlábra a mamát.
8: Szeretnék egy fényképet a kisfiúról, aki most otthon nintendozik egész nap a nappaliában.
7: És nagyon boldog. Gondol, hogy,
8: hát érdekes, hogy fordult a kocka édesanyja, nem? Érdekes.
6: Mama börtönbe, a gyerek meg egy chipsztállal nintendozik.
7: De kár, hogy nincs egy 500-asom, hogy kihozzalak, mama.
8: Igen, hát majd lehetem egy dolgozni. Jövőre most nagyon tanulok. Témazáról.
6: Gyerekek, mama nem viccel. Nem, azért azt megállapítatjuk. Nem. Mama nem szórakozik. Tehát vagy tanulsz, vagy kiszállsz a kocsiból az autópályán és sétálsz.
7: A mama egyértelműen túlgurított ezt a labdát, de azért belegondoltok, szerintem mindannyiunk életében van ez a pillanat, amikor kitennéd a gyereket, ha nem is az autópályán, meg nem ruha nélkül, de hogy egyszer azért elgurul a gyógyszer.
8: Én nem mondom, hogy kinek a nevéhez fűződik egy történet, de a Duma Színházban volt már olyan formáció, amikor 3 humorista elment vidékre fellépni, és csak 2 ért haza. Egy pedig sétált egy kicsit az autópálya mellett. Volt már ilyen? És ott csak egy ilyen...
7: És ráadásul nem is a gyereket, hanem egy gyere, kolléga.
8: Igen. De nem, nagyon felbosszantotta magát valami, és ezért kérte, hogy tegyék ki azonnal.
6: Figyelj, egyébként amit mondasz, igen, abban van azért valami, ha neked ugye mennyi, 5, 4 vagy 5, neked azért 15-17, vagy nem tudom, nekem 10 és 5, tehát ez alatt a 15 éves szülői pályafutásodat azért van olyan pont, amikor azt gondolod, hogy most vagy... Te ugrasz ki az ablakon, vagy ő ugrik ki, vagy mindketten, vagy négyen, vagy de egyszerűen csak nem ébredsz föl többet, és az ugye egy jó megoldás. Ez az egész gyerekneveléses kérdés, hagyjuk a fenébe. Ha azt valaki elmondta volna előre, akkor lehet, hogy kicsit máshogy állnak a dologhoz.
7: Tehát pont, egy ilyen tök egyszerű dolog, pont tegnap volt, egész nap pakoláztunk, csináltuk a dolgunkat, este Soma mondta, hogy ő éhes. Hát mondom, kicsi fiú,
8: lőd be magad heroinnal, amikor ilyenkor szoktad.
7: Igen, csináld úgy, ahogy apát csinálja. Oké. Mondom, figyelj, kicsim, ezek vannak. És akkor felsoroltam 48 darab tételt. Hogy még? Tegnap előtettünk kínai kaját, abból maradt szereted. Oké. Van még kolbász, van fővágott, van kenyér, tudok csinálni rántottát, meg tudok neked csinálni egy tésztát, ha akarod, akkor csinálok tejberist, ezt így végig sorolod, és néz a gyereked, nincs valami más.
6: Júj, de jó mondat! Júj, de jó mondat! Ami igazán kiakaszt a gyerek szájából, fejezet első.
7: Nincs valami más.
6: Első mondata, jó, nincs valami
7: még,
6: más.
7: Ekkor még tartottam mondom, jó, most nem tudok neked hamburgert csinálni, mert azt nagyon szereted, de nincs itthon hús, de mondom, rendelünk. Vagy
8: levágom a
7: balkaromat,
8: és abból csinálok neked hamburgert.
7: Ledarálom, és azonnal. Rendeljünk pizzát? Rendeljek egy hamburgert? Elmenjünk a benzinkútra hotdogért, mert azt is szeretem.
6: Vagy mi a büdös Isten akarsz a
7: bár? Mi kell még?
6: És már látod magad lassítunk, mi kell még?
8: A fiad.
7: A fiad.
6: Igen, ez nincs valami más, ez az első könyv, első fejezetének első mondata, ami igazán kiakaszt a gyerektől. Nincs valami más.
8: Vagy nekem mindegy.
7: Igen, nekem mindegy. Jó, mondom, ha mindegy, akkor itt van ez. Nem, az nem jó. A nekem mindegy után mindig ez van, ezt jegyezd meg. A nekem mindegy, ha elhangzik, akkor mondod, hogy jó, akkor parizeres kenyér le. Na, az nem jó.
8: mondom neked a másik verzióját ennek, nekem a fatalom mindig ezzel nyomasztott, ez a kajaterrorra, hogy akkor válaszol, mit akarok, és akkor mindig úgy voltam, hogy ha bármit mondtam, nem volt jó neki, tudod, hogy hát akkor legyen brassoly. Az nagyon mócikás, az össze kell vágni, meg, tudod, akkor legyen törött. Ezért ez sehogy se jó, semmelyik királyban nem jó, azt kell, ott van a hűtő, mennyi, azt egyél. Oldd meg, tanulj meg főzni a YouTube-ról, hogy apád megtette.
7: De akkor meg látod rajta az undort, ahogy mondtam neki én is. Mondom,
8: de
7: akkor
8: tínédzser, állandóan undor itt valami, nem? Tehát, hogy...
7: de ne undorodjon már, hát érted, van étel a hűtőben, mi úgy nőttünk föl, hogy elénk rakták, megettek, jó, nem jó, kész.
6: Nem volt válogatás.
7: Nem volt ilyen, nem volt.
6: Hogy bundás kenyér, borsófőzelék, diós tészta, és ezeket toltad.
7: És örültél neki, hogy van mit enni.
8: Hát az én lányom az, ugye most otthon voltunk, tudjátok miért ez, amikor egy darab beteg gyerekre egy darab szülő jut, aki már beteg, és otthon vagytok, és ugye nem lehet egész nap játszani vele, mert már te is kifáradsz ebben, meg ugye ő nem azt vár ilyenkor, hogy te játsszál vele, hogy így oda-vissza, hanem te szórakoztasd őt. És egy ponton túl, hogy 5 éve szórakoztatni, azt hiszem, hogy a legbelső energiáidat emészti fel, és úgyhogy a legjobb megoldáshoz nyúltam, macskás videókat néztünk együtt az interneten, ami nagyon hamar elkapta a dopamin függőséget, így az 5 évesnél, akinek ugye nem volt még lehetősége erre, és azt mondta, hogy atya úristen.
6: Mi van itt?
8: Ez mindvégig itt volt.
7: És mondja, miért
8: ez egy lehetőség volt, és tudod, az első ilyen input, és hogy ezt le kellett tenni fél óra után, mert én láttam rajta, hogy már tudod, pörögi a szemgolyója, hogy
7: macskás videó.
8: És letettem, és onnantól kezdve nem tudod semmi másra gondolni, csak erre ez kellett neked egy ingyen megvonásos környezetben egy csomó macskás videó után, úgyhogy addig elkezdte a nyomasztásomat, és tudjátok, amikor egy gyerek elkezd nyomasztani, hogy oda is mindig ugyanaz a ponton megnyom, tudod, hogy na most akkor, na most már
6: azt
8: lehet.
6: Tud, azt tud kiparítani?
7: Mi volt a pontod?
8: Most már lehet. Az, amikor egymás mellett feküdtünk, hogy ha alszik 5 percet, akkor még nézzünk meg macskás videót, és erre szemgödről rúgott a sarkával.
7: Szóval már alszom, anya.
8: Igen, tudom, akkor így tudom, mint egy ilyen pisztráng, így tudod, így csapkodja magát az ágyban, hogy hát alszom, és azon gondolkodtam, hogy van egy ilyen altató lövedék vajon valahol, még a régi időkben, hogy csak itt meglássál
7: vele. Sose fárad ki. Hát nem lehet.
8: Ez a betegen is bírják. Nem, ez nem.
6: Igen, vannak ezek a neurológikus pontok, ami kérdésformájában tud kiakasztani a gyerek, viselkedés formájában tud kiakasztani a gyerek, nem? Tehát többfajta ilyen van. Azért ez 10-15 év alatt a gyereknevelésben átélet, hogy vannak bizonyos érzékeny pontok, amit egész egyszerűen nem. De ez lehet, hogy rendetlenség a szobájában. Ez lehet, hogy az, hogy beviszi a kaját. Az lehet, hogy morzsás rágy. Nem tudom,
8: de ez vannak... te életed, most még mindig magadról beszélsz.
6: Igen, vannak. Van.
8: Hogy várod el tőle? Ez a másik legnagyobb nehézség, hogy a gyereket jobbra akarod nevelni, mint amilyen te vagy, tudod, de te nem tudsz jobbá válni mindig, és ezért hogy várod el tőle, hogy megoldja?
6: De igyekszel nem csinálni olyan dolgokat, amit tőle elvárod, hogy ő se csinálja, nem? Tehát, hogy mert hogy az nagyon, az kettős, hogy te megcsinálod, ő pedig tőle elvárod, hogy ne csinálja. Azt írja, aki beviszi az ásványvizet a szobába, bent hagyja az üres üvegeket, csak gyűlik, kivinni luxus, nem kap vizet. Ezt teszem, írja valaki. Az, hogy bevisz amit a szobájába, az nem például annyira nem erős pont. Tehát, hogy
8: kihozza a cuccokat a szobájából, és nem viszi vissza.
6: És kupit csinál, arra kiborulsz, hogy kupit csinál?
8: Hát nem az, hogy kiborulsz, hanem olyan az életem, mint egy ilyen folyamatos ilyen mókuskerék, ahol mindig van valami a kezedben, a helyére teszed, és mire megfordulsz, minden már máshol van. Ez egy ilyen, nem lehet ezt így rendben tartani.
6: Én szeretem a rendetlenséget egy kicsit. Attól olyan kózi lesz, tudod, olyan
7: a miénk.
6: Igen, attól úgy egy kicsit.
7: Belakod a házat.
6: Igen, kicsit a miénk. Na írjatok, drága hallgatók, jó? Tehát kinek mi az a pont, mondat, kérdés, hogy is mondjam, csak szokás, felvetés, amitől
7: azonnal a plafonon
6: amitől a leginkább szülőként kiborulsz, amivel a leginkább ki lehet borítani. És mindegy, hogy 3 éves a gyerek, mert neki is van olyan, lehet olyan 10 éves, de egy kamasznak is akár, nem? Tehát, hogy minden életkorban megvan az 1-2 pont, amit ha megnyomsz a szülőn, akkor az egész biztos, hogy az benyomódik, és onnantól kezdve üvöltés van.
7: És
6: nem?
7: Soha, és nem fogja megérteni a válaszaidat. Tehát a mindig a jó újra kérdés. De miért?
8: De a kamaszokban az a legidegesítőbb, hogy felnőttnek néznek ki, de nem azok. Érted? Tehát, hogy már megnőttek.
7: Ott még össze vannak zavarok nagyilag.
8: Igen. És hogy nagyon nehéz ugye nem úgy kezelni, mint hogyha egy felnőttől kapnál ezeket a visszajelzéseket, hiszen ez sok helyen ez borítja meg a cheat.
7: Meg a kamaszban van egy ilyen csak azért is behúzom a kéziféket. Mm. Tehát érti. Nyilván érti, nem hülye,
6: igen.
7: Érti. Érti a kaját is, érti azt, hogy miért nem lehet elmenni ide vagy oda, vagy hogy miért nem veszel meg neki dolgokat. Érti? Valami van az agyban kamaszkorban, ami egy rettetes lábfék és kézifék egyszerre való behúzásával akar téged megölni a saját gyereked.
8: Igen, és szerintem Zajka sikerül is.
7: És sikerül, hát persze.
6: Igen, én a kamatkort jobban élem, mint a fiatalkort.
7: Hát valahogy. Már egy csomó mindenben meg
6: egy csomó mindenben sokkal jobb.
8: Meg végre összeértetek korban a gyerekeiddel.
6: Én gyerekkorban jobban összeértem velük szerintem, mert nagyon infantilis vagyok meg. Lovacskázhattak a hátamon éjjel kettőkor, ha akartak. Akarsz, te is lovacskázhattak. Ez nem volt baj, de én értem, én látom az összes kamaszkori nehézséget, de valahogy sokkal türelmesebb vagy toleránsabb az ember így kamaszkorban velük. Már nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Szerintem van, aki meg a gyerekkort vagy a fiatalkort éli jobban. Persze gyerekfüggő is, és a kamaszkort éli meg nehezen. Hogy a gyereknek önálló akarata van, gondolatai vannak, vitatkozik veled, érveket mond, néha megsemmisítő érveket, és jól mondja. Néha olyat mond be, nem? Te nem vetted észre? Néha olyan tűpontosan fogalmazol, és nézel, hogy úristen, és betalál. Mert hogy jól lát a gyerek.
8: Miki, hallottad?
7: Ő biztos a miénk.
6: Jól lát a gyerek, és tükröt tart, tudod. Azért azt el kell tudni viselni, hogy valami olyat mondta, hogy fú, basszus, ebbe azért most igaza van. Nem?
8: És ők még ártatlanak, tudod, tehát, hogy az van, hogy sokkal nagyobb ambitulóval mondanak, sokkal nagyobb bizéket, igazságokat.
7: A 10 évesek már nem.
6: Simán betalál, persze. Késő vasárnap este, ami ki tud borítani, egy hallgató, anya, holnapra kéne a suliba préselt falevél. Új, de jó a vasárnap esti mondatok.
8: Klasszikus, csak egy vasaló kell hozzá, és meg is vagytok.
6: Igen, holnapra kéne. Jó, de amikor altatsz, este van, már lefekszik a gyerek, már tudod, hogy még maradt egy kicsi az estétből. Már kimennie kéne aludni, és bemondja, hogy kell egy préselt falevél, úgyhogy ott volt az egész hétvége. Hát azért ez erre nem mondod azt, hogy jó, hozom a vasalót, klasszik, persze, hozom a vasalót.
8: Azért hát, nem, én ezt magamnak tapasztaltam ki, mert én ezt mondtam anyámiknak, hogy kéne holnapra préselt falevél, és mondták, hogy majd megoldott. Ennyi volt.
6: És így neveltek az életre. Fia, ha vasárnap este hozott föl, hogy kell egy vasalt falevél, akkor nem lesz falevél.
7: Nem lesz,
6: tehát akkor ezt most elbuktad.
8: Igen.
6: Ha mindig hülye megcsinálod, meg mindig alámész, meg mindig teljesítesz, sose fogja megtanulni, hogy milyen úgy bemenni egyszerű, hogy nincs vasalt falevél.
7: És viseld a következményeit annak, hogy hülye voltál, hogy nem szóltál
6: mindenkinek,
7: hogy kell falevél.
6: Igen. Ami ki tud borítani, mindjárt írja egy hallgató, és nem történik utána semmi. Júj, te klasszik! Júj, de jó!
7: Menj lefeküdni, aludni.
6: Mindjárt. Igen, hozd ki a szemedet a szobából. Mindjárt, menj már fürdeni. Mindjárt.
8: A mindjárt az egy gyáva nem amúgy, nem?
6: A mindjárt az egy egyértelmű nem szerintem.
8: Ja,
6: az nem egy gyáva nem, az egy nagyon egyértelmű nem a szülőknek, nem. Mindjárt. Nem, de nem az van. Tudod, hogy nem. Hát a mindjárt, azt tudod, hogy nem.
7: Na jó, de azt azért nem meri mondani, hogy nem.
6: Nem, azt mondja mindjárt.
7: Na ez inkább megy a mindjárt.
6: A legnagyobb alibi időhúzó mondat a mindjárt, egy kamasztól. Igen, ott csinálj rendet a szobádba, igen, hozd ki a szennyest. Menj el fürdeni, este mindjárt.
8: Óriási.
6: És meg vagy. És kicsit elhiszed. És hát kicsit betölsz neki.
7: Kapaszkodsz bele, hogy tényleg meg fogja csinálni.
6: Azt mondja, jó, mindjárt is. A negyedik mindjártnál kezd leesni, hogy csúnyán át vagy verve. És nagyon csúnyán meg vagy vezetve, mert a hatodik mindjártot kapod. És akkor ekkor lesz már a fejed. És hogy 11-kor miért nem megy már el aludni. 15 éves fiam két mondata, volt már egy kis gond a suliban, ettől nagyon tudok kiborulni, illetve most miért vagy ideges? Áj, de jó, kamasz! Jó, de jó, kamasz! Nagyon jó. Igen, kamasz fiamnak szintén a válasza bármire semmi. Na ezt a szót nem akarom hallani, Kati Spanyolországból.
7: Este 9 óra, apa, nem tudod, hogy mi a leckém?
9: Hát nem!
6: Na, ezt nekem tegnap bemondta a Noel.
7: Nem, hogy nem bazeg, mert nem én járok iskolába.
6: Hazajöttem az edzésről 8:30, akkor most hozzá a leckét, elkezdünk inni. Na, mondom, azt biztos, most biztos, hogy nem. Két napod volt rá, tuti, hogy nem. Jó, akkor nem. Na, mondom, ezt szeretem. Ez a becét. Így kell csinálni. Azt elhagytam, nincs meg, nem tudom, nem érdekel. Kulcstorna tudsz, stb. A hajadéknek áll. Csodálatos.
7: Amikor
6: csodálatos.
7: Hazajön az edzésről pénteken, hétfő délben közli, hogy akkor ő indul edzésre, de hogy kimostuk-e a cuccát. Hát mondom, hol hagytad? A táskába. Na.
6: Úgy azért van. Nehéz.
7: Végem van.
6: Úgy azért nehéz, igen. Péntek este munka után bevásárló táskákkal megpakolva, bevonszolom magam a házba, kisfiam a fotelből. Hello, anya, mi lesz a hétvégi program? Júj, de jó! Júj, de jó!
8: Úristen, ezt nagyon szeretem, hogy rád néz, a belet kilóg a szádon, és megyünk valahova? De csinálj már valamit.
7: Nem csinálunk semmit.
8: Mit lehet csinálni, És az én gyerekem is ilyen nagy adrenaline junkie, az bármit szeret csinálni, csak ne kell otthon lenni.
6: Igen. Apa, add ide, apa, hozd ide, gyere ide, segíts, vegyél ezt, vegyél azt, kérlek, légy szíves, nagyon szeretlek, imádlak, és azon veszed észre magad, hogy egy cseléd vagy.
7: Így.
8: Így van.
6: Az én fiam 15 éves, tök sötét van a szobában, állandóan csak a gép megy, bemegyek, felkapcsolom, én visít, hogy kiég a retinám. Puszi, Ani. Nagyon nagy duma, figyeltek, hazamegyek a munkából, 6 éves lányom szobájába fekszik, mesét néz, bemegyek hozzá, köszönök, megkérdezem, milyen napod volt, válasz, nem látom tőled a tévét.
7: Na, én ott húzzám ki a kábelt a falból.
6: Sziasztok, 16, 14 és 12 éves kamasz gyerekek, anyukájaként kedvenc mondatom, nem az enyém, amikor megkérem őket a holmiuk elpakolására. Nem, mindent le tudnak tagadni. Nem én voltam, nem az enyém. És nem érted, hogy a tesójáit miért nem tudja elrakni.
8: Nekem férjemmel kapcsolatban ez a kedves, nem tudsz megkérdezni, hogy valamit keres, és biztos, hogy nem én tettem el. És aztán, amikor megtaláld, akkor rájössz, hogy de hát te se. Tehát akkor
7: magától
8: elmászott. Valaki hazudik.
6: 11 éves lány valamit kér tőlünk, és nem teljesül 3 másodpercen belül, jön a most már mindegy.
7: Most már adjad, már nem kell.
6: A falra mászol. Vasárnap este van, 16 éves kisfiam bejön a szobába, megkérdezi, hogy a fekete pólóját nem mostam meg ki hétvégén. Kérdem én, ki volt éveszényes kosárban? Erre ő nem, hát az van rajtam, mert nagyon szeretem. Mire én? Akkor büdösen, koszosan el lehet balagni. Tovább. Érted? Ki mosta úgy, hogy a gyereken ott van a póló? Erre mit tudsz mondani?
8: Óriási.
7: Az, hogy nektek megköszönik egyébként a gyerekeitek a bármit?
6: Ritkán. De akkor nagyon hálás vagyok.
8: Igen.
6: Nagyon jól tud esni.
7: De tegnap...
6: De esetleg mondanak egy-két jó szót, hogy jó apa vagyok, vagy bármi, igazán jól tud esni.
7: De olyan ritkán
6: hangzik ezzel. Valójában nagyon ritkán hangzik ezzel. Te visszadod, és hogy szeretlek, és nagyon ügyes vagy, és jól nézek. Visszafele már felkiáltó jellegi. Tényleg ezt mondtad? Tényleg ezt gondolod rólam? De jó, azért ez úgy...
7: Körbenézel, van itt még valaki?
6: Ezt nekem mondtad?
8: Mindenre ez a reakció, hogy amikor rácsodálkoztak a másik, hogy figyelj, ilyet is tud. Igen.
6: Minden egyes ivásnál másik porrat vesz elő, kiborul ki, tessék. Nekem ez nem gyengém, a Vikinek igen, de minden egyes ivásnál másik poár.
8: Nekünk ez Péter úgy előzi meg, hogy amikor tehát letettem a pultra, már benn van a mosogatógépben. Tehát, hogy elmegy arra, hogy te pohár, és már teszi be, tudod. Ezért te is így folyamatosan rá vagy kényszerít, hogy új pohárból így áll. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen
7: kényszeres a férjed?
8: Perpetuum mobile. Ezt mondanám, egy örök mozgó. A férjem nem kényszeres, csak szerintem utálja, rendetlen vagyok.
6: Aha, de elrak egy poharat azonnal.
8: De úgy, hogy tényleg megiszt egy poharat, lerakod a poharat, elmész, és vissza is
6: menni csott
8: is ilyen. De
7: abból iszok mindjárt. Mert iszol még egy pohárral.
8: Hát ő már nem várja magát.
6: Te vagy az, aki vágod a kenyered, de már söpri össze a morzsát közben, úgyhogy még nem végeztél a kenyeret. Igen. És cicek közben, hogy megint kupi lesz. De közben csak kenyeret vágsz, és csinálod a gyereknek a vacsorát, és ő már cicek a háttérbe.
8: Szerintem Péter úgy érzi magát, hogy szélmalomharcot vív ellenem és a lányom ellen, és szerintem ezért csinálja ezt. És akkor bólogatott a sarokba, Zsül?
6: Igen.
8: Én tudom, hogy erről van szó.
6: Amikor nettó 1 méterre mondasz valamit, és nem hallja.
7: Rezzenisten arccal. Ugyanazt csinálja, amit eddig.
6: Igen.
8: És akkor mondja neki, ott van, hol? Ott van, hol?
6: És nem látja, igen.
8: De tényleg ez hogy van? Mikortól lesz perifériás látás, meg így egyetlen ilyen látás a gyerekeknek?
6: At is csak ennyit írt, nagyon jó búcsúzásképpen. Itt most tényleg mindenki az én lányomról beszél? Összegezte az egészet.
5: Magyar

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
3: Madeinwood.shop.
4: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltönygyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
5: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
6: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
7: Új fürdőszobában gondolkodsz? Felújítasz? A Koralsopronnál burkolatok, csaptelepek, csempék, járólapok, szaniterek hatalmas választékával, hozzáértő szakértelemmel várunk. Spórolj időt, energiát, pénzt és szerezd be mindent egy helyről. Koral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.koralsopron.hu.
8: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanálételfutár.hu.
9: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
10: Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők
9: bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
10: Lignova.hu.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
12: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Isten Székesegyházán, Harkán. A naplementétől induló 4 órás Armen Miranda set, valamint Eric von Collar és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
13: Vízcserét végeznek a Lőveruszodában. Nyomozás indult az aszbesztszennyezés miatt bezárt kőbánya ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vízcserét végeznek a soproni Lőveruszodában. Először a 25 méteres úszómedence, majd az 50 méteres versenymedence, a 120 cm-es tammedence és végül a 80 cm-es tammedence következik a sorban. A leürítés és töltés alatt lévő medencék nem használhatók, mondta a rádiónknak Németh Tamás, létesítmény üzemeltetési csoportvezető.
14: Nagyon sok olyan tevékenységet tudunk ilyenkor végrehajtani, amiket üzemszerűen nem tudunk megtenni. Azért fontosak ezek a karbantartások, mert minden egyes nap, amikor nyitva vagyunk, némi pótvizet adagolunk a medencékhez, de ez a pótvíz ez ahhoz elég, hogy tiszta maradjon a víz, különböző vegyszerezéssel, de hogy teljes tisztaságot elérjük, ezért is nagyon fontos, hogy évente 2 alkalommal megtörténjen a vízcsere.
13: Nyomozást indította az Eisenstadti ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy az aszbesztszennyezés miatt bezárt burgenlandi kőbányákról készült szakvéleményeket jogosulatlan civil szervezetekhez juttatták el. Az ügyben egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, hivatali titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja miatt. Az ORF cikke szerint Frank Enghorn, a pörgölényi kőbánya üzemvezetője úgy nyilatkozott, továbbra is bíznak abban, hogy a kőbányák hamarosan újra megkezdhetik működésüket. Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés Sopron.hu.
13: Ma már a nyugatira, északnyugatira forduló szél lesz élénk, sokfelé erős, északon és zivatarok környezetében helyenként viharos. Délután már csak néhol alakulhatnak ki záporok, zivatarok, 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban. Sokfelé élénk, erős szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Ez a Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
16: Na mi volt a fogócskám? Mesélj egy kicsit.
17: Küzdőtér és játszótér.
16: Küzdőtér és, ja, hogy ez volt.
17: Így volt apostrofálva, igen. Hát, srácok, ma már úgy fel tudtam kelni, hogy nem nyögtem közben. Na most úgy képzeljétek el, hogy hát nem az edzés volt kemény, de én voltam csicska.
16: Igen? Tényleg? Amikor bejöttél, nagyon igen, zilátoltál.
17: Előjáróban csak annyit, hogy én az edzés 45. percében dobtam ki a tacsot.
16: Hánytál? Jó, de jó vagy! Fogócska hányással? Hányás fogócskával? Elhánytad magad?
17: Elhánytam magad.
16: Azt a mindenségét. Szerintem az egy ilyen lapkiterítős dolog,
17: igen.
16: Nem? Hogy gyerekek,
17: ez vagyok én, igen. Szóval képzeljétek el egy olyan testnevelés órát, amit mondjuk alsó tagozatban tart egy nagyon kemény tesi tanár a 6-7-8 éveseknek. Azt az intenzitást. Tehát megérkeztem ide a filozófusok kertjébe, voltunk négyen összesen.
18: Már mi van?
16: Igen, már a helyszín. A helyszín nagyon jó.
17: Ott van egy ilyen betonplacot, lehet edzeni. És láttam,
16: ezek hogy... elért egy másik oldala.
17: Nem,
16: ugye?
17: Ez most itt kivételesen, ja, itt ezen itt a Sánc utcánál kell, csak fel kell sétálni.
16: Meg a víztározó, igen.
17: Így van, és hát már láttam, hogy ki vannak készítve például farönkök. Mondom, ezek hogy kerültek ide. Attila bemutatkozott, tök helyes, szimpatikus rác volt, ott voltunk négyen az edzésen, mondta, hogy akkor egy kis bemelegítés. Elkezdtünk tért fel húzással szaladgálni föl le.
16: Felnőtt emberek. Igen, felnőtt emberek.
17: Igen, bemelegítés, szaladgálás úgy, hogy a földet érinted. Akkor a következő az, hogy párba rendeződtünk, akkor hogy toljad magad előtt a másikat, akkor ő visszafelé tolt téged. Akkor feküdj le a földre, és húzd fel a másikat 15-ször egyik kézzel, húzd fel másik kézzel 15-ször. Akkor volt nála például egy ilyen bója, amit így forgatott körbe-körbe, meg át kellett, hogy szaladjunk fölötte. Tudod, mint ezek a klasszik, ezek ezt ugráló kötéllel csinálták gyerekkorunkban, és akkor volt ilyen, hogy például cicázás.
16: Jaj, ne. Mekkora zseni a csávó, és mekkora terembérlete sincs. Hát mennyire okos. Persze. Gyertek ide, a biztározó.
18: Nulla befektetés, csak a bevétel.
16: Csak lóvé, nem kell leadó, nincs terembér, és zseni a csávó.
17: A labdát, párban voltunk, ugye a játék lényege az, hogy falhoz vágod a labdát, és a partnerednek kell elkapnia, és nyilván a másik kettő is próbálja elkapni. Figyeljetek, olyan brutál, durva volt, ilyen köredzéseket csináltunk, akkor volt olyan része például, hogy föl kellett ugrani, föl kellett mászni a támfalra. És akkor ezt csináld meg 15-ször. Oké, ha ez megvolt, akkor utána elkezdtünk emelgetni másfél percen keresztül farönköket. Egyik váról a másikra, ide-oda, ide-oda. És volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy kezdik kifehérjedni előttem a világ. És voltam nekik, hogy akkor most egy picit álljunk meg. És akkor volt, hogy jó, akkor álljál félre nyugodtan, jól vagy, mondtam, kérdeztem tőlük, hogy nincsen-e valakinél esetleg egy szőlőcukor, vagy egy darabka banán.
16: De egy jó brigád volt? Tehát egy családanya, egy apuka, egy felnőtt, meg jó brigád jött össze.
17: Igen, felnőtt férfiak, nők, tök szimpatikus csapat, mindenki mosolyog, nagyon helyesek. Látták, hogy nagy a baj, mondtam, hogy egy picit kiszállok, és akkor igen, ott lement a roló. Azt mondják, hogy a jó edzésnek az az ismérve, hogy az ember néha rosszul lesz rajta. Na hát akkor ezek szerint ez jó edzés volt.
16: No pain, no gain. Ez így van.
17: Mondtam nekik, hogy ti folytassátok egy kicsit, én ott félreálltam. Akkor
18: belehánytál a homokozóba.
17: Hát
16: gyerekek. Oda csandáztál rendesen?
17: Hát a súsnyásba.
16: Beálltál a súsnyásba. Akkor azért meg voltál hajtva. Tehát azért, ha elhányod magad, az egy komoly fordulatszám.
17: Én azt gondoltam, hogy viszonylag jó kondiban vagyok, hát ezek szerint annyira nem, meg talán probléma lehet az, hogy éhgyomorra mentem. Én délelőtt reggel sosem edzem, csak délután este felé, de ezek szerint ez igen. Tehát a következő alkalomra már úgy fogok elmenni, hogy eszem reggelizem valamit.
19: Igazi volt, okos lány vagy.
17: Ugye? És volt szalagfogó is például.
16: Az mi?
17: A szalagfogó az, amikor ilyen szalagokat kötsz fel a derekadra, és az a cél, hogy leszedd a másikét.
16: Haj, de huncuk!
19: És ott fukároztatok, te milyen szín kaptál? Rózsaszín vagy piros?
16: És mindig kap egy szalagot, egy kis farok, és akkor le kell szaladni. És akkor futsz a vadidegen ember út, és leszeded róla
17: igen,
16: a szalagot.
17: Hát, igen. És akkor próbálod kicselezni a másikat, és próbálod róla letépni.
16: Csak közben vannak ilyen sikongatások, hogy
17: igen, van, pontosan.
16: Igen?
17: Persze, imádom. Persze, nagyon szuper. Mondta, hogy várjuk a nagy havat, tavaly volt például, akkor lesznek majd nagy hógolyó csaták, meg hasonlók.
19: Úristen, de jó. Hóemberépítés, fölfelé, hegyre föl?
17: Hegyre föl, hogyne, persze.
16: De vadidegen emberekkel hógolyó csata?
17: Figyelj, egy pillanatig nem volt ciki.
16: Ez nem, nem is a ciki, csak úgy kérdezem, hogy ez úgy nekem rendellenes kicsit, vagy nem? Tehát, hogy...
17: Nekem
19: nem. És miért te is idegenekkel jársz gyúrni?
16: Egyedül megyek hógolyozni, de lesznek ott még négyen. Gyere, Falkó, menjünk hógolyozni.
17: Ugye, annával beszélgettünk, mert utána ugye bejöttem ide a szerkesztőségbe, és eléggé készen voltam, remegett a lábam.
16: Igen, az látszott rajtad.
17: Igen, tök vörös fejjel, és itt pihegtem a kanapén. És Anna mesélte éppen, hogy ugye volt a BBC-nek egy ilyen műsora, ahol arra kértek katonákat, hogy csak mondjuk másfél-két órán keresztül a 4-5 éves gyerekeket utánozzák, amit a játszótéren csinálnak. Na, és a katonák a végére kifeküdtek. Na, egy ilyen típusú edzést képzelj el. Tehát tulajdonképpen nem csináltunk nagyon mást, mint ami egy általános iskolai rendes testnevelés órán, hogyha a tanár rendesen meghajtja a gyerekeket, na mi ezt csináltunk.
16: Szerintem brutál kemény. Tehát a keménységet azt már most, hogy elmondod halva, ez brutál. Tehát ez edzés értékileg biztos, hogy nagyon durva.
17: Tehát, hogy volt benne nagyon intenzív kardió, és volt benne nagyon intenzív erősítés is. Úgyhogy ebből az apropóból, srácok, nekem a popsim az még mindig feszül, a combom még mindig izomlázas. Szerintem pont el fog múlni, mire megyek a következőre.
16: Jó, heti egybe tetted most magad?
17: Tehát
16: heti egy, hányás elég heti az... egy fogócska? Az úgy egyébként egy jó arány.
19: Azt mondja, hogy mi volt a libikókánál.
17: A libikókánál.
16: A libikókánál. És most miért lekintázunk egy kicsit? Ki nyerte a fogócskát?
17: Az a baj, hogy készült például rólunk felvétel, ahogy fentről nagyon kergetőzünk, és tudod, úgy érzed közben, hogy te vagy a Jedi, hogy milyen gyors vagy, hogy csak úgy repülsz ide-oda, és tudod, visszanézed, és azt látod, hogy néhány fáradt ember nagyon küzd az életért, dobálja a labdát, próbálja elkapni, na, ezek voltunk mi. Egyébként van vagy 50 tagja ennek a csoportnak, hétfőtől szerdáig tartanak az edzések, 7-8 és 9 órakor kezdődnek, be kell írnod magad egy ilyen Excel táblázatba, és valamikor 8-an, valamikor 10-en, valamikor csak 4-en jönnek össze, most például csak 4-en voltunk, de megoldja.
16: Jó, de a bujócskát megnyerted, nyugtass meg.
17: Hogyne.
16: Lehoztad a bujócskát.
19: Számháború?
16: Elbújt a buszmegálló mögé.
17: Másfél napig
16: ott szerda reggel jöttem elő. De lehoztad a bujócskát.
17: Valaki?
16: Azért a bujócskát lehoztad, nyugtass meg.
17: Nem.
16: Szóval és akkor most heti egy?
17: Most heti egy, és én szerintem aztán, ahogy kezdek belejönni, átállok majd heti 2-re, és akkor tartom mellette még otthon az erősítést.
16: Az már jó. Az már egy jó adag. Az már egy jó adag, igen. Azt írja, aki hú, de megérdemli az a navos, akit ide osztanak be. Kérdezik, hogy bejelentkezel, hogy te mennél az Attilának az edzésére. Nem tudod, hogy mire mész, hogy megnézd, hogy igen, rejtett vásárlás legyen. Egyébként zseni az ötlet.
19: Tök jó.
16: Nem? Ja, nem fogocskázatok, nincs eszközhasználat vagy... nagyon, vagy van, hozott, terembérlés, leadó, semmi nincs.
17: Pontosan, de tök jó, tök egyszerű, kint vagy egész nap a szabad levegőn, állítólag egyébként ez úgy jött, hogy a Covid ideje alatt indult el, hogy valahogy ki kellett hozni az edzőteremből az embereket, mert hogy oda nem mehettek, és akkor fogta magát ez a srác, és kijött ide a Gellért hegy oldalába, és kihozta a klienseit. És rájött arra, hogy egyébként ez lehet jól, have fun, jó buli, nagyokat röhögünk közben, a végére leizzadva, csatakosan minden bajod van, de a srácok óriási, tehát olyan terhelés a szervezetnek egyébként, hogy amikor crossfitteltem, na akkor volt ez a fajta fáradtság a végén, amit most éreztem.
19: Azt mennyi idő után hagytad abba?
17: Egy hónap.
19: Aha, jó, érted, tehát akkor hosszú távú éves bérletet
16: nem a hosszú távú, Irinál nem a hosszú távú lényeg, hanem hogy minél több dolog kipróbálja, megnézze, ő most keresi. Igen, legyen egy ilyen kis adrenalin. Többet Júli eljössze hozzám, egy 5 éves lányom, fogocskász, azt már egész nap kifizetem neked. Vagy ha kifizeted nekem, jó járok, én is keresem, meg lefáradsz, te is meg a lányom.
19: Mi a következő? Kinéztél le már valamit?
17: Ezt most még egy darabig tolom, az biztos, és el akarok menni Eszter Pilateszére. Azt mondta, hogy az nagyon jó.
19: Figyelj, a múlt héten ő 3-szor volt. Ezt hallgattuk egész szerda este.
17: Én láttam ezeket a padokat, amiken ezek pilateszeznek.
19: Igen, azért ma, mint egy középkori kínzó eszköz. Igen. De működik.
17: És ugye ott van egy valamilyen kis... szóval ráülsz ott valami kis, ilyen kis hengerre, ami ide-oda csúszkál, ide-oda, és akkor azokon olyan brutál popsi, meg combizom erősítő gyakorlatokat lehet csinálni.
16: Na, miért nem horgonzol le egynél? Tehát akkor miért nem jársz két fogócska, és akkor megvagy? Tehát, hogy kicsit minden, most így egy picit ebbe, picit abba, belekapsz?
17: Ez most, ami most van, ez nagyon tetszik. Ez szerintem egy jó ideig ki fog tartani.
16: Ja, marad a fogócska.
17: Most fogócskázni fogok egy jó ideig, és mellette marad az erősítés. Aztán majd megnézzük, hogy januárra hogy nézek ki.
19: Én
17: már most az egyezés után is látom a változást.
16: Az egyébként jó. Igen. Meg ha nem tudsz fölállni, akkor valóban jól megdolgoztatta.
17: Az tehát akkor
19: az... A fogócskában, aki elkapott, az büntit is adott.
17: Nem? Te kis huncut
16: fiút. Köbenyem a homokozás is, azt írják. Na jó van, Júli, nyomjad akkor, ez jó.
17: Nem akarjátok kipróbálni?
19: Nem.
16: Én kevésbé látom magam, ahogy ott fogócskázom. De maga, tehát, és ez nem az edzés miatt, azt szerintem az nagyon durva. Tehát amit elmondasz, ez futásban, lépésben, googolásban, ez mind mennyiség sok. Nem érzem annyira ezt, megmondom őszintén. De hogy a Ferin is azt látom, hogy egyelőre nem csillant rá úgy a szeme, hogy jövő héten, hétfőn 11 órától Gellért egy oldalába fogócskázunk egy nagyon...
19: Erre nem, az biztos.
17: Te kardio dolgokat bírod?
16: Hát kérdés, hogy mennyire szeretem, de van, amikor csinálok. Most nincs kardio.
17: Nekem tetszik ez a fajta megközelítés, ez a fajta újdonság.
19: A játékosság,
17: tetszik neked.
19: Ő nem kardiószat, tehát az eszi az izmot.
17: Ja, tényleg.
16: Volt utána valami, nem tudom, tanács összeültetek is, duma, valaki már telefonszám, bandáztok együtt, tehát összejáró csapat lesz, vagy aki oda keveredik. Fogócska, aztán megyünk, és vége.
17: Nekik most volt hétvégén csapatépítőjük.
16: Igen? A fogócska nyertesek elmentek, hogy közös csapatépítőjük.
17: Igen, volt egy táboruk, de mondom, ők már több éve a Covid óta edzenek együtt, tehát én friss hús vagyok teljesen. Annyi, hogy sokan rám írtak, hogy jól vagyok-e. Tehát, hogy sikerült-e összeszednem magam estig.
16: Az edző, ez cuki.
17: Edző azt kérdezte, hogy oké.
16: Ja, van ilyen lekövetés, hogy rád ír?
17: Igen, van egy közös ilyen WhatsApp csoport, amiben mindenki megírhatja a kis hasfájásait, meg a kis észrevételeit, és akkor este rám írt az edző, hogy jól vagyok-e, meg hogy sikerült-e összekalapálnom magam. De tetszik.
16: Oda kell menned még egyszer hányni. Megmutatni, hogy ez nem egy egyszerű. Ez nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű dolog.
19: Mindig össze tudod rókázni magad.
17: Én többször is tudok hányni.
16: Mire lényeg, hogy mozogsz, meg csinálod, meg folytatod, most érted, tehát, hogy valami van. Ez a fontos, nem?
17: Így van. Én utoljára a főiskolán hánytam edzéstől. Egyébként én a tanítóképzőnek a testnevelés tagozatára jártam.
19: Ne.
17: De igen. Hát de mondom,
19: ez hova tűnt ez?
16: De akkor te vagy tanár vagy?
17: Nem, hát a kislabdadobásom bukott meg a karrierem, ezt meséltem.
19: Ja, nektek. Hogy nem, én sem is vettek föl oda.
16: Na mondjuk ez a továbbra is értetetlen dolog, hogy nem tudsz eldobni egy kislabdát.
17: Felvettek, tehát engem felvettek a tanítóképzőnek, te felvettek a tanítóképzőre, és én testnevelés tagozatra, vagy testnevelésre szakosodtam.
16: Aha.
17: És ott volt egy olyan
19: jött
17: tanár.
19: Az első fél év.
17: Igen, és az első fél év végén gyakorlatilag ki is pörögtem, mert nem tudtam eldobni rendesen a kislabdát.
16: Várj, értelmezzük a mozdulatot. Tehát fogsz egy labdát, fölemeled a kezed, és így előre hajtod. Mit csináltál? Lefúrtad a földbe?
17: Bari, én nekem ezt 20-30 év alatt nem sikerült megtanulnom.
16: Egyik kézzel sem?
17: Bármit megcsinálok.
16: De nem elugrom, tudsz eldobni egy labdát.
17: Elugrom, eldobom, alámászok, fölé szaladok, mindent csinálok. Nem tudok eldobni.
16: És mi történik a mozdulatsorban? Tehát mi a vége a mozdulatoknak?
17: Hát a lábamtól másfél méterre belefúrodik a földbe.
16: Ne csináld! De. Te egy genetikai csoda vagy, de hogy?
17: Nem tudom.
16: Bármerre dobod, de leesik eléd a földre. Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam, én ezt meg akarom nézni.
17: Ha meg akarsz alázni, akkor kérj meg arra, hogy dobjak el valamit.
16: Nem, ezt egyszer csináld meg nekem külön, úgyhogy senkinek nem mondom el, amit ott láttam.
19: Itt egy kis labda.
17: Rettenetesen szállalmas, ahogy én valamit eldobok. Tehát ha valamit nagyon messzire el kell dobni.
16: De nem is egy gerely, aminek az a gravitáció, hogy beesik a földbe. Egyszerűen csak így fölfele megindítod, az már az íve miatt is legalább egy 2 métert repül. Hogy lesz abból az, hogy leesik a lábadnál?
17: Igen, hát nagyon sok testnevelés tanár adta fel a harcot.
16: Ne csináld! Ez egészen furcsa genetika. Vagy nem. Koordináció, vagy nem tudom, mit mondja.
17: Itt valahol csődött moda az a mozgás koordináció.
16: De akkor valószínűleg az vagy, későn engeded el a labdát. Nem engeded el a labdát.
17: Igen, szeretem azt a labdát.
16: Későn engeded el, és amikor engeded le a kezed, és akkor levágod magad elé.
17: Igen.
16: És ha bekiabál neked, hogy most, és akkor elengeded.
17: De ha már 2 másodperccel, vagy 2 századon.
16: És ha előbb kiabálok, és úgy bekiabálom, hogy most, és még futsz, és még gondolatod sincs a dobás, és azt mondom, hogy most. Nem, én ezt megcsinálom neked.
17: Valahogy a kislabda dobáskor, a labda eldobásakor teljesen koordinálatlanná válik a mozgásom. Érdekes, hogy...
16: Hozd ide azt a citromot, léci.
17: Jaj, ne.
19: De már Júliát eszünk.
16: Itt a Feri feje fölött. Csak úgy, hogy leveszed a...
19: Jó,
16: én ilyet még nem, ezt meg kell nézni. De, te szerintem a világon egyedülálló vagy.
17: Hozzá tudom vágni, erősen de nem megy el messzire.
16: erősen el kell dobnod. Tehát úgy kell dobnod, mintha most ez egy kislabda lenne, és el kell dobnod.
19: Jó, áldozunk
16: magára a mozdulatra, ki az, hogy szerintem te egyedül vagy ezzel a világon.
19: Innen.
16: Semmit, onnan dobd el az ajtótól, dobd el arra.
19: Innen neki futsz idáig, ahol én vagyok, igen. És neki dobod az ajtónak.
16: Na, jó? Jobbról indulsz, hátulról, jobbról indulsz,
19: próbáld meg, vigyázz,
16: és olyan messzi dobod, ahogy csak tudod.
19: Először ne szólj, hogy mikor, csak
16: jó,
19: először
16: lendíti a kezét,
19: jó?
16: Lendíti.
19: Hát ez jó volt, micsoda? Juli!
16: Hát micsoda? Hát cserébe dobtad az ajtót, még a mozgás az igen, az kemény. Az tényleg kemény. De hogy... Na de várj, egy méterről dobta az ajtó közepét. Az ajtó előtt.
19: De lehet, így leesett volna, nincs az ajtó.
16: Figyelj, ez szabadtéren most, csapatépítőn ezt megnézzük.
17: Ha most folytatnád az ívét,
16: akkor ez valóban a Vikihez beesett
17: igen,
16: volna.
17: Ez nem több, mint 5 méter.
16: Felfoghatatlan, én ilyet még nem láttam. Figyelj, ez egészen egyedi.
19: Juli,
16: ez egész egyedi. Tehát te valami genetikai csoda vagy.
19: És ez már lemett az ajtó tövébe.
16: Hát én beszarok. Figyelj, ledobta a küszöbhöz. Jézusom, én ilyet még sose láttam. Júli, ez egy 3 éves gyerek eldobja.
17: Hát,
16: ez felfoghatatlan. Tehát az, hogy fél lába ugrasz közben már az is, hogy szökelsz egyet egészen egyedi, de hogy későn engeded a labdát, és levágod a földre. Figyelj, Monty Python. Tehát ilyen gyaloggalop. Ez egészen durva. Én ilyet még nem láttam. Te tényleg így dobod el a labdát.
17: Hát én béna vagyok. Na, hát ez
16: és
17: van.
16: Ha napot célzol, tehát ha fölfele célzol, csak néz fölfele, és olyan, mint a fölfele dobnál.
17: De akkor fölszáll magasra, és lefúródik előttem.
19: Tehát vagy fejtővel korábban, vagy... Aha.
16: Írom, aki egy jeles krízigránátot, azért nem adnál a kezébe. Háború van, azt mondnak, hogy inkább lősz puska, krízigránáttal ne legyen nálad, azt ne vegyél a piacon, mert fölrobbantod az egész családot. Figyelj, nem láttam még ilyet, felfoghatatlanul durva.
17: A családunkban nincs olyan, hogy dobd ide. Tehát én...
16: Ne, anya, a sószorú, a kecsőt, oda megyek. Tehát, nagyon durva
17: tehát,
16: vagy.
17: Ha egy almát, vagy egy narancsot oda kellene adni valamelyik gyereknek, én oda sétálok, és belenyomom a kezébe.
16: Mert az sincs, hogy alulról fogod meg, és egy kicsit fölfele dobod? Hogy amikor alulról fölfele dobod?
17: Az a baj, tehát, hogy a kis dolgokkal vannak problémáim. Kis dolgot elrepíteni a kezemből, ez
16: akkor
17: nekem
16: az meg nagyon kirepül.
19: Dobd már ide a citromot.
16: De most oda dobod a Ferinek alulról a citromot, alulról. Na, ez tök jó. De ez egyébként megy. Ebben ügyes vagy.
17: De nem, hát, tehát, hogy én...
16: Csak ez egy alulról dobó mozdulat. Ez egy alulról dobó mozdulat. Nem, jó, de nem. Én szerintem meg tudnám ezeket tanítani. Szerintem egy 8-10 év, de el tudod dobni utána.
17: Akkor a kislabdadobás és a kézifékes elindulás.
19: Kettő, amivel baj van. A és a hallgatók szóltak, Juli, hogy értjük a teles cuccot a hógolyózásra.
16: Igen. Nem. Ja, nem. És nagyon kérik már előre, hogy szilveszterkor ne petárdázzál, mert lelobban a lábujjad. Tehát, hogy ne dobjál petárdát, mert leszedi a nagy lábujjadat.
17: Ezért nem járok tüntetésekre sem.
16: Nagyon fontos, hogy ne petárdázzál, és a nyeles kézigránátot ne te dobd el, jó? Ha bármikor háború van, csak onnan, hogy Bali itt vagyok. Én mindig mögé fogok.
17: Előre, Bali, előre.
16: Szaladj előre, biztosítom a kézigránátot. A fejedben ez úgy, hogy a felrobbant kinyír.
17: Nektek nem volt semmi, amiben bénák voltatok?
16: Dehogy nem, egy csomó minden. A magasugrás, zsámolyugrás. Igen, de hogy ez még csak nem is bénaság. Ez tudod, ez olyan, hogy igyál meg egy pohár vizet. Tehát ez nagyjából ez. A dobás önmagában. Tehát ez...
17: Igyál meg egy pohár vizet. Szerintem ez a
16: biciklíz, vagy nem tudom, sétálj egyenesen 3 méter. Na, tehát az, hogy eldobni pedig... valamit fölfelé, és ez befúrodott a lábatozott küszöbbe, ez tényleg egészen szürreális.
17: Nekem pedig a magasugrás az, amit bárhol, bármikor.
16: Magasugrás az nem?
17: Ollózva, flobba, bárhogyan.
16: Tényleg?
17: Bármi.
16: De egy ilyen foszbőrivel rendesen, ugye, hogy kell, azt úgy átnyomod. A mindenség itt neki.
17: Azzal soha nem volt semmi probléma. Kislabdadobás, hát ennyi. Viszont, hogyha ez ment volna, akkor én most nem ülnék itt.
19: Na látod, milyen jó.
16: Látod, hogy semmi nincs véletlen. Tehát a sok befúrodott kislabba, ami lilára tört a nagylábúj körmödet mindig, az oda segített, hogy te most itt üljél. Mert egyébként vagy egy síppal a szádban, igen, most valahol.
19: Tesi tanár lenni.
16: Tesi tanár lenni, nem?
17: Tesi tanár, én szerintem nagyon szórakoztató tesi tanár.
16: Főleg a tanári karban.
19: És most megmutatom a kislabdadobást. Például lennél a mondatnál.
16: Igen, ez nagyon kemény. Tényleg nem láttam még ilyet, ezt szoknunk kell.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény riskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Utasz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike.

0: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kuponajánlatként. Pöröpöpöpö.
1: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása? Akkor Harajdadent! Mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel, amivel még biztonságosabb és precízebb eredményt érünk el. Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából. Várjuk ingyenes konzultációra. Harajdadent.hu.
4: A Kardon Kóma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
5: Fellép még Koli, a 4-es Street,
4: a Parnograst, az Orevoár.
5: És itt lesz a Songs of Bonnie M Live.
4: Ne maradj le te se a 4-napos fesztiválról.
5: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
4: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
6: Szeretjük Sopront. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobil hálózattal. A korlátlan lehetőségekhez válasz gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
7: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
8: 800 darabos készletből válogathat.
7: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
9: Isten széket anya, Harka, ahol a különleges ízek és a minőség találkozik. Saját készít házi tésztákkal, helyi termelőktől származó friss alapanyagokkal, autentikus olasz ételekkel és érlelt angusztékkel várnak. Isten széket anya, szenvedély minden tányéron.
10: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
11: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szerviz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
12: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió
13: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: És keleten volt gyönyörű napsütéses, az ország nagy részén felhős volt az idő és szeles, csak hogy a heti kánikulában emlékezzünk majd rá. Ma egyébként 33 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerbe, egy maximális stílusváltás. Szemfeld következik most, aki mióta édesapa lett, többször is nyilatkozta, hogy teljesen megváltozott a hozzáállása a karrierhez. Korábban simán elvállalt 3 kontinensen fellépést egy héten belül, ma már sokkal jobban figyel arra, hogy legyen ideje a családjára is. Hát megnéztem a naptárát, és mindent elmond az, hogy 2026-ban a nyári főszezonban, augusztusban 5 fellépést vállalt el. Szemfeld, akitől itt a Hot Like Mine, az igazi mai slágerek között.
1: Hey, what's up?

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, minimális kis szünet után hozom tovább a nyár kedvenc zenéjét. David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait mellett érkezik majd a nagy Rádió Egyes kedvenc az Unholy, vagy éppen Ray Daltontól a Blood Running.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kint kánikula van. Nálunk viszont a kaland forró. A levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
3: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
2: Foglalj most! sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
4: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
5: 800 darabos készletből válogathat.
4: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilazzarokft.hu.
6: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Ma az egészség a legfontosabb értékünk. A Triton Life Aqua Medical Centerben modern MR diagnosztika, széleskörű szakorvosi ellátás és tapasztalt szakemberek várják. Triton Life Aqua Medical Center Sopron, az Alpha Parkban. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
8: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
9: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
10: www.napelemsopron.hu.
2: Költözne? Hova? Lignova!
11: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
12: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak

0: csak igazi mai sláger megy. Na, kinek kedvez ebben az órában a szerencse? Kit juttathatok be a Strandfesztiválra? Halló!
1: Szia, Tűs, én Nóri vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nóri, szia! Hogy telik a napod?
1: Éppen kávészünetet tartok, mert irodában dolgozom, és gondoltam, megpróbálom ezt a játékot.
0: Mert mindig a Rádió Egyet hallgatod, még a kávészünetben is.
1: Így van, meg amikor szabad idő van, de szigorúan a munkaidő van, akkor dolgozom.
0: Hát képzeld el, nem húzom az idegeidet. 10-ként hívtam
1: meg! De szuper! Őszinte megmondom, a lányomnak ígértem meg ezt a két jegyet, hogy megnyerem neki.
0: Haj, de jó vagy.
1: Hát igen.
0: Mindenkinek ilyen anyát kívánok.
1: Jaj, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon örülünk tényleg.
0: És ha már munkaidőben mindig minket hallgatsz, pontosan tudod a Rádió Egy szlogenjét.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletesen tudod.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon, hát szóhoz sem jutok, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm.
0: És boldog
1: nagyon
0: lesz a leányzó.
1: Igen, mindjárt hívom is, ha lefestük.
0: Szeretnénk még sok-sok hallgatónak örömet szerezni, úgyhogy lesz itt még játék a következő órában is a Rádió Egyen. Regál Lili zenéjét viszont már elindítottam. Ő is zenélni fog a Strandfesztiválon, a Rádió Egy stage-en.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, pár perc múlva a nyár dalával indítom az újabb zenei órát. Mindjárt jön a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lofi Begi, Will Cox

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Klimatizáld lakásod

0: www.storeinsider.hu oldalon.
1: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
2: Nem sírok, csak az allergia.
1: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
2: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
1: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bükköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
6: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keletélyes hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keletélyes ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
7: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlangszínház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
9: Meadinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Meadinwood.shop.
10: Meadinwood.shop.
11: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás. Csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi Légvárbérlés Sopron.hu.
12: Ma még élénk lesz a szél, de már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Csak igazi mai sláger megy. Hideg fronttal indított a kánikulás hetünk. A hét második felében 38 fokot is mérhetünk majd, de ma még felhős, napos az idő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Megígértem, hogy lesz játék strandfesztivál napi jegyekért. Nem felejtettem el, még egy picit várni kell rá. A zenék viszont mindenféle stílusban jönnek ezután is. Lesz pop ballada a Lucas Graham-mel, Dance Cyril-lel, a Camera Remix, és a világ slágerlistáinak éléről érkezik majd Taylor Swift is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert csak a stílus változik, a jó hangulat megmarad, ráadásul most valaki nagyon boldog lesz. Indul a játék, a 10. telefonáló megszerzi a páros napi jegyét a Strandfesztiválra. 0620 311 111 a forrodrót.

0: csak igazi mai sláger megy, és akkor itt az idő, hogy valakinek kiszórja a páros napi egyet a strandfesztiválra. Halló!
1: Hú, te jó ég, ezt nem hiszem el. Dorina vagyok.
0: Dorina, hát minek örülünk ennyire?
1: Azt hiszem, hogy bekerültem a játékba.
0: Igen, és úgy hallom, hogy régi vágyad volt ez.
1: Igen, előző héten pénteken hívtalak titeket, akkor nem sikerült, most pedig elsőre, és nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Elsőre?
1: Igen.
0: Nagyon durva vagy, bekerültél a játékba, először próbáltad, azonnal beszélsz velem, és tizedikként értél el!
1: Nagyon jó! Rádió egy csak, igazi mai sláger megy!
0: Ezért jár a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nem hiszem el, tényleg. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Nagyon sokan irigyelnek most téged. Te ott leszel a strandfesztiválon, és megnézheted a vadonatúj Rádió 1 stage-et is.
1: Hihetetlen, köszönöm szépen.
0: Nem sokára tehát ismét egy alkalom, hogy a DJ-inkkel bulizzunk fesztiválon. Délután és este is lehet majd jegyet nyerni. Itt a Rádió 1-en.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszuk felek a számok azért. Tehát nálam állandóan megszól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.

0: Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Rögtön indul a Daily Mix, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Reggel

0: ti egyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett!
5: Jöjjön az utolsó kérdés! Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű!
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Nyári akció a Suzuki Dunában! Készletkisöprés milliós kedvezményekkel, ajándékszervizzel, emelt áru használt autóbeszámítással és akciós finanszírozással. Mindez gyors átadási határidővel, hogy biztonságosan új autóval mehessen nyaralni. Suzuki Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. suzukiduna.hu.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig! Az avokádó darabja csak 499 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu.

0: toróajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken, vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
2: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller, kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szervíz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
3: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 2026. július 27-én hétfőn 11 óra 58 perc van.
6: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: A nyári hónapokban is fontos a véradás. Köszöntöm Önöket, ez itt a Krónika, 94.1 Rádió 1 helyi hír összefoglalója. Lakosi Gabriella vagyok. Az Országos Vérellátószolgálat felhívja a figyelmet, a nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni. A további véradó lehetőségek időpontja a véradás.hu oldalon olvasható. A magyarországi készlet biztosításához naponta 1600-1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. A fiatal erdők és a vadállomány védelme is kiemelt feladata a tanulmányi erdőgazdaságnak az asszály idején. Sopron térségében az itatókat és a dagonyázó helyeket is feltöltik vízzel a társaság munkatársai, mondta a rádiónknak Köves Kuti Zoltán, erdészetvezető.
7: Ez a nyár nagyon asszályos volt, nagyon, nagyon forró, nagyon meleg, nagyon száraz. Szenved, erdő, vad, próbáljuk a vad élő helyét komfortosabbá tenni. A kiapadt források, a kiapadt víz folyások, ahol csak lehetséges, ezeket a helyeket próbáljuk vízzel pótolni, a természetes mederrészeket feltölteni vízzel, egyrészt ivóvizet biztosítani a vad számára, másrészt pedig dagonyázó helyet. A dagonyázó hely azért is fontos, mert ezzel a vad, az erdei vad a testhőmérsékletét tudja szabályozni, magyarul hűteni ez esetben.
5: Polcz Ádám, a társaság termelési és kereskedelmi igazgatója kiemelte, a munkákkal elsősorban a lakott területek környékére koncentrálnak, hogy megállítsák a vadakat és az erdőben tartsák őket.
8: A múlt héten és ezen a héten is voltak kisebb csapadékesemények a térségben, de ezek nagyon szorványosak voltak, és például itt a Soproni hegyvidéken mindössze összesen talán 8 mm csapadék jött le helyenként, és az is két részletbe. Ez a minimális csapadék igazából az erdő avarjánál is humusz szintjén, tehát a talaj legteténél tovább nem is jut. Ettől a növények egy kicsit föllélegezhetnek, de igazából a kiszáradt patakok, dagonyák, ithatóhelyek, a nagyobb medencék, árkok nem telnek fel újra vízzel, ahhoz sokkal-sokkal több csapadék lenne szükséges. Ilyenkor azért, hogy a vadnak és egy kicsit a mikroklímának is olyan helyeken, ahol ezt a fák igénylik, legyen az egy erdőtelepítés, erdősítés, ahol öntözéssel vagy egy dagonya árok feltörtéssel tudunk védekezni, ott az erdő és vadgazdálkodónak az a dolga, hogy lehetőségei szerint vizet juttasson ki a környezetébe.
5: Vízcserét végeznek a soproni lőverúszodában. Először a 25 méteres úszómedence, majd az 50 méteres versenymedence, a 120 cm-es tammedence és végül a 80 cm-es tammedence következik a sorban. A leürítés és töltés alatt lévő medencék nem használhatók, mondta a rádiónknak Németh Tamás, létesítmény üzemeltetési csoportvezető.
9: Van egy 3 évvel ezelőtti rendelet, amely 2023 év végén kerül kiadásra. Ez előírja, hogy minden évben két alkalommal le kell üríteni az 50 köbméter feletti úszómedencéket. Ilyenkor a leürítés alkalmával nagyon fontos, hogy olyan dolgokat tudunk átnézni, amit üzemszerűen nem tudunk megtenni. Átnézzük a medencéknek az alját, a dilatációs hézagokat kijavítjuk, átnézzük a különböző szivattyúkat, vegyszeradagoló szivattyúkat, vízforgató szivattyúkat, megnézzük a homokszűrőknek a megfelelő töltet mennyiségét, ha kell, akkor pótoljuk. Nagyon sok olyan

0: Tevékenységet tudunk ilyenkor végrehajtani, amiket üzemszerűen nem tudunk megtenni. Azért fontosak ezek a karbantartások, mert minden egyes nap, amikor nyitva vagyunk, némi pótvizet adagolunk a medencékhez, de ez a pótvíz ez ahhoz elég, hogy tiszta maradjon a víz, különböző vegyszerezéssel, de hogy teljes tisztaságot elérjük, ezért is nagyon fontos, hogy évente két alkalommal megtörténjen a vízcsere. Rendkívül fontos, hogy egyszerre csak egy medencét ürítünk le. Tehát amikor az úszómedencével elkezdjük karbantartást, akkor a kedves vendégeink a versenymedencében ugyanúgy tudnak úszni, a tanmedencéinket, illetve a jacuzzi lazító medencéinket tudják használni. Amikor megtörténik az úszómedence karbantartása, friss vízzel feltöltöttük, akkor folytatjuk a versenymedencével a karbantartást. Fontos, hogy nem csak a medencéinkkel foglalkozunk ilyenkor a augusztusi karbantartás időszakban, hanem a szaunát, gőzkabint, azokat is átnézzük, átvizsgáljuk a szauna kályhákat, a gőzkabinunkhoz tartozó egy rendkívül bonyolult gőzgenerátort. Ilyenkor ezeket kitisztítjuk, ha kell, akkor alkatrészeket cserélünk benne, és várjuk az újra indulását ezeknek az élményelemeknek.
1: Sikeresen zárult az E-Trend Magyarország első saját szervezésű nyári tábora, amelynek keretében összesen 130 általános iskolás gyerek tölthetett el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, köztük soproni fiatalok is. A gyerekek kirándulásokon, sportprogramokon, közösségi játékokon és balatoni élményekben vehettek részt. A vállalat célja, hogy a kezdeményezés a következő években is folytatódjon, és egyre több iskolai közösség részesülhessen ebben az egyedülálló lehetőségben. Levélben fejezte ki elismerését Sopron japán testvérvárosának polgármestere a Soproni Liszt Ferenc szimfonikus zenekarlemeze kapcsán. Shinji Sasamoto azt írta, Soproni József negyedik szimfóniájának felvételét hallgatva olyan érzése volt, mintha a mű ősbemutatójának történelmi pillanatát élhetné át. A lemezt a Kazunói helyi rádió is bemutatta, mondta el rádiónknak az együttes művészeti vezetője Kócán Péter.
2: Néhány évvel ezelőtt egy disztribútor céggel kötöttünk szerződést, és az több platformra fölrakja a lemezeinket, így kerülhetett el Japánba is. Nagyon örültünk, hogy a testvérvárosunkban is rátaláltak erre a felvételre, különösen azért, mert egy új művet szólaltathattunk meg ezen a felvételen. Első alkalommal csendült föl Soproni József szimfóniája. Nekünk az a legfontosabb, hogy a soproni közönség szeressen minket, és jön a koncertjeinkre, és szeresse meg a minőségi muzsikát, de hát természetesen minden ilyen visszajelzés fontos számunkra. Az elmúlt évben is eljuthattunk Szlovákiába, Ausztriába, Olaszországba is, úgyhogy ezek a sikerek, ugye a városnak a sikerei is, és mindenhol a város jó hírét próbáljuk kelteni a zenekaron és a szimfonikus zenén keresztül is.
1: Különleges kenutúrákat szerveznek a Fertő rejtett nádasaiban. A Fertő Hanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A túra ajánlott a természetjáróknak, madármegfigyelőknek, családoknak és mindenkinek, aki a vízről szeretné felfedezni a Fertő érintetlen élővilágát. Nyomozást indította az Eisenstadti ügyészség, miután felmerült a gyanú, hogy az aszbeszt-szennyezés miatt bezárt burgenlandi kőbányákról készült szakvéleményeket jogosulatlan civil szervezetekhez juttatták el. Az ügyben egyelőre ismeretlen tettes ellen folyik eljárás, hivatali titoktartási kötelezettség megsértésének gyanúja miatt. Az ORF cikke szerint Frank Enkhorn, a pörgölényi kőbánya üzemvezetője úgy nyilatkozott, továbbra is bíznak abban, hogy a kőbányák hamarosan újra megkezdhetik működésüket.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
4: Rádió
5: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
4: Rádió 1.
3: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Déli Mix a Rádió 1-en csak igazi mai slágerek mixben minden nap 12 és 13 óra között, de mi 2 órán át rádiózunk együtt. Hello és szép hétfőt, én Kócán Bálint vagyok. A héten alapvetően szép nyári időre kell számítani, 30 fok körüli értékekkel, felhős és napos időszakokkal, helyenként azért zápor, zivatar sem kizárt. Hamarosan pedig programajánló itt a Rádió 1-en.

0: across your street. You said forever, now I drive alone. Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is Sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok, most néhány programot ajánlok figyelmetekbe. Folytatódnak a Heidenaum koncertek a Fertődi Eszterházi kastélyban. A héten több alkalommal is indul az elektromos kishajós kirándulás a Fertőhanyság tájain e-hajóval a Fertőn. Illetve a hanyszafarira is lehet jelentkezni, amelynek keretében Land Rover Defenderrel lehet megismerni a Fertőhanyság Nemzeti Park gazdag élővilágát.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézháza. Minden a tervek szerint.

0: Ez a Rádió 1, ahol élnappal csak igazi mai sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. A 125 éve született Sterbenc Károly festő és grafikus művész emlékére szervezett kiállítás a Rejpál házban látható.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hallottad? A Pakóhaus megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
5: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfólió, beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
6: 800 darabos készletből válogathat.
5: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilászárókft.hu.
7: Egy pillanat, egy ígéret, egy életre szóló igen. Vőlegények, örömapák, tanúk és esküvőre hivatalos vendégek. A megjelenés most igazán számít. A Manzetti öltönyök Európa legjobb esküvői öltöngyártójától már Sopronban is elérhetők. A Gentleman's üzletben megtalálod azt az öltönyt, amely méltó a legszebb pillanatokhoz. Kőszegi út 5-7, a Csengeri utca és a Kőszegi úti körforgalomnál. Gentleman's Sopron. Stílus a nagy napra.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
2: Rádió 1!
8: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió
9: 1! A műsor támogatója a Pakóhaus, a hőszivattyú specialista.

Mix a Rádió Egyen, csak igazi mai slágerek mixben, Kócsán Bálinttal. Már látható a festőteremben a Soproni Fotóklub 120 éves történetét bemutató kiállítás a fényörökséggel. Most pedig pörgünk tovább itt a Rádió Egyen.

Itt a Rádió 1, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy benne, Daily Mix Kócsán Bálinttal. Hello! Ma még 1:30-ig tart a véradás a Sopron területi vérellátó intézetben. Adjatok vért, mentsetek életeket!

0: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
1: Van már programod augusztus 1-ére?
2: Mi tudunk egyet!
1: Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
2: Fradi öreg fiú gála meccs
1: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
3: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
4: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
5: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
6: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
7: Madeinwood.shop.
8: Vegyél részt te is a 39. soproni kispályás labdarúgó tornán a Városi Stadionban. Jelentkezz csapatoddal a Patentkupára. A szervezők több mint 300 ezer forintos összdíjazással készülnek. Időpont augusztus 20-21. A mérkőzések mellett családi sport és gyermekprogram. A Patentkupáról minden további információt megtalálsz az svss.hu oldalon és a Facebookon.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócán Bálinttal. Csak igazi, ma is láger megy. 94.1 Rádió
11: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy. Szuper hétfőt kíván mindenkinek, Kócsán Bálint, ha siettek, akkor odaértek. Ma még fél kettőig tart a véradás a Soprén területi vérellátó intézetben. Hajrá! Ez a Rádió Egy, hamarosan programajánló.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Most néhány programot ajánlok figyelmetekbe. Folytatódnak a Haydeneum koncertek a Fertődi Eszterházi kastélyban. A héten több alkalommal is indul az elektromos kishajós kirándulás a Fertőhanság tájain e-hajóval a Fertőn. Illetve a Hany Safarira is lehet jelentkezni, amelynek keretében Land Rover Defenderrel lehet megismerni a Fertőhanság Nemzeti Park gazdag élővilágát.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházat. Minden a tervek szerint.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Kócsán Bálinttal. Már várják a jelentkezéseket a hansági Aquavitál pálinka és bor versenyre. A cél többek között Babot legjobb pálinkájának kiválasztása. A mintákat augusztus 24-ig lehet leadni a Babóti Polgármesteri Hivatalban. Versenykiírás és további részletek Babot község önkormányzatának Facebook oldalán vagy a babot.hu oldalon.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
3: 800 darabos készletből válogathat.
2: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
4: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
5: Kint kánikula van, nálunk viszont a kaland forró, a levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabadulószobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen. Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás. Foglalj most sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
6: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
8: Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők.
7: Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
8: Lignova.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
9: Rádió
3: 1. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai sláger megy.
9: Rádió 1.
3: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.
10: Hi, this is Tiesto.
11: Hi,

Itt a Rádió 1, nálunk non-stop csak igazi mai sláger, megyén Kócsán Bálint vagyok, egy kiállításról. A Soproni tájakon továbbra is látogatható a Liszt központban, festmények, grafikák, szép irodalom.

Egyet hallgatjátok, ahol élnappal csak igazi mai sláger megy. A héten már kellemes nyári idő várható, 30 fok körüli hőmérsékletekkel, felhős és napos időszakokkal. Én köszönöm, hogy ma is velem voltatok, csak Kócán Bálint búcsúzik, az igazi mai slágerek maradnak. További jó rádió egy hallgatás. Ciao, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
3: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
2: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
3: Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét. Itt csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz? Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkásabb vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap hétvégén is 8 és 12 óra között várja, hogy megalapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron, mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
10: Van már programod augusztus 1-ére?
11: Mi tudunk egyet!
10: Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
11: Fradi öregfiú gálameccs
10: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
12: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang, mozgásszervi rehabilitáció, széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 204 100.
13: Bérej szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
14: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu
15: www.napelemsopron.hu.
16: Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása?
17: Akkor harajda, de
16: mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel,
17: amivel még biztonságosabb
16: és precízebb eredményt érünk el.
17: Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából.
16: Várjuk ingyenes konzultációra.
17: harajdadent.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
18: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vízcserét végeznek a soproni lőverúszodában. Először a 25 méteres úszómedence, majd az 50 méteres versenymedence, a 120 cm-es tammedence és végül a 80 cm-es tammedence következik a sorban. A leürítés és töltés alatt lévő medencék nem használhatók. A fiatal erdők és a vadállomány védelme is kiemelt feladata a tanulmányi erdőgazdaságnak az asszály idején. Sopron térségében az itatókat és a dagonyázó helyeket is feltöltik vízzel a társaság munkatársai.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
18: Ma még élénk lesz a szél, de már csak helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
2: Rádió
8: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Nyánikula, jövöget, apropó nyár. Keleten ma már sokfelé 30 fok felett voltunk, holnap ez országosan igaz lesz, pénteken egyes helyeken 38 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nyár van, jó hangulat, jók a zenék, hát nem lesz bennem csalódás a folytatásban sem. Most meg aztán valaki iszonyatosan fog szeretni, mert hogy intézem a páros napi jegyet a Strandfesztiválra. Játék indul! Augusztus 19-22 Zamárdi, ott lesz a Rádió Egy is, vadonatúj stage-el, az összes lemezlovasunkkal, kár lenne kihagyni. A 10. telefonáló nyer, a Forrodrot 20-as 311-111, sok sikert!

0: long, long time.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan augusztus 19-22 strandfesztivál megújult Rádió 1 stage-el. A hallgatóink imádni fogják. De ki kerül most be? Nézzük, halló, halló!
2: Szia, Vani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Még egyszer a keresztneved?
2: Vani, Vanessa.
1: Vani, hello, honnan hívtál?
2: Debrecenből.
1: Debrecenből szeretnél Zamárdiba eljutni bulizni?
2: Igen.
1: Kampuszon voltál kint?
2: Igen.
1: Láttad a Rádió 1 stage-et?
2: Persze, voltunk is.
1: Szépek voltunk, jó volt?
2: Igen, nagyon jó volt, de a Rádió 1-es plac az mindig nagyon jó.
1: Hát akkor meg fogod nézni Zamárdiban is, mert 10. lettél!
2: Köszönöm szépen!
1: Úgyhogy a fesztivál szezon nálad nem áll meg.
2: Hát nem, akkor ezek szerint nem.
1: Kérném a Rádió 1 szlogenjét.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Itt a nyeremény.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
2: Úristen, nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm.
1: És hölgyeim és uraim, Juhász Geri is pihen, de kívánság műsor ettől függetlenül lesz. Kis Mártival tőle is lehet jegyeket nyerni este itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: igazi mai slágermegy. A következő zenei óra nem akármivel indul. New Religion, a Faithless-től és BB Rexától, és mondanék egy titkot, amit kevesen tudnak. BB Rexa ugye sikeres dalszerző. Ő írta például Rihannának és Eminemnek a The Monster című slágert. Nyilván nem a rap részt, hanem a zenét. BB Rexa viszont egy ideje magának készíti a dalokat, és ez a jelenben a legnagyobb siker tőle. Mindjárt indítom a rádió egyen.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

Minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lofi Begi, Wilcox, Newy, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pulmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bükköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
3: A Jimmy's Kebabnál most nyáron nincs bukó. Kérj bármilyen kaját, kaparj és a garantált ingyen kaja vagy kedvezmény már a tied is. A fődíj egy iPhone 17 Pro.
4: Egy iPhone 17 Pro.
3: Egyél, kaparj, váltsd be a kupont és regisztrálj a vásárlás után kapott QR kód segítségével.
5: Túl sok volt a stressz, egy Wellis jacuzzi, és minden megváltozik. A jacuzzi élmény ma már nem elérhetetlen otthonában, Coral Sopron, amivel a stressz véget ér, és kezdődhet a pihenés. Látogasson ebbe mutató termünkbe, Coral fürdőszoba és wellness szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
6: Ha a probléma a dugulás,
7: a kék-fehér autó a megoldás.
6: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
7: 0630 24 24 024.
6: Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása?
7: Akkor
6: Harajdadent. Mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel,
7: amivel még biztonságosabb
6: és precízebb eredményt érünk el.
7: Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából.
6: Várjuk ingyenes konzultációra. Harajdadent.hu.
8: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A ház alapja a tető. Vitnyét, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
9: Költözne? Hova? Lignova!
10: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
11: Készüljetek a sulira a Soproni Decathlonnal. Gyertek el áruházunkba augusztus 15-én. Sportos játékok és számos nyeremény vár rátok. Érkezzetek időben, mert az első 100 látogató 3000 forintos ajándékkártyát kap. További részletek a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
12: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
13: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
14: Madeinwood.shop.
15: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menü választékot keresd a fakanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutár.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi

Tartást kívánok azoknak, akik dolgoznak, én Györke Attila vagyok. Lili azt írta SMS-en, hogy ők Egerben nyaralnak, délelőtt városnézés volt, most egy kávézóban a teraszon hallgat minket, este pedig ismét séta lesz majd a program.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hallottuk már, meleg, száraz idő jön a folytatásban a hét második felében 35-38 fokos csúccsal. Addig is, ha pötyög, ha szitál, ne lepődjünk meg.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban Taylor Swift, aki az easter egg-eket a legprofibban rejti el a rajongóinak, az igazi Taylor Swift fanok, a Swiftik pedig imádnak nyomozni, akár magánéletről legyen szó, akár egy új dalról, vagy új albumról. Hát Taylor Swift most megváltoztatta 3 dalának a háttérszínét is a Spotify-on. A Blank Space például piros hátteret kapott, más dalok zöld és lila színekben bukkannak fel, és azt tudhatjuk, hogy Taylor Swift nem csinál semmit véletlenül, szóval a rajongók szerint itt már egy új lemez koncepciója kezd kibontakozni előttünk zenei stílusváltásokkal. Rengetegen úgy gondolják, hogy a rég várt debütáló album új verzióját kapjuk majd meg más-más hangszerekkel. Hogy mi áll az egész mögött, az csak egyetlen egy ember tudja a világon.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és van még egy csomó jó ötletem, milyen zenéket kellene meghallgatni a délután folyamán, úgyhogy indítom azonnal az újabb zenei órát Martin Garrix-szel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudjuk, mit csinálsz augusztus 20-án. Irány a Fertőrákosi Barlang Színház, ahol egy vadonatúj élmény vár. Érkezéskör a Fajkusz Banda muzsikája, piknik hangulat, kiváló borok és játékliget fogad. A Győri Filharmonikus Zenekar koncertje után pedig tovább folytatódik az este a Hoppári Együttes szabadtéri koncertjével. Egy különleges ünnep, ahol a klasszikus zene, a gasztronómia és a nyár hangulata találkozik. Szimfonikus piknik augusztus 20-án. Jegyek már kaphatók a fertőrákosikőfejtő.hu oldalon.
4: Van már programod augusztus 1-ére?
5: Mi tudunk egyet!
4: Jótékonysági sportnap lesz Egyházasfaluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
5: Fradi öregfiú gálameccs
4: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
6: Autós iskola, kedd reggel 6-tól, vagy akár csütörtök este 8-ig.
7: From home.
6: Gyors ügyintézés 3 helyszínen.
7: From home.
6: Több mint 20 szerződött oktató.
7: From home.
6: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül.
7: From home.
6: Részletek fromhome.hu. Felújítás. Renovó a biztos megoldás. Festesz, felújítasz. Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
8: Szevasztok, gyerekek! Itt a nyár! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítést. Kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek, kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2.

0: A Fertőhanság Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében a tó nyugati oldalának misztikus nádasai, kanyargós csatornái és rejtett belső tavai tárulnak fel a résztvevők előtt. A nyári hónapokban kevesebben tudnak vért adni, pedig a kórházakban minden nap szükség van a vérkészítményekre. Ma 13.30-ig a Soproni Területi Vérellátó Intézetben, délután pedig a Fertőendrédi Polgármesteri Hivatalban lehet vért adni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Tipsi légvárbérlés sopron.hu.
0: Kedden napos, komoly felhős időben lesz részünk, a szél még többfelé élénk, néhol erős lehet, napközben 26-33 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, most éppen egy dalban, a Swish Disco, Samfeld és Rehab, ez a Sleep Tonight. Amikor ezt a dalt a Swish Disco bejelentette, az EDM tábor úgy gondolta, hogy megint egy menő ezredforduló környéki sláger lesz újra csomagolva. Aztán megjelenés után kiderült, hogy menőnek menő, és sokkal jobban működik a klubokban, mint amire számítottak, a három producer stílusa pedig meglepően jól passzol egymáshoz. Hölgyeim és uraim, itt a Sleep Tonight!
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Swish Disco, and you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 16 óra 16 perc. Ez egy jel. Meg közlekedési infók. PV-től tudom, hogy belassul az M1-es folyamatosan a határ felé haladva a terelésnél. Azt írt a PV, hogy az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben autózott. Krisztián szólt, hogy baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Budapesten is baleset volt az Üllői úton, a Shopmarknál, a kereszteződésnél, ezt Maci írta, és Tima Vibere, hogy szintén Budapesten a Mádi utcában is baleseteztek a Kada utca előtt nem sokkal. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en jó utat mindenkinek. Autós barátaim egy nagyon vidám dalt kapnak. Don't be shy!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Héttől hétig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadja rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Royal Bazaar a Kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keletélyes hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keletélyes ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerőautomatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
3: Kint kánikula van, nálunk viszont a kaland forró, a levegő kellemesen hűvös. Vár a Crazy Garage Sopron. Szabaduló szobák, városi kalandjátékok és VR élmények egy helyen.
4: Klimatizált épület, nyári akciós árak és garantált szórakozás.
3: Foglalj most sopron.crazygarage.hu. Crazy Garage Sopron. Több élmény, több kaland.
5: Nem indul, zörög, defektes. A Roller Világ márka független elektromos roller kerékpár és robogó szervize gyors megoldást kínál. Új és használt rollerek garanciával. Szervíz, javítás, karbantartás egy helyen. Roller Világ Sopron. Gurulj tovább könnyedén.
6: Van már programod augusztus 1-ére?
7: Mi tudunk egyet!
6: Jótékonysági sportnap lesz Egyházas faluban. Főzőverseny, táncszínház, free food, style bemutató,
7: Fradi öreg fiú gálameccs
6: és az esti buli a Solvay-vel. Ott a helyed!
8: Itt a nyár és vele együtt a grill szezon. A Bada kínálatában mindent megtalálsz hozzá. Grill és barbecue termékek, fűszerek, steakhúsok, valamint új biotermékek is. Prémium alapanyagok, garantált ízélmény. Bada, a grillezés alapja. Tudj meg többet a www.badahús.hu oldalon.
5: Dübörög a nyár, és itt az idő, hogy végre ne csak az anyósülésen ülj. Akár a szabadságot keresed, akár a munkához kell a jogosítvány. A TRS Autós Iskola rád vár. Rugalmas órák, profi oktatók, modern képzés. Strand Fesztivál Balaton. Indulj saját tempóban. Kezd el még ma. TRS, vezess velünk!
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
10: 800 darabos készletből válogathat.
9: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
11: Építkezők, lakásfelújítók és barkácsolók, figyelem! A kis csavarboltban mindent megtalál, amire szüksége van. Villamossági anyagokat, szerelvényeket és építési segédanyagokat. Vállaljuk E.ON munkák elvégzését. Új mérőhely kialakítás, lombabontás és teljesítménybővítés. Korrekt árakkal és szakmai tanácsadással állunk rendelkezésére. Kis csavar és szerszámszaküzlet, Sopron, Faraktár utca 5.
12: További információk a www.kisbvm.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Itt a Rádió 1, 16 óra 37 perc közlekedési hírek. Tibi írta a Viberen, Budapesten lassú a Pongrácz út, a vasúti felüljáró után baleset történt ugyanis korábban. Nikitől azt tudtam meg, a 3-as főúton két autó ütközött a 116-os kilométernél, úgyhogy rendőrök irányítanak. Nemrég megtudtuk, hogy belassult az M1-es a határ felé haladva a terelésnél, az M0-ástól Zsámbékig van, hogy lépésben lehet autózni. Baleset volt az M35-ösön, az M3-as felé haladva a 6-os kilométernél. Jöhetnek még az üzenetek, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, Allowing Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mondom, mi a szétom, te lány, én meg fiú.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
5: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Twilight on the Ranch. A nyár legnagyobb szabadtéri bulija augusztus 1-én az Isten széket anyán Harkán. A naplementétől induló 4 órás Armand Mirand set, valamint Eric von Collar és Francis Horace and Solis gondoskodik arról, hogy ez az este valóban különleges legyen. További részletek a Facebook eseményben.
12: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
13: Haydn és Mozart remek művei kortárs omázsokkal és egy kis verbunkos ízzel fűszerezve a Fertődi Eszterházi kastélyban. Haydn-on koncertek Eszterházán, július 10-e és augusztus 1-e között. Zenei időutazás a múltból a jelenbe. Részletek haydn.com.
14: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
15: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény.
16: esemény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
17: Fogfájás, fogakpótlása vagy restaurálása?
18: Akkor harajda, de
17: mindennapi munkánk alapja a mikroszkóp, a digitális diagnosztika és lenyomatvétel,
18: amivel még biztonságosabb
17: és precízebb eredményt érünk el.
18: Nyári akciónkban most 10% kedvezményt adunk kezeléseink árából.
17: Várjuk ingyenes konzultációra.
18: harajdadent.hu.
17: Ha a probléma a dugulás,
18: a kék-fehér autó a megoldás.
17: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
18: 0630 24 24 024.
19: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
20: Madeinwood.shop.
21: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
22: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu www.napelemsopron.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Rádió 1.
23: Még hogy 5-től 7-ig, hajszátű pontosan 5-től 7-ig. És a lemezjátszóknál Lotfi, Begi,

0: mondom, hogy kisimulva és kipihenve, de készen állok a következő két órára is.
1: És rád rakja most Reszbegi, most még több ember előtt fogsz mixelni. Nem látjuk biztos a fejüket, a kis káposztafejeket, de a rádió egy összes frekvenciáján szólunk, sőt, múlt hét óta Szigetváron is, ez a 103,1.
0: Hello, Szigetlakók! Ja, az még nem mostan.
1: Gyakorolhatsz. Ja, én nem a Juhász Gergő vagyok, ezt nem mondtam. Fontos info, hogy Kismárti vagyok. Gergőnek jó pihenést erre a hétre.
0: Így van, én pedig elkezdem az első órát. Már is érkezik a Rich Tide, itt a Rádió 1-en a Live Mixben. Egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ez pedig a Rádió 1 Live Mix Lotfi Begge lemez játszóknál.
1: És Juhász Geri helyén, aki most jól megérdemelt nyaralását tölti, nem, otthon ül és valamint dolgozik biztos, és minket hallgat.
0: Szerintem pihen, kutyázik.
1: Ja, igen, kutyázik, igen. Tehát Juhász Geri helyén pedig egy kis Márti, a csodálatos kis Márti.
0: Oh, köszönöm. Egyébként ez a dal, amit az előbb szólt, a Kukinál hallottam először, és akkor kérdeztem, hogy de jó ez a zene, mi ez Kuki? Papszinká! Nem ismerted meg?
1: Úgy kell mondani. Ha valaki tudja, akkor ő tudja, hogy kell mondani.
0: Mi mondjuk fájdalmasan rosszul, igen. Ő nevethetne ilyen.
1: Meg az egész világ. Tehát a franciák tudják jól mondani azt, hogy bobszinkla.
0: Nekünk bobszinkla.
1: Bobszinkla.
0: A nyári szünet kellős közepe van, strandfesztivál páros belépőt pedig a kívánság műsorban lehet majd nyerni, hét után. Ez két fontos szolgált közlemény volt.
1: Elképesztő, hogy egyik fesztiválról a másikra esünk, és ezeken a szép nagy fesztiválokon mindig lesz Rádió 1 színpad, úgyhogy várom azt is.
0: És mindig nagyon extrán szép, tehát mindig olyan jó érzés.
1: És mindig extrán mellette. Sokan vannak, és mindig extrán sokáig eltart a buli, tehát nálunk vannak mindig a legtöbben az utolsó órákban is, úgyhogy szépen össze szoktuk gyűjteni a kedves nagy érdeműt.
0: És elnézést, hogyha nem olvastunk 30 számról érkező üzeneteket az elmúlt pár percben, de valamiért az SMS falon furán dekodolja őket.
1: De azon gondolkodtam, hogy mi van, hogy ezek nem SMS-ek, hanem valahonnan máshonnan próbálnak velünk kommunikálni, mint a harmadik típusú találkozásról. Valami ilyesmi. Nekik is lehet, hogy strandfesztivál.
0: Na jó, mivel megyünk tovább megint?
1: A folytatásban egy olyan dallal megyünk tovább, ahol a kedves előadó énekes hölgy a férjét keresi. De én azt hittem, hogy van neki férje, és a dal arról szól, hogy vajon melyik lebújban van, és kérdezgeti, hogy nem.
0: Ő keresi, az univerzumtól kérdezi, hogy baby, where the hell is my husband?
1: Érkezik tehát, hey, és a where's my husband? Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig a lemezjátok és a mikrofon mögött Kis Márti és Lotfi Begi.

0: egészen este hétig Lotfi Begi, mert hogy ez a Summer Edition, és megtapsollak Begi, mert nagyon jó voltál eddig, nagyon hoztál a szintet.
1: Nagyon szépen köszönöm, oda jól esik. A taps az mindig jól jön.
0: És kezdenek ez az első Summer Edition, mert hallottam a Gergőt, meg így a DJ-ket, hiszen tök jó dolog, hogy nyáron két órán át mixek szólnak, mert annyira illeszkedik így a napi ritmusunkhoz.
1: És a hallgatók is nagyon imádják ezt az üzenetekből, és a Facebookra is, meg az Instára is nagyon kedves üzeneteket írtak, hogy ilyenkor ugye van, aki nyaral, és akkor már megvan az alaphangulat.
0: Ez a warm-up.
1: Igen, megvan az alaphangulat, igen. És hát akik meg munkából mennek haza, és esetlegesen a dugóban állnak, jobban telik az idő.
0: Igen, István is itt van velünk, a Viberen írt, egyébként ugyanaz a számunk 0623111111. Sziasztok, nagyon jó a DJ, és jók a zenék.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Strandfesztivál páros belépőt is lehet majd nyerni az élő kívánság műsorban, és van egy közlekedési infóm, budapesti, élénk a forgalom a Ferenc körúton az Üllői út felé. Lilla, köszönöm szépen. Na és ami most jön, Mr. DJ.
1: Hey Mr. DJ, egy igazi itáló diszkó dallal megyünk tovább. Nagy kedvencem, annyira kis bugyuta, annyira kis egyszerű, és pont ezek miatt válik nagyszerűvé.
0: Húha. Hát ez az olasz optimizmus, tudod, ez mi magyarok így mindent túlbonyolítunk, de ők meg így...
1: Annyira egyszerű, és annyira jó, és igen, és annyira jó, jó kedv, mindig akárhányszor meghallom, jó kedvre derülök, és mosolycsal az arcomra érkezik Alex Kanji és a Bumble itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig, a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és a Lotfi Begi itt a Live Mixben.

0: Ez a Rádió egy Live Mix. Nyugodjunk meg, Begi, mert egy kis szünetre elmegyünk most.
1: Ja, mi, túlpörgettem, úgy érzed?
0: Nem, tök jó vagy. Ne? Olyan volt, mint a kamerád elment volna egy Swedish House Mafia koncert.
1: Én azt akartam mondani, hogy olyan, mint hogy a kamerádot elhívták volna a Tomorrowlandre, nem? Tehát, hogy
0: igen.
1: Hoztatokkal
0: Bonóval.
1: Hoztatokkal Bonóval, és egyébként meg egy kis EDM életérzést beleloptunk ebbe a dalba, de azt gondolom, hogy így nyár kellős közepén jól áll ez a kis EDM.
0: Nagyon eltaláltad. Hello, VR Edge-ból hallgatom a Live Mixet. Írt a Tibi? Tibi, jó most neked, élvezd ki a pillanatot, és jövünk vissza nem sokára.
1: Így van, ne menjetek sehova.
0: A Rádió 1.
1: Live Mix Summer Edition.
0: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
7: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
8: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Na Mézó, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi?
12: Ne!
13: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu.
14: Úgy is tett!
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az avokádó darabja csak 499 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
17: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
16: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
18: Mentsük meg a barátainkat!
16: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
19: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
16: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most csak a Sky Showtime-on.
2: Reklámot hallottak.
20: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
21: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktár készletével, kedvező árakkal és jó minőséggel várjuk. CPL és dekorfóliás beltéri ajtók, bejárati ajtók, ablakok, erki ajtók, garázskapuk, párkányok, szúnyoghálók.
22: 800 darabos készletből válogathat.
21: Egyedi igények esetén is állunk ügyfeleink rendelkezésére. www.rbfnyilaszarokft.hu.
23: A Kardunkó ma is itt lesz a Bükkfürdő Live Weekenden.
24: Fellép még Koli, a 4-es Street,
23: a Pornograst, az Orevoir.
24: És itt lesz a Songs of Bonnie and Live.
23: Ne maradj le, te se a négy napos fesztiválról.
24: Jegyek és bérletek a helyszínen és a tixa.hu oldalon.
23: Bükkfürdő Live Weekend, július 29-től augusztus 1-jéig.
25: Szeretjük Sopront. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
0: Bérej szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
1: Állandó fájdalmak gyötrik? Mi megoldást találunk problémájára. Triton Life Aqua Medical Center. MR ultrahang mozgásszervi rehabilitáció. Széleskörű szakorvosi rendelések, laborszolgáltatás. Bejelentkezés plusz 3699 200 400.
3: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
4: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapu szettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasáru kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
5: Frissülj fel a Thai Express új nyári bolyaival. Megérkezett a Phuket Bowl gránátalmával és ropogós zöldségekkel, valamint a Pattaya Bowl mangóval, avokádóval és edamamival. Színes, könnyű és tápláló fogások a nyári napokra. Válaszd új kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy rákkal, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: A műsor támogatója a Burger King.

0: A lemezjátszóknál pedig ebben az órában is Lotfi Begi, Juhász Gergőnek pedig jó pihenést kívánunk. Szia Begi!
1: Hello Márti! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok! És Juhász Gerit, a csodálatos kis Márti helyettesíti a mai napon, úgyhogy kettecskén így hozzuk nektek a Live Mix Summer Edition-t.
0: Igen, és nagyon fontos info, hogy lehet majd ma belépőket nyerni, képzeld el, Begi, a Strand Fesztiválra.
1: Én már nagyon várom.
0: Után, ezt úgy mondom, te először hallanád, de tudod, valaki csak most kapcsol ide ránk.
1: Szuper.
0: Képzeljük el ezt? Szóval 7 óra után lehet majd páros belépőket nyerni, de addig is megállás nélkül szólnak az igazi mai slágerek Mixben este 7-ig. Most például...
1: Teddy Sims, aki a napokban nem jelentette be az Európa

0: X a lemezjátszóknál, pedig este 7-ig Lotfi Begi. Jönnek az üzenetek is, Milán ezt írtam a 0623111111-re, hogy szeretnék kérni egy jó kis bulizzenét a családomnak. Milán, 7 órától lesz a kívánság műsor, de tudod, itt ezt a bulizzenét most én küldöm a te családodnak. És Zita azt kérdezte, hogy mi ez a zene, mert hogy nagyon szereti. Akkor írta Zita, megnéztem, amikor a Sleep Tonight szólt a Switch Disco-tól.
1: És azt is mondta, hogy az eredetiét nagyon szeretted.
0: Igen, az
1: én
0: megvenődöd.
1: Én is nagyon szerettem, és ez mindig tök jól sikerül, amikor kreatívan nyúlnak hozzá egy dalhoz, és hát ennél a dalnál is, vagy ennél a feldolgozásnál is az történt, hogy csak a refrén tartották meg, és hát építettek köré egy új dalt, új szövegrésszel, új verzékkel, úgyhogy jól megfogták a Switch Discos srácok ezt a notát.
0: Igen, igen, nem elrontották, hanem csavartak rajta egyet.
1: Tehát, hogyha feldolgozás, akkor az elrontja?
0: Nem, de hát az tudod, az rizikós, az, de olyan is van, hogy nagyobbat szól, mint az eredeti, tudod, a James Arthurnak az Impossible, hát azt a verziót ismeri mindenki, az már elfelejtettük, hogy ez a Sean Tellnek egy R&B balladája volt, igen. Eredetileg, ugye, amit ő egy lehetségkutatóan érekelt, na de hagyjuk is, mivel megyünk tovább, Begi?
1: Akkor egy igazi bulizós nótával megyünk tovább, és ha már Summer Edition, akkor szerintem kihagyhatatlan a Summer Jam című felvétel, főleg,
0: nem, hogy... Már de, ugye? Szeretem. Szokta egy húzigálni a potit a Gergő? Ez?
1: Nem szokta. Bétót azt is szokta.
0: Na jó,
1: egyen lejjön.
0: Hát akkor hadd szóljon Begi.
1: Úgyhogy egy különleges mashup-val megyünk tovább, mert van benne egy kis Bucketheads, van benne egy kis Underground, Underdog Project, és hát a dal pedig önmagáért beszél. Érkezik a Summer Jam, itt a Summer Editionben, a Live Mix Summer Editionben, egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött Kis Márti és Lotfi Begi.
0: Tényleg Bucketheads, na hallom.

0: A rádió egy live mix, a lemezjátszóknál pedig egészen este hétig Lotfi Begi, és mivel nagyon sokan ülnek még ilyenkor volán mögött, közlekedési információkat hoztam, illetve kaptam a hallgatóktól a 0623-111-111-re. Élénk a forgalom, ez a budapesti info, a Margit... Hol? Margit körúton. Oké, a Szél Kálmán tértől Margit híd felé. Köszönjük szépen, és sajnos balesetről is kaptam hírt. M1-es autópályán a Hegyes Halon felé vezető oldalon Bicske közelében egy komolyabb baleset volt a 34-es kilométernél, úgyhogy itt le is zárták a külső sávot, emiatt torlódik a forgalom. És hát itt volt az előbb nem olyan rég a Live Mixben Whitney Houston, akit én is nagyon-nagyon szeretek. Szerintem minden idők legcsodálatosabb női hangja. Nem tudok egyszerűen, így a mai, tehát ugye a mi időnkből nála csodálatosabb hangot mondani.
1: És nem csak, hogy csodálatos hangja, hanem olyan repertoár és olyan diszkográfia van a háta mögött, hogy a mai napig készülnek belőle remixek, készülnek új verziók, és a tánctéren, a bulikban mindenki énekli, és tényleg fontos része például az én szettjeimnek is akármelyik Whitney Houston dal, úgyhogy ő egy igazi ikon, aki itt maradt nekünk.
0: Igen.
1: És nagyon sokáig fogjuk szerintem játszani és hallgatni a dalait.
0: És érdemes rákeresni, hogy a Super Bowl-on annó, hogy énekelte a himnuszt, ugye 90-es években.
1: Oké, és rázott a hideg, mert én emlékszem rá, mármint, hogy láttam ezt a felvételt.
0: Hát csak rágondolsz, kirázott.
1: Igen, és rágondoltam, hogy kirázott a hideg, úgyhogy nézzétek ezt meg.
0: Na mi csak egy kis időre megyünk ám el, aztán folytatódik a Rádió egy Live Mix Summer
1: Edition Kis Mártival és Lotfi Begivel. Geri, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy elmegyünk egy kis...
0: Hidratációs szünetre.
1: Hidratációs
0: Jó
1: szünetre.
0: A szó, tesó.
1: Így van.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Royal Bazaar a kaszinó Sopronban. Július 31-én igazi keleties hangulat költözik a kaszinóba. Hastáncosok színesítik az estét, keleties ízek és összesen 7000 euró értékű nyeremény vár. Addig gyűjtsd a sorsjegyeket a pénznyerő automatákon és az élőjátékon is, hogy minél nagyobb esélyed legyen, valamint pénteken belépésed is egy sorsjegyet ér. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
6: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílászáróit. Ablakai mellé rögtön kiválaszthatja a megfelelő bejárati ajtót is. Nagy szeretettel várok minden érdeklődőt. Internorm. Élményt nyitunk a jövőbe. www.ablakprojekt.hu.
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
8: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
9: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
10: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
12: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanalételfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalételfutar.hu.
13: Madeinwood.shop. Tetőablakot adunk beépítő szakemberrel. Ha tetőablak csere, akkor Madeinwood.shop.
14: Madeinwood.shop.
15: Reklámot hallottak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy live mix, a lemezjátszóknál pedig egészen este 7-ig Lotfi Begi.
1: És Kis Márti, aki szabadságát töltő Juhász Gerit
0: helyettesíti. Igen.
1: Pótolni nem tudod?
0: Hát nem. Az általa itt hagyott űrt betölteni ugyan nem tudom, de az igazi mai slágerek, figyelj, nem állhatnak meg.
1: Nem állhatnak meg, és egyébként el kell mondjam, hogy nagyon jól érzem magam veled.
0: Én is
1: mondjuk ki, sokkal szebb vagy, mint a Geri.
0: Ez egy dolog. Hagyjuk a külsőséget. Jött egy üzenet. Sziasztok, Begi, te vagy a legjobb. Úton a lovardába edzeni, csak a rádió egy szól. Hú, vigyázz magadra, szép dolog a lovaglás, azért az nagyon veszélyes sport. Látszik, hogy felnőttettem, ilyen unalmas dolgokat mondok.
1: De egyébként tényleg így van, a kislányom elkezdett lovagolni, és gondoltam, hogy na majd akkor milyen jó fejapuka leszek, és én is meg tudok lovagolni. Hát szerintem nem 40 pluszosan kell elkezdeni a lovaglást, de egyébként jó élmény volt.
0: Ami pedig az időjárást illeti, jön vissza a hőhullám, holnap még kellemes 30 fok, aztán bedurulám csütörtöktől. Ebben abban bízom, hogy hozzászokott már az idegrendszerünk a legutóbbinál, és már ez nem lesz annyira durva.
1: Én szerintem nagyon durva lesz, de hát mi ezt valahogy megugorjuk, de egyébként az idősebb korosztály az ezt nehezebben fogja viselni, úgyhogy mindenki figyeljen oda a körötte lévő idősebbekre is.
0: Bizony, ők elfelejtenek inni.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. Na, a szerelvénybolt.hu.
0: Elnézést.
1: És akinek nincsen klímája, az most gyorsan beszerezhet egyet, mert hogy jön a hőkupola.
0: Igen, igen. És mi jön itt a Rádió egy Live Mix Summer Editionben, Begi?
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, egy régi dal új köntösben. Nem tudom, hogy az a zenekar mond-e neked valamit, hogy Sound Lovers.
0: Igen. Igen. De most nem tudnám azért te is csekkistájkat felsorolni.
1: Igen, láttátok a Márti arcát. Ilyen ez, amikor kamuzik. De ahogy, azt se tudod, miről van szó.
0: Várjál, Sound Lovers, mondjál meg.
1: Hiába nézd a kijelzőt.
0: De dúdolj belőle, Begi.
1: Elindítom, érkezik a Runaway című dal. Itt a Rádió 1-en a Live Mix Summer Editionben. A mikrofonos lemezjátok mögött Kis Mártit és Lotfi Begit halljátok.

0: ez a Rádió egy Live Mix, a Summer Edition. Ugye átálltunk nyári üzemmódra, és hát abszolút itt vagyunk a nyár kellős közepén. Minden nap 5 és 7 óra között szólnak az igazi mai slágerek mixben, és egyébként ez a hétvégére is igaz, tehát Kukinál is 5 és 7 óra. 7 óra?
1: Buli.
0: Szia Márti, üdv Begi. Márti, köszi, hogy beugrottál Geri helyett, és Begi, neked pedig a warm-up hangulatot. További szép napot nektek. És hát nagyon fontos info, hogy aki szeretne Strandfesztivál páros belépőt nyerni, azt a következő órában kétszer is megtett. Már nem ugyanaz az ember, hanem kétszer is fogunk játszani.
1: Csapjatok le rá, mert hogy egyébként a Strandfesztiválon a sok-sok-sok hazai fellépő mellett, meg ugye lesznek külföldi DJ-k, ha jól tudom, akkor Purple Disco Machine, Robin Schulz, Timmy Trumpet.
0: Rajta voltam.
1: Voltál
0: Purple Disco, én ráállítom a Strandfesztiválra, de aztán bocsánatot kértem.
1: Tehát, hogy a sok-sok hazai zenekar mellett azért mondjuk el, hogy ott lesz a Rádió 1 és a Rádió 1 stage-en.
0: Így igaz.
1: Végig bulizhattok velünk, úgyhogy érdemes lecsapni a belépőkre.
0: Begi, nagyon jó voltál, köszi, jár a taps.
1: Köszönöm szépen!
0: A két órás élő kívánság műsor pedig indul, 0620-3111-111 az elérhetőségünk.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timmy

Rádió 1 Jack Daniel stage-en. A lemezjátók mögött minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
5: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Induljon a nap Sopronban, a Gino cukrászdában. Te is a reggeli kávé és a friss falatok bűvöletében élsz. Ugorj be hozzánk egy tökéletes reggelire, legyen a szendvics, tojásétel, egy zapkásabb vagy valamelyik helyben sütött péksüteményünk. A Gino cukrászda csapata minden nap, hétvégén is, 8 és 12 óra között várja, hogy megalapozza a napodat. Hűsölj a klimatizált cukrászdánkban, vagy élvezd az árnyékos mediterrán terasz hangulatát. Sopron, mediterránó üzletház. Vár a Gino élmény.
10: Megérkeztek az Internorm ablakok Sopronba. Az Alfa Parkban most nem csak megnézheti, hanem ki is próbálhatja Ausztria piacvezető nyílását.

0: Közlekedési információk már is az élő kívánság műsorban. Jól járható a Budaörsi út az M1-M7 felé, Dóritól kaptam ezt a Budapest vonatkozású közlekedési hírt, és történt sajnos egy baleset az M3-ason a Vásáros-Namén felé vezető oldalon, a 77-es Gyöngyös Kelet csomópontnál. Itt olyan 1-2 kilométeres a torlódás, 10-15 perc plusz menet időben mindenképpen számolni kell. Tomi, köszönöm szépen, hogy ezt elküldted. Egyéb info is jöhet, 0620-3111-111 a számunk. A közlekedési infok után...
1: Halló, szia, Mónival lennék, és szeretnék egy számot küldeni a páromnak.
0: Hello, mi az üzenet hozzá?
1: Hogy nagyon szeretem őt, és most leszünk együtt 4 éve szerdán.
0: Szerdán? 4 napra igen. Pontosan. Hol ismerkedtetek
1: meg? 4 évre. Hát nem is tudom pontosan, melyik bárban.
0: Ó.
1: Budapesten, igen.
0: Hát akkor ez még működik, hogy az emberek szórakozó helyen is ismerkedik.

0: ismerkednek, nem csak az online térben.
1: Igen, igen, igen.
0: Na, Metzger Viki vadi új dalát küldöm nektek, figyelj!
1: Igen, köszönjük szépen.
0: És Rádió 1-esek, legyen mindenki telefon közelben, mert bármikor játszhatunk Strandfesztivál belépőkért.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Major Lazer érkezik már is a nagy Rádió 1-es kedvenc, és egyébként azt írta Dóri, hogy a Strandfesztivál kapcsán eszébe jutott, hogy az apukája nagy Purple Disco Machine rajongó, úgyhogy neki szól a Wonderful Life. Mindjárt 30 fok lesz holnap Rádió 1-esek, aztán hőhullám, nagyon-nagyon meleg, és ki tudja, meddig itt is marad velünk. Erre készüljünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: A Strandfesztiválról pedig nem csak beszélni szeretnék, de odaadni két páros belépőt, úgyhogy indítom már is a játékunkat. 0620-3-111-111 a számunk, aki tizedikként hív, és helyesen tudja a Rádió 1 szlogenjét, már nyert is. Játék indul!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. Kiderül, hogy ki az a Rádió 1, és aki már biztos ott bulizhat a strandfesztiválon másodmagával.
1: Szia, Márti vagyok, és szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Hello, én is Márti vagyok. Szeretném, hogy nyernél. Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz most minket?
1: Budapestről, és értem, tanulok, tele van a fejem, mert fodrásznak tanulok, és nem sokára vizsgázni fogok, kicsit izgulok is miatt, és nagyon szeretnék egy kicsit kikapcsolódni.
0: Az tök jó egyébként, mostanában gondolkodtam ezen, hogy milyen jó egy ilyen szakma, hogy fodrász, mert azzal aztán a világ bármilyen pontján tudsz dolgozni,
1: nem? Igen, ez így van, és szerintem tök jó a kézügyességem, és remélem, hogy szárnyalni fogok benne.
0: Biztos
1: nagyon
0: vagyok benne. Érzem benned az elszántságot, és hát valószínűleg szerencsés csillagzat alatt is születtél, mert hogy képzeld el, hogy... Tizedik vagy!
1: Köszönöm szépen! Ez most nagyon megérdem, nem ennyi tanulás után.
0: Jutalmazd is meg magad.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm.
0: Már csak a szlogent kell helyesen tudnod, de hát ez csont nélkül menni fog.
1: Rádió 1, csak itt az ülme és sláger megy.
0: Egy kis nyelvotlás belefér, de a lényeg az, hogy nyertél.
1: Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi jegy a strandfesztiválra.
1: Nagyon aranyosak vagytok.
0: Kivel fogsz bulizni?
1: Barátnőmmel, egész biztos. Zsuzinak hívják, nagyon szeretem.
0: Akinek elkészíted majd a haját, gondolom.
1: Igen, meg a lányának is, és mindenkinek.
0: Főnyeremény egy ilyen barátom.
1: Nagyon boldog.
0: Ne tedd még le a telefont, jó? Ez nagyon fontos.
1: Jó, rendben, köszönöm szépen.
0: Aki most erről a játékról lecsúszott, fogunk még ebben az órában, a Switch 10 kód ala pedig már Dóri kérésére szól.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorban is, ami egy órás nyáron, mert hogy a rádió egy Live Mix Summer Edition két órás lett. Kato, Turn the Lights Off, ez a dal is szól valakinek. Kinek? Hello?
1: Dobi Dénes és a közkollégáimnak szeretnék küldeni.
0: Mit kell tudni erről a kollektíváról? Jó kollégák vagytok?
1: Jó, nagyon jó.
0: Támogatjátok egymás munkáját?
1: Így van.
0: Az egy nagyon-nagyon fontos dolog szerintem. Szeretnél te is a strandfesztivál belépőt nyerni majd?
1: Igen.
0: Na akkor most tegyük le, és aztán a csörög vissza, oké?
1: Okay? Jó.
0: Hello.
1: Jó. Hello.
0: Mert hogy ebben a pillanatban elindítottam az újabb játékunkat, 0620 311 111 az elérhetőségünk, aki tizedikként hív, és

A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és izgalmas pillanatokhoz érkeztünk. Újabb neveket írok fel a Strandfesztivál vendéglistájára.
1: Szia, Szilvi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Szilvi! Nyertél már Strandfesztivál belépőt?
1: Nem, de nagyon szeretnék.
0: Mit nyertél legutoljára, így a Rádió 1-en keresztül?
1: Tehát soha életemben semmit. És a lányom most érettségizett, és neki is a barátjának szeretnék egy szuper...
0: Figyelj, ilyenekkel nem tudsz engem most befolyásolni. Nagyon szép családi történetek, mert pusztán a szerencsém múlik az, hogy 10. leszel-e vagy sem. De képzeld el, hogy ma este szerencsés voltál. Mert hogy 10. vagy!
1: Igen, nagyon jó, nagyon örülök neki.
0: Mondd a szlogenünket, ez még fontos.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Yeah! Te jól hallom a hangodon, hogy kicsit így meghatódtál?
1: Igen, mert nagyon szerettek volna menni a gyerekek is, soha nem próbáltam meg, és mondtam, hogy majd én nyerek nektek jegyet. Érettségi felvételé, mindenen túl vagyunk, és megérdemlik, dolgoznak egész nyáron, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez nekik jár.
0: Na, én is így gondolom. Ne tedd le a telefont, jó? Ez még egy fontos rész lesz, és érezzetek jól magatokat.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Szia!
1: Köszönöm.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Indul a diszkósít, de előtte egy gyors hidratációs szünetre megyünk. Aztán 9 órától World is My Radio Show is lesz. De most hidratációs szünet.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Autóklímatöltés és ózonos autóklímatisztítás 12-től 20 óráig időpontfoglalás nélkül a Bücsköldében. Nyitva 2-től szombatig Sopronban a Gyűri út 50 perjében.
5: Nyári ízek a Fehér Rózsa étteremben. Kóstolják meg aktuális ajánlatunkat. Garnéla koktél Méri rózmártással, tojásos kolbászos lecsó friss kenyérrel, rántott csirkecombfilé petrezselymes burgonyával és tejfölös uborka salátával, desszertként pedig pisztáciás vanília álom tejszínhabbal. Finom ételek, barátságos kiszolgálás, kellemes környezet. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270.
6: Vegyél részt te is a 39. Soproni kispályás labdarúgó tornán a Városi Stadionban. Jelentkezz csapatoddal a Patentkupára. A szervezők több mint 300 ezer forintos összdíjazással készülnek. Időpont augusztus 20-21. A mérkőzések mellett családi sport és gyermekprogramok. A Patentkupáról minden további információt megtalálsz az svss.hu oldalon és a Facebookon.
7: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
8: Alpok Napelem Kft. Sopron. A napelemes rendszerek, elektromos autótöltők, a lakossági és ipari energiatárolók forgalmazója és telepítője. www.napelemsopron.hu www.napelemsopron.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
10: Kapaszkodjon! Indulunk! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Dis

0: Hamvai Pidzsi, itt leszek DJ Junior mellett egészen este 9-ig.
1: És készüljetek, mert pénteken nagyon komoly bulink lesz Kecskeméten egy nagy koncert után. Diszkós hit lesz méghozzá, majdnem 2 órán keresztül fogunk 3-asban játszani, és back-to-back ilyen ritkán van, úgyhogy aki Kecskemét környékén van, az készüljön, tehát most pénteken nagy fesztiválon leszünk. Amivel indulunk, ez Temi Impala és az új dal a Dracula, annak is az eredeti valódi DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek. Nagyon

olyan dal, amikor én még kisrác voltam, 14 éves gyerekek, és akkor ez a zene óriási ment. Ez egy szinti pop dal, ilyen italo diszkos. És sokan kérték tőlem, hogy csináljak már belőle egy remixet. A régi arcok, ugye csináltam belőle egyet. Iván, bár ő spanyol, és a

0: igazi mai sláger itt a Diszkos Rádióban a Rádió 1-en. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú adrenalin zenékkel megyünk. Kétharmadban vagyunk itt. Bálány az Piany, de itt van a Hamvai PJ élőben, és én DJ Junior, aki mixelek, és kérem szépen, ez nagyon fontos információ, hogy pénteken együtt majd találkozhatunk Kecskeméten, hiszen ott leszünk a nagy fesztiválon, majd a koncert után egyébként 23:50-kor kezdünk, aki Kecskemét és környékén jár, az ugorjon be. Nagyon ritka alkalmak egyike, hogy együtt fogunk játszani, teljesen együtt, tehát back-to-backben hárma.
1: Ezzel kapcsolatosan van egy játékunk, illetve lesz egy játékunk minden este. Adás után kikerül egy videó, ami a Kecskeméti Partinak, illetve fesztiválnak a meghívója, azzal kell majd valamit csinálni. Tessék fölmenni a TikTok, illetve nem is TikTok, a Facebook csatornánkra, a Diszkos és Facebook oldala, és ott eljárni majd a kiírtak szerint. Nagyon fontos, hogy szombaton én még Bárány Attilával várok mindenki sok-sok szeretettel a Kopaszi gáton. Rio Classic lesz.
0: Én pedig várok mindenkit majd szombaton ugyanígy, csak a Báránya szintén, de Made in Ibiza lesz, az viszont egészen pontosan szintén a fővárosban, az Erzsébet híd budai hídfőjénél majd, a nyári nyitott szórakozóhelyen találkozhatunk, egyéb egyszer van csak Made in Ibiza, tényleg balári dalamok, house zenék, úgyhogy gyertek. Amit még akartam mondani, hogy pénteken én még balatoni bobozok majd, este 8 és 10 óra között, aztán sietek, leérek a srácokhoz Kecskemétre. A folytatásban pedig jön az új DJ Junior dal, a Clip Kim van a YouTube csatornámon, kövessétek be. Ez a Day by Day a Diszkos Hitben.

0: első 6 órás mixe ki fog kerülni a YouTube csatornámra, aztán az elmúlt szombat Campus Fesztivál 1 órás mixe szintén ott lesz megtalálható, a hétvégén ugyebár pénteken Kecskemét diszkósít aktivizáció, szombaton pedig itt a fővárosban a Kopaszi Gátnár válok mindenki sok-sok szeretettel, ezzel búcsúzom, szavaztok!
1: Nekem megjelenik egy új dal majd szombaton a DJ Junior videócsatornán, oké, Hugel, David Guetta féle dalnak DJ Junior remixe, aztán ami még fontos a Day by Day, amit játszottam, az ugye kim van a csatornámon, ezen kívül kérem szépen pénteken balatoni bobozok, még este 8-tól, aztán utána érkezek a srácokhoz Kecskemétre, hiszen ott fogunk együtt majd pörgetni, aztán hogyha minden igaz, akkor a Kecskemét után én alszok egy jót, és másnap Budapesten Made in Ibizázok, majd DJ Junior voltam, és búcsúzom a vadonatúj diszkosi dallal. Tudjátok, a Bárány, a Hamvai meg a Junior együtt, ez az új. Hamarosan jön a klip majd a YouTube csatornára, a diszkosi térre. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez a Szóri, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Tram

0: mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csakik a divai slágerek!
0: És nyernek páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
2: Bulisz a Rádió 1 Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió 1 Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális zenék jönnek innentől, sok-sok nagy dance sláger, és hát tele lesz extra újdonságokkal is a következő három óra. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri! Hát csapjunk is bele a hétfőbe. Itt is van már Bibi Rexa és a Faithless, közös egy zseniális feldolgozás, New Religion a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a Zörd is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. 11-ig Metzger Viktória, aztán pedig majd 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. És hát Fiki, maradunk a te dalainál, méghozzá a friss megjelenéseidnél. Jön az, aminek az országos premierje nálam volt a Kívánság műsorban alig 2 hete.
1: Úgyhogy itt is van a legújabb Gabriel Dancerrel Blanche hangján. A csodálatos Vankis tőlünk, nektek itt a Zörd is Mine Radio Show-ban.
2: World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show 11-ig, Metzger Viki, aztán 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. Ma is bemutatunk nektek rengeteg friss megjelenést, ilyen volt ez is, a Sweet Driverson a Vinyl nagy-nagy klasszikusa, a Grease 2000, ez egy idei Max Styler remix volt belőle. Na Viki, és ez a friss David Guetta Jennifer Lopez zene, hogy tetszik?
1: Neked is elakadt például a szava Jennifer Lopeztől, meg nekem is elakadt, látod? Most is. Hát én nem tudom fölfogni, hogy ez a nő hogy nézhet ki még mindig ennyire jól. Sokszor kapó egyébként támadást, hogy imádja magát, de hát ez nem baj, hát hadd szeresse magát, jól néz ki, tehetséges, én szeretem mind a filmjeit, mind a zenét, és most ugye összeállt David Guettával, amit Párizsban elő is adtak közösen, Save Me Tonight itt a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now, Victoria Metzger.

0: Tőlük ez volt az Alive, méghozzá Alok remixében hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy meglepő párosítás érkezik most, tényleg meglepő, viszont jól működnek együtt.
1: Igen, igen, a Tones and I és Fisher összeálltak egy track erejéig, hát nagyon remélem, hogy lesz ebből még közös együttműködés, mert a Fisheren egy picit ez puhított, úgyhogy hauzosabb lett. Úgyhogy Fisherrel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Lévidol, egy vadonatúj megjelenés a belga nagyágyútól Lost Frequencies föl itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellette Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és hát a mai második szettünk is tele lesz friss zenékkel, úgyhogy maradjatok, 10 után is, jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, és nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkban.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. Well, it's
1: mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek, zseniális zenékre számíthatok nálunk ebben a mai második szedben is, menjünk tovább.
2: Itt is van a háttérben Hypaton és az Automy Head a Rádió 1-en a Well, it's Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Egy igazi magyar sikertörténet következik, amire Hugel is lecsapott, a magyar hölgyet, aki ezt a dalt készítette. Úgy hívják, hogy Imael Angel.
1: Ugye én úgy tudom, hogy olyan spirituális beállítottságú hölgy, és iszonyatosan jó zenéket csinál amúgy AI-jal, és annyira megtetszett a Hugelnek, ugye már akkor trend volt a Moving to the Sun, amikor még nem az Ulcsánaténak a hangjával volt felvéve, hogy ő megkereste és mondta, hogy csinálják már meg közösen ezt a dalt. Én nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy lesz ennek folytatása. Amúgy Imael Angelnek nagyon jó zenéi vannak még, úgyhogy én örülnék neki, mert tök jó, hogy egy ilyen magyar arcot is felvedeztek. Ráadásul nem is a szakmában, hanem inkább a spirituális dolgokban tevékenykedik, úgyhogy nagyon különleges ez az együttműködés, úgyhogy hála Istennek, most már itt is pörög nálunk a World is Mine Radio Show-ban. Moving to the Sun!

0: Olaf nagyágyú, aki anno még a House-ban kezdte a pályafutását, Alex Kenji, ez egy szenzációs mainstream sláger volt tőle. A Bambolé, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, Metzger Viki a lemezjátszói mögött, és akkor te jössz most, méghozzá a barátaiddal.
1: Igen, és szuper hír, átléptük az 1 milliót, úgyhogy köszönjük szépen, nincs még 2 hónapos a dal, és ti megcsináltátok, hallgatjátok, szeretitek, külditek nekem mindig, hogy kocsiba megy, úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mood-dal és velem érkezik az Éden, a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Ma 11-ig Mesker Viktória, aztán pedig 11-től Kollár a lemezjátszói mögött. David Guetta érkezik, és egy régi új dal, hiszen a híres Stardust klasszikus, a Music Sounds Better With You is visszaköszön benne. Ez egy nagyon cool zene.
1: Igen, nagyon, és amúgy a Guetta megint ráérzett, hogy mihez kell hozzányúlni. Egyébként most már nagyon várom, hogy milyen dalok érkeznek még így ebből a korszakból. Remélem, hogy még sok jó, mert ezek igazi jó house zenék. Úgyhogy most jön Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Budapesten, amiről még nem mesélhetek, de hogyha jövök jövő héten, nagyon sokat fogok róla mesélni, mert óriási dolog. Nagyon-nagyon várom már, aztán megyek Szegedre fellépni, pénteken a saját estem lesz Siófokon, szombaton pedig Kecskemétre látogatok el, amit szintén nagyon várok már, úgyhogy gyertek velem a héten is bárhova.
1: Viki, jó bulikat neked, maradjatok gyors helycsere a lemezjátszóknál és jön Kollár.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: a Strandfesztiválra.
1: Buliz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Radio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: is Mine radio show starts now. Well, it's mine.
1: Így van, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét, úgyhogy erős ütemek jönnek a következő egy órában. Hello, Kollár!
2: Kezdi csokolom, jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztő hangulat volt a Campus Fesztiválon, imádtam ott lenni, 3 napon keresztül voltam a Rádió Stage-en. Köszönjük szépen, hogy velünk bulisztatok, de az élet nem áll meg, megyünk tovább. Folytatódik a World is Mine Radio Show, jön Bibi Rex és a Fateless közöse, ez a New Religion, maradjatok velünk!

0: lemezjátszói mögött Jennifer Lopez és David Guetta érkezik, hihetetlen, de ez a legelső közös daluk.
1: Igen, abszolút érett ez a kombó, tulajdonképpen nem is értem, hogy eddig miért nem csináltak közös dal, de most aztán megteremtették a rádiós hangzás alapkövét, hogyha mondhatok ilyet, a lexikoni megfelelőjét. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről beszélünk, ami...
0: Save Me Tonight.
1: Az.

0: Schulz fellép az idei Strandfesztiválon. Napi jegyeket holnap is nyerhettek majd tőlünk adásban itt a Rádió 1-en. Kollára lemezjátszóknál, hello még egyszer.
1: Hello Rádió 1, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ismét egy érdekes páros következik, ugye az előbb volt J-Lo és Guetta közöse, ami a Save Me Tonight volt, és most pedig Tonzendá és Fischer közöse lesz, amit én már mondtam előző adásokban, amikor először megálltam ezt a párost. Hát én nem fűztem hozzá sok remény, de egy óriási dal lett, úgyhogy ezzel folytatódik a Birdies Man Radio Show, ez a Fever.

0: The best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió Egy Hungary.

0: A Loco Locoval nagyon-nagyon különleges ez a dal, abszolút sláger első hallása, és szerintem minél többször hallja az ember, annál inkább bemegy a fülébe.
1: Mondasz valamit, Geri, abszolút. Én eleinte azt hittem, hogy ez a dal abszolút egy mém és egy poén, úgy, ahogy van, de aztán annyi világhírű DJ is elkezdte pörgetni, meg olyan producerek csináltak olyan remixet, hogy gyakorlatilag sláger lett. Úgyhogy még egyszer, Gordo és Reiner zenevelt közöse, ez a Loco Loco, maradjatok velünk, mert ez már

0: yours on Radio 1. Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Kullár! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.
1: Anytime, anywhere, right now, yeah.

0: Birdies Nine Radio Show, Kollár, hol játszol még a héten?
1: Leszek budapesti, balatoni, illetve még más vidéki rezidenciális. Remélem, hogy esetleg találkozok veletek is Birdies Nine Radio Show hallgatókkal. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet.
0: Úgyhogy már ennyi. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjt!

0: World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. Nagyon sokan kérdezik ilyenkor, hogy a mixeket hol lehet visszahallgatni. Radio1.hu meg a Rádió 1 megújult applikációja, ott is érdemes keresni az infókat. Ő pedig már is Lói közben egy óriási kedvencel és David Puentezzel közösen a Golden Summer, amit indít.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

És ez egyébként most véletlen, de szerintem zseni. Kevin Harris, Dua Lipa, One Kiss szólt, Gabriel Dancer, DJ Metzger, Miki, One Kiss jön. Egy igazi újdonság a Rádió 1 DJ-től. Most itt, a folytatásban.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: miért a Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játszunk az igaz

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a játék pedig ma is folytatódik. Páros belépő a strandfesztiválra, amit be lehet tőlünk zsebelni. Amikor indítjuk a játékot, 10-ként kell csörögni, mondani a rádió eszlogent és adjuk a belépőt. Ennél már csak egy dolog egyszerűbb, élvezni az igazi mai slágereket. Nálunk most David Guettától és a One Republic-tól az I Don't Wanna Wait, amivel folytatom. Let's make

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3-4-1 után sincs megállás. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Marshmello, Emery Friends, szólt a fogyarásban pedig jön már is Sam Felt. Óriási kedvenc tőle a Heart Like Mine, Sam Felt és Rosalind párosa itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert jó kis kezdés szerintem. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és nagyon jó a folytatás, mert hogy megállás nélkül hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most két tó és a Turn the Lights Off, aki pedig üzenne a számunk 06.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sofia, tüzést
2: Bella!
3: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of

0: that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, Billie Eilish után pedig Ray-el folytatom. Az viszont mindenképpen közös a két előadóban, hogy nagyon öntörvényűek, ezt a szó jó értelmében mondom, mennek a maguk útján, és amit kitalálnak, az véghez is viszik, és ami azt illeti, működik is. Nagyon is! Az igazi mai sláger most Ray-től, ez a Where is my husband a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Josi Chandler combo Green Sugar, kit takarhat a név? Nem kiket, valóban kit. Alex Kenji-t, akinek egyébként az eredeti neve Alessandro bácsi, de ezeken a művészneveken is nagyon jó dalokat készít. Ez viszont a legnépszerűbb művésznevén, Alex Kenji néven, a legnépszerűbb nyári kedvenc most tőle 2026-ban, a Bumble-é, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy Kuki után David Guetta és Kukino jutott eszembe. Továbbra is 2 órás a live mix, ma is 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, 7-től 8-ig pedig kíványság műsor, most pedig David Guetta Sziával, ez a Titanium a rádió egyen. You